0: Őre, az Ehető Erdő programra. Gyakorlatilag, ami Bodrogkeresztúrban kicsiben, az Miskolcon nagyban, a város méreteinek megfelelően tud megvalósulni. És ez a közösségi összefogás, és ez a típusú termékfejlesztés az, ami a mostani eredményt hozta mind a két település számára, hiszen maga a Wanderlust magazin olyan úticélokat keresett szerte a világból, amelyek rejtett kincseket tartalmaznak, hiteles kulturális élményeket és hiteles természeti élményeket tartalmaznak, és amelyek a fenntarthatóságra kiemelten odafigyelnek. És nagyon sok destináció futott, úgymond, ezen a versenyen, és hát az egy óriási eredmény, hogy egy teljesen más típusú válogatásban, mint amit annak idején a Green Destination Top 100 kínált, egy élményalapú válogatásban is mind a két projekt ilyen sikert ért el.
1: Hát igen, ezeket menedzselni kell, és az InnoTime Kft. Kimozdult a határokon túlra is, a határokon túli magyarokhoz is, mely helyszíneken dolgoznak még?
0: Hát most nagyon nagy izgalomban vagyunk, mert Hargita megyének a fenntartható felkészítését végezzük. Ez egy megyei szintű nagy projekt, és bízunk benne, hogy az első nemzetközi fenntartható minősítéssel rendelkező romániai desztináció egy magyar desztináció lesz. Úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy idáig el tudjunk jutni itt a következő időszakban. Talán ez a legnagyobb határon túli projektünk most, amiben benne vagyunk. Azon kívül, hogy együtt dolgozunk szlovén desztinációkkal, illetve szlovákiai desztinációkkal is.
1: A Brit Wanderlust magazin 2026-os fenntarthatósági ajánlójára került fel Miskolc és a Tokaj hegyaljai Bodrogkeresztúr. A magazin Green List válogatása hiteles, helyi közösségekre épülő kezdeményezéseket mutat fel. Így Miskolc az Ehető Erdő és Erdei Gastro Express programmal, míg Bodrogkeresztúr a Fülöpa Gólya programmal került a listára. Erről beszélgettünk Nagy Júliával, az InnoTime Kft. Ügyvezetőjével.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Zajlik az évkerékpár útja szavazás. Az elmúlt héten indult, és június 2-áig lehet szavazni az Aktív Kalandor weboldalán. Idén a miskolci kerékpárosok újra érdekeltek, hiszen a Szomoja-Tiboldaróc kerékpárútvonal ott van a top 11-ben. A szavazást már 7. éve a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében a KTE közlekedés biztonsági tagozata, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség hirdeti meg. A részletekről Petényi Mirko, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezetője számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Üdvözlöm a telefonvonalban Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatóját, régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengeded. Tegeződnék, és az év kerékpárútjáról, 2026 év kerékpárútjáról fogunk beszélgetni. De ez a szavazás, ez a program milyen múltra tekint vissza? Idézzük fel egy kicsit.
4: Ez most már a 7. kiírása az év kerékpárútja pályázatnak. 2020-ban indult útjára, amikor is a Közlekedés Tudományi Egyesület elindította ezt a szavazást első alkalommal, és akkor még teljes egészében a május 11-i Közlekedési Kultúra Napjához kötötte a pályázatot, és akkor több ilyen kiírás is volt, mint az év kerékpárútja, de volt év körforgalom kiírása is, és mi az év kerékpárútja felhíváshoz csatlakoztunk. Egyébként nem csak az Aktív Magyarország csatlakozott akkor, hanem a Magyar Közút, a Magyar Kerékpáros Klub, és aztán a rákövetkező évben a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség is. Tehát gyakorlatilag egy ilyen széles összefogás eredménye ez az év kerékpárútja pályázat. És az látszik, hogy elég népszerű ez a felhívás, mert hogy most már 7 szezont is megért.
3: Az elmúlt időszakban miskolciak, borsodiak voltak-e akár jelöltek, vagy akár már a szavazottak között? Rémlik-e ilyen a múltban?
4: Voltak, és több alkalommal is. Ha jól emlékszem, pont tavaly Miskolc-Tapolca Kisgyőr közötti szakasz jelölt volt, és hát bevallom, hogy itt már megkaptak az emlékeim, de talán dobogóra is került ez a egyébként gyönyörű szép szakasz. Illetve előtte levő évben Mezőkövesdről-Rükbe induló kerékpárút is volt már jelölt, tehát már több ilyen Borsod-Bauer-Zemplén megyei jelöltünk is volt. Illetve nagy fájdalmam, hogy az idei évben rendtettően számítottam rá, hogy a jelöltek közé kerül a Pálháza, Hollóháza közötti kerékpárút. Azonban a kivitelezés, illetve pontosan a műszaki átadás nem fejeződött be. Valójában már többen használják a kerékpárutat, gyakorlatilag készen van, viszont még műszakilag nem helyezték forgalomba, ezért nem tud a jelöltek közé kerülni, de jövőre egészen biztosan oda fog kerülni. Viszont aki szívesen kipróbálna egy vadonatúj és gyönyörű szép kerékpárutat, akkor annak javaslom, hogy a Pálháza, Hollóházát próbálják ki, mert ugyan idén nem lesz év kerékpárútja, de hogy az egyik legszebb az országban, az egészen biztos.
3: És hogyan képzeljük el, hogyan zajlik a válogatás folyamata? Ha mondhatjuk így, van egy előválogató, amikor ajánlják akár a miskolciak, vagy bárki, hogy mely kerékpárút kerüljön majd későbbiekben szavazásra. Egy bizottság is dönt erről. Ezt a folyamatot meséld el, kérlek nekünk, ez miként hogyan zajlik?
4: Először van egy felhívás és egy jelölési időszak, amikor bárki jelölhet olyan útszakaszt, amire azt gondolja, hogy a legjobbak közé tartozik. Itt fontos elmondanom azt, hogy az év kerékpárútja jelöltek, azok nem 100%-ban hivatalos kerékpárútak. Ez azt jelenti, hogy igazából inkább útvonalakról beszélhetünk, amelyeknek a nagy része az kerékpárút, de az is elképzelhető, hogy kisebb részében kisforgalmú útra, vagy mezőgazdasági útra, vagy erdészeti útra, vagy éppen kerékpáros sávra korlátozódik a kerékpáros útvonal, a nagyobbik része azért kerékpárútnak kell lennie. A folyamat az úgy zajlik, hogy bárki jelöl útvonalakat, majd összeül egy szakmai zsűri, vagy mondtam, ebben sok kerékpáros szervezet, és az egyik legfontosabb a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség is ott ül, és a szakmai zsűri az leválogatja igazából különböző szempontok szerint hogy melyik az a 11, ami a döntőbe kerülhet. Ezek a szempontok, ezek kiterjednek arra, hogy milyen minőségű maga az útvonal, tehát hogy a burkolat az megfelelő-e, mennyire biztonságos az útvonal, mennyire lehet autóforgalomtól mentesen kerékpározni, de ugyanígy fontosak turisztikai szempontok, az útvonal mentén mennyire vannak attrakciók, mennyire szép, mennyire izgalmas, és mennyire éri meg elmenni oda. Így ezeket a szempontokat együttesen érvényesíti a zsűri, és kerül be a 11 döntős a szavazásba.
3: Idén a jelölésben volt-e esetleg Borsod vármegyei Miskolc közeli, illetve összességében amúgy általánosan tekintve mennyire volt nehéz dolga a zsűrinek, mennyi jelölt volt idén?
4: A jelöltek pontos számát nem tudom, általában olyan 50 körüli jelöltünk szokott lenni. Hogy Borsodból, Zemplén vármegyéből hány jelölt volt, ezt nem számoltam össze. És őszintén szólva, sajnos azt kell mondjam, hogy csak közepesen van nehéz dolga a zsűrinek. Magyarországon olyan nagyon-nagyon sok kerékpárút nincsen. Ugyan növekedezettnek a száma, az elmúlt mondjuk 10 évben körül 2000 km kerékpárút épült. Nyilván ennél sokkal több a kerékpározható infrastruktúra, hiszen nagyon sok erdei út van, vagy nagyon sok olyan gátkorona, amelyet leaszfaltoztak, és gyakorlatilag autóforgalomtól mentesen lehet használni, de így is hát az a szám és az a kör, ami a jelöltek közé kerülhet, valójában véges. Így évről évre már nem olyan sok új jelölttel ismerkedünk meg. Általában az szokott megtörténni, hogy van egy-egy megépült új szakasz, és akkor az bekerül jelöltek közé. Tehát ilyen módon sajnos nem annyira nehéz a verseny, vagy a zsűri nem annyira nehéz a dolga. De reméljük, hogy a következőben lesz változás, mert pontosan tartom elmondani, hogy az elmúlt években az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ működésében, illetve koordinálásával nagyjából 1200 km kerékpár út tervét készítettük el, amelyek kivitelezés előtt állnak, és remélhetőleg a kormányzat fog ezeket az utakra a forrás bűszíteni, csak azt tudjuk mondani, hogy nehezedik majd jövőre, vagy elkövetkező egy-két évben a zsűri dolga is.
3: És az idei jelöltekből most akkor említsük meg, hiszen ez a legfőbb aktualitás, azt a 11-et, akikre most már lehet szavazni, és hát beszélünk majd arról is, hogyan, miként lehet szavazni. Először mutassuk be ezt a 11 kerékpárutat, vagy hát az év kerékpárútjára jelöltet, mely útvonalak ezek, vagy mely kerékpárutak ezek. Ha jól tudom, Borsodi is van most közte.
4: Igen, kezdjük ezzel, és akkor megyünk így észak-keletről dél-nyugatra haladva. Tehát a legközelebbi, Miskolc az a legközelebbi szakasz, szerintem sokan ismerik, a Szomolya-Tibold-Daróc közötti szakasz. Attól nem messze, Eger másik oldalán van a Tarnamenti kerékpárút, szintén jelölt, és ott a közelben maradva a Zagyva-Menti kerékpárút, szintén ott a térség, mondjuk így a térségben jelölt. Budapest környékéről a Rákospatak-menti kerékpárút került be a döntőbe, Észak-Nyugat-Magyarországon a Győr-Pannonhalma-Tényő szakasz lett jelölt, ettől egy kicsivel délebbre a Balaton partján Veszprém-Balaton-Almádi gyönyörű szép szakasza jelölt. Magyarország közepét a Dunavecse-Dunói város kerékpárút képviseli, észak, vagy pontosabban dél-keleten a Szeged-Ópuszta-Szerd szakasz lett jelölt. Délnyugatról három jelöltünk is van. A Szentpéterfölde kör, ez Dél-Zalában van. A Pécs-Orfű-Abaliget kihívás jelentő kerékpárút, és egészen a déli csücsökben a Szapolca-Harkány-Villány közötti szakasz jelölt lett.
3: Hazai vizekre elvezve, mert ugye itt közben, miközben beszélgetünk, azért látni lehet a szavazatokat már, mert ugye elindult a szavazás. A Szomolya-Tiboldarócról mit lehet tudni, esetleg mi az érdekessége, vagy hogy nagyjából hány kilométer, esetleg miért érdemes ezt megválasztani ennek, bár tudom, hogy szervezőként nem biztos, hogy így bármelyik mellé kéne állni.
4: Igen, valóban én nem akarok egyik vagy másik mellett kardoskodni, mert hogy mindegyik útvonalról azt gondolom, hogy érdemes és jó, pont ezért is kerültek be a döntőbe, mert mindegyik útvonalat érdemes végig biciklizni, és ezek között a Szomolya-Tiboldarócz is ott van. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és jó útvonal, nagy részben egyébként kerékpár útról van szó. Ez egy 41 kilométeres útvonal a Bükknek a déli vonalatain, vagy hát a Bükk lábánál vezet végig. Van benne emelkedő, Tehát ez mondjuk úgy, hogy nem a teljesen kezdők számára ideális, vagy olyan, akik ideális, akik szereti a kihívásokat. Hogyha Szomolyáról tervezzük meg az indulásunkat, akkor ott már egyből Szomolyán érdemes megnézni a kaptárköveket. Tehát itt, ahogyan mondtam az elején, hogy fontos mindig a turisztikai vonzerő, hogy ha valaki nem ért a kaptárköveknél, akkor így a bringatúra elején azt érdemes mindenképpen megnézni. Majd onnan egy erdőn keresztül vezet az út át Bogácsra, itt van egy kis mászás, már hogy fölfelé kell biciklizni, és fent a gerinctől legudulunk Bogácsra. Utána nagyon szép, elhagyjuk Bogácsot legelők között, majd szőlődombokon biciklizünk el Tiboldarócig. Nagyjából ez az útvonal, egyébként mindegyik kerékpártúrához meg is terveztünk egy túra leírást, és letöltött térképpel fel is tettük a szavazás mellé az aktívkalandor.hu-ra.
3: És ha már ez szóba került, akkor ezt meg is kérdezném, akár a miskolciak, vagy bárki, aki mondjuk nem miskolci, nem környékbeli, de járt már itt ezen az útvonalon, és ha erre, vagy bármelyik másra szeretne szavazni, mettől meddig van a szavazás, illetve hogyan, miként lehet szavazni?
4: A szavazás már elindult múlt héten, és egészen június 2 éjfélig tart, ugyanis június 3-a az nevezetes dátum minden kerékpáros számára, hiszen az a kerékpározás világnapja, és így a kerékpározás világnapjáig lehet szavazni, aznap fogjuk kihirdetni a győztest. És hogy hol? Az aktívkalandor.hu főoldalán egyből ott találjuk a szavazást, és mindegyik útvonalhoz egy kis leírást látunk, és ott ad a kártyára, vagy a jelöltnek a kártyára kell kattintanunk, majd az oldal alján a szavazók gombra, és ezzel lehet támogatni azt, amelyiket szeretnénk. Fontos, hogy egy számítógépről, vagy egy IP címről igazából egyszer tudunk szavazni, és azt is elmondom, hogy még nagyon-nagyon nyitott a verseny, tehát még semmi nem dőlt el, hiszen az első helyen lévő útvonal jelenleg 634 szavazattal bír, ez a Szent Péterfölde kör, és ugye le van maradva, mondjuk akár a Szombathely-Tiboldaróci útvonal 139 szavazattal, de ez még nagyon messze van a végétől, hiszen tavaly is a győztes kb. 3000 szavazattal győzött, tehát ezen a ponton még minden megfordítható, és hát ahogyan én nézem, jellemzően azok a játékok, ahol miskolci kötődésű jelölt van, általában szoktak elővégezni, hiszen a miskolciak nagy lokálpatrióták és szeretik támogatni azokat a helyeket, amik a környékünkön van. Úgyhogy én javaslom minden miskolcinak, hogyha szereti ezt az útvonalat, ismeri ezt az útvonalat, vagy azt gondolja, hogy érdemes arra, hogy eljönnek oda mások is, akkor jöjjön az aktívkalandor.hu-ra és szavazzon a hozzá közeli kerékpárútra.
3: Milyen céllal hoztátok létre, vagy mi a célja ennek a szavazásnak, mit szeretnétek bemutatni, vagy elérni vele?
4: Alapvetően, amikor először megalkotta ezt a játékot a Közlekedés Tudomány Egyesület, én mondtam, hogy a Közlekedés a Kultúra Napjához kötötték ezt a játékot, vagy ezt a pályázatot. És egy fontos cél volt az, hogy felhívjuk a figyelmet a kulturált közlekedésre. Ez azt jelenti, hogyha kerékpárral közlekedünk is, vannak alapvető szabályok, amelyeket szükséges betartani, illetve az is fontos, hogyha autóvezetőként találkozunk kerékpárossal, akkor figyeljünk rá nagyon, illetve vannak olyan alapvető szabályok, amelyeket kifejezetten fontos, hogy kerékpárossal való találkozásnál megadjunk, ilyen a biztonságos előzési oldaltávolságnak a biztosítása. Tehát van egy ilyen közlekedési biztonsági cél, és van egy második cél, az egy turisztikai cél. Nagyon sok szép útvonal van az országban, és azt látjuk, hogy sok olyan útvonal van, amelyeket a helyiek jól ismernek, de országos ismertségük nem igazán van, holott érdemesek lennének rá. És azt tettnénk, hogy ezzel a pályázattal és játékkal elérjük azt, hogy olyan útvonalak is felkerüljenek az embereknek a célpontjai közé, ahova egyébként nem mennének el, vagy nem ismernék. Ezért látjuk fontosnak, hogy ezt a játékot újra és újra kiírjuk, és valójában a várakozásainknak megfelelően korábbi nyertesek mind-mind arról számolnak be, hogy megélénkült a térségben a kerékpáros turizmus. Tehát ez a cím, ez egy jó lehetőség arra, hogy egy adott térség kerékpáros turizmusa az megélénküljön, megnőjön, és nagyon sok bringás fedezze fel azt a környéket, ahol az évkerékpár útja fut.
3: hogyan látjátok általánosan véve Magyarországon a kerékpározás népszerűségét, mennyire növeli az, és nem feltétlen lokálisan csak az adott kerékpárút, hanem hogy kerékpározás népszerűségét mennyire növeli itt az országban?
4: Kifejezetten ez a játék növeli-e vagy sem a kerékpározás népszerűségét, ezt nem tudom, viszont azt látjuk, hogy a kerékpározással kapcsolatban megoszló a kép Magyarországon. Míg pár évvel ezelőtt kiugró volt, különösen az alföldi településeken a napi kerékpározásnak az aránya a teljes közlekedést tekintve, ez visszaszorult. Sok helyen a motorizáció, az autóközlekedés elszette a napi közlekedésben a korábban a kerékpározás helyét. Ezzel együtt viszont azt is látjuk, hogy a kerékpáros turisztikai célpontokon évről évre rekordokat dönt a kerékpáros turizmusnak a száma. Ott, ahol vannak kerékpáros számlálók elhelyezve, ott jól látjuk, hogy nagyon magas száma van a kerékpáros turistáknak, és itt nem csak a Balatonra kell gondolni, hogy nyilván megszoktuk már, de igazából újra és újra egyre több kerékpárost lehet megszámolni. A Tiszató is ilyen, hogyha megnézzük a tiszatói kerékpáros számlálóknak az adatait, akkor azt lehet látni, hogy nagyjából 10 év alatt 5,5-szeresére nőtt a kerékpáros turistáknak a száma. Tehát az jól látszik, hogy egy nagyon népszerű kikapcsolódási, rekreációs és aktív turisztikai forma lett a kerékpározás. Ez az egyik legnépszerűbb az országban. A saját felméréseink alapján azt mondhatjuk, hogy ez a második legnépszerűbb aktív turisztikai forma, a legnépszerűbb az a gyalogos természetjárás, a második legnépszerűbb nagyjából a hazai kirándulóknak az egyharmada az részt vesz valamilyen formában kerékpáros turizmusban. Tehát nagyon sokan állnak kerékpára, ezért is gondoljuk, hogy indokolt az ilyen játékoknak az elindítása, hiszen van igény arra, hogy újabb és újabb célpontokat ismerjenek meg a turisták, és vannak olyan helyek, amelyek kevésbé ismertek még itthon, és érdemes ezt felfedezni. És az is célunk, hogy belföldön tartsuk a kerékpáros turistákat, mert nagyon-nagyon jó útvonalak vannak Szlovákiában is, Ausztriában is, vagy Olaszországban, Szlovéniában is, de van nagyon jó útvonalak itthon is, és rövidebb utazással elérhetőek, megfizethető áruszolgáltatások vannak mellettük, egyre több a kerékpáros barát szálláshely, egyre több a kerékpáros barát vendéglátóegység, tehát a kerékpáros turizmusra egyébként egyre inkább építenek szolgáltatók. Mi célunk az, hogy egymást találjon a turista, a szolgáltató és az ott lakók. Ezt szolgálja igazából ez a pályázat is.
2: Zajlik az év kerékpár útja szavazás. Az elmúlt héten indult, és június 2-áig lehet szavazni az Aktív Kalandor weboldalán. Idén a miskolci kerékpárosok újra érdekeltek, hiszen a Szomolyatti-Boldaróc kerékpárútvonal ott van a top 11-ben. Petényi Mirkóval, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Nomen est omen, azaz a név kötelez, és nekem ez jutott eszembe, amikor felhívtam Erdős Tamást, Trépás utca polgármesterét, mert hogy maguk a Bükk egyik leggyönyörűbb részén laknak, élnek. Jó napot kívánok! Hát hogyan zajlik az élet ezekben a koranyári napokban?
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, hát köszönöm szépen a kellemes fogadtatást. Gondolom, hogy tényleg valóban Trépás utca az egyik legcsodásabb környék a Bükk-hegységben. Immár második alkalommal rendezzük meg a Strapacska Fesztivált. Egy picit alulszámoltunk magunkat az első fesztiválon. Úgy gondoltuk, hogy egy 5-600 fő lesz, aki településünkön meg fog jelenni. De bizony ez több mint 1000 főre emelkedett, és sajnos volt olyan is, aki úgy tudott elmenni keserű szájízzel, hogy nem tudta megkóstolni a helyi specialitásunkat. De ezt megpróbáljuk most überelni, és úgy gondoljuk, hogy talán most mindenkit ki fogunk tudni szolgálni. Ugyebár Répás utca egy szlovák nemzetiségű település, rendkívül büszkék vagyunk hagyományainkra, kultúránkra, amit mai napig ápolunk, népdalkörünk működik, néptáncsoportunk működik, ami mindkettő rendkívül híves, nem csak országon belül, de határon túl is. Kiskortól kezdve a gyerekek már tanulják a szlovák nyelv mellett a tánc oktatást is, és bizonyám úgy fejezzük be a mondhatom azt is, hogy az élet pályafutásunkat, hogy gyakorlatilag az énekkarba szinte mindenki belekerül, aki táncolt. Büszkék vagyunk hagyományainkra, ki szeretném azt is emelni azért, hogy a éttermünk is híres a helyi és a szlovák specialitásokról, és pont ezért találtuk ki azt is, hogy a Strapacskát is szeretnénk nagyobb mértékben is megmutatni az ide látogatóknak. Egy picit mondhatom azt is, hogy úgy a természetadottságilag egy picit helyszűkében vagyunk, de ehhez képest, ehhez mérten megpróbáljuk úgy összerakni a programot, hogy sok minden azért beleférjen ebbe a napba. Igazából a fő specialitás nyilván a Strapacska lesz, de emellett lesz vadpörkölt is a kínálatban.
1: Érdeklődnék, hogy szálláshely van-e?
2: Nem csak ilyenkor, de egyébként is nagyon sok szállás ilyenkor el szokott fogyni. Természetesen megteltek ezek is.
1: Na de van lehetőség, ugye? Mennyi szálláshelyen rendelkeznek? Mert én akkor is kint voltam, amikor letették a Bükki Csillagda alapkövét, ön is ott volt, és akkor arról is volt szó, hogy hát ez tulajdonképpen a településnek az életét is fellendíti, és hogy panziókat kell létesíteni. Létrejött ez ezek szerint.
2: Igen, hát az erdészetnek is van egy 33 fő befogadására alkalmas épülete a vadászétteremben, és már egyre több közel 10 magánszállás is található, amelyek nem csak ilyenkor, de úgy nyáron, úgy ősszel és tavasszal is, sőt ugye a teret is ide tudom említeni, mert azért még nálunk a hó is gyakrabban előforul, mint városhelyen, úgyhogy nagyjából ezek a szálláshelyek úgy hétvégenként meg szoktak töltődni.
1: Egyébként milyen a falu megtartó ereje? Vannak-e fiatalok?
2: 430 lelkes településről beszélünk. A mai napig működik óvoda, ahol természetesen már a szlovák oktatás megkezdődik. Alsó tagozatunk is van még. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a gyerekek a pályafutásukat el tudják kellőképpen kezdeni.
1: Elköltözés, beköltözés hogyan alakul? Van olyan, aki fiatalként úgy dönt, hogy itt szeretne élni önöknél?
2: Igen, én nagyon büszke vagyok arra is, hogy több fiatal visszaköltözött a településre, sőt azt is kell mondanom, hogy újak is érkeztek, akik ingatlan vásároltak és ide jöttek lakni. Én azt gondolom, hogy a két megye székhely között vagyunk pontosan félúton, és ez a természet szépsége, ez megéri a fiataloknak azt, hogy egy fél óra utazás Miskolc, egy fél óra utazás Eger, de gyakorlatilag megéri ez a távolság, hogy ilyen gyönyörű környezetben és panorámban élhetnek.
1: Na hát akkor most térjünk rá részletesen arra, amiről a beszélgetésünk elején szóltunk. Szombaton a Strapacska Fesztivál Répás után mondana nekünk egy programot, hogy részletesen mi zajlik majd, hiszen a Strapacska evésen kívül kulturális eseményekkel is készülnek.
2: 10 órai kezdéssel fogunk indítani. Ekkor lesz egy megnyitó, ahol köszöntjük a vendégeket. körülbelül 10 csapat az, aki fel fog vonulni, és vállalta azt, hogy megmérettették magát a strapacskával. Pontosabban nem helyes ez a kifejezés, hogy megméretteti, mert nem verseny lesz, hanem mindenki a saját ízlése szerint és a saját hagyományai szerint fogja előállítani a strapacskát. Lesznek napközbeni programok, ahol gyerekek is részt vehetnek, és ez körülbelül 2 óráig fog tartani. 2 órakor ismételten egy megnyitóval kezdünk, és azután pedig a kulturális események fognak következni, ahol a helyi néptáncsoport fellép, a Bükszent Kereszti hagyományőrzőinekkor, a Bükszent Lászlói hagyományőrzőinekkor. Tehát gyakorlatilag egy délutánra egy kulturális programot szerettünk volna összeállítani, és 16 órai kezdéssel pedig a Strapacska Band fogja húzni a esetlegesen talpalávalót is mondhatnám.
1: Hát reméljük, hogy olyan jó lesz a hangulat.
2: Igen, és az estét pedig úgy fogjuk zárni, hogy 25 éves az Északföld című film, ami Répás utáról készült immár 25 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag a szerző és még a fellelhető helyi szereplők, akik a filmnek a részesei voltak. Itt pontosan meg kell azt említenem, hogy egy élő ember van már belőle. Ennek a jubileumát fogjuk ünnepelni, és ezáltal levetítjük a filmet, és ezzel szeretnénk a kulturális eseményt bezárni.
1: Mindez tehát május 30-án szombaton Répás után. Na most nem tudom, hogy jónak teszem-e fel a kérdést, mert hogy polgármester úr főzött már életében strapacskát?
2: Természetesen ez nálunk minden családban hagyomány. Igen? Természetesen főztünk, sőt büszkén mondom azt is, hogy ugye azért én nekem itt picivel több dolgom lesz, mint hogy a strapacskát főzem, de büszkén mondom azt, hogy a szomszéd település, aki szintén szlovák kultúrával és hagyománnyal rendelkezik, Büszent Kereszt is részt vesz az eseményen, és polgármesterül 600 adag strapacskával készül a szombati napra.
1: Megkérdezhetem, hogy kell a strapacska tésztába tojás, vagy nem? Mert ez egy nagy dilemma. Hogy tudja?
2: Van, aki tesz bele, és van, aki nem.
1: Na, most akkor jól tudtam, igen.
2: Most is úgy fog készülni, hogy van, aki kimondottan kérte, hogy szeretne tojást beletenni. Mi speciál nem szoktunk bele tojást tenni.
1: Jó, hát akkor ez egy megjegyzendő végszó. Kívánunk Önöknek nagyon kellemes együttlétet, és minden esetre jó időt mindenek felett. Erdős Tamás, Répás uta polgármesterét hallottuk a szombati Strapacska Fesztiválról és a település életéről. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, nagy tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta azt is, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntött a kormány. Köböl Anita a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Emellett a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert felkérte a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására is. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez, és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Ezt már Szondi Vanda kormány szóvivő közölte a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüket visszavonásra javasolta a tárcavezető. Szám szerint 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolta. A kormány szóvivő jelezte, Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék a személyiségi jogi szabályok betartása mellett, milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, kik kaptak ilyen útleveleket. A magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkóztatása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerőhiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek, hívta fel a figyelmet nyílt levelében a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Azt írt, aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatáspolitikáért és munkaügyért felelős államtitkár. A munkástanácsok és a SZEF ezért azt kérik, hogy rövid időn belül egy kifejezetten erős mandátummal rendelkező foglalkoztatáspolitikai szakállamtitkárság épüljön fel, amely megfelelő felhatalmazást kap a munkaerőpiaci folyamatok, a munkajogi szabályozás, a bérpolitikai kérdések és az érdekegyeztetések koordinálására. Álláspontjuk szerint hibás irány lenne, ha egy terület széttagoltan, több tárca között megosztva, világos politikai és szakmai felelősség nélkül működne. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések. A kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanára, a Károli Pedagógiai Karának dékánja, akivel a közelgő Szent Háromság vasárnapról beszélgetünk. Miért alakult ki még a reformáció előtt ez az ünnep?
2: Volt egy nagy török, oszmán, azaz muzulmán, iszlám fenyegetés, és itt ugye nem csak népek vagy népcsoportok, hanem hitek és hitvallások is ütköztek. És az, hogy magyarok vagyunk, vagy németek vagyunk, vagy európaiak vagyunk, az a kereszténységgel volt összefüggésben, hiszen a magyarok is fölvették a kereszténységet az államalapítás után. Tehát fontos volt az, hogy van egy ilyen kultúrák, hitvallások közötti harc, és a Szentháromság ünnep tulajdonképpen a Szentháromság Istenbe vetett hitnek a megerősítését szolgálja.
1: És mit jelenthetne ma a Szentháromság vasárnapja?
2: Ez lenne a feladatunk, hogy mivel ezeknek a jelképeknek az ismerete, vagy a tudata, szabad így fogalmazni, picit megkopott, lehetőséget is adna, ahol ilyen van, akár egy ábrázoláson, templomi berendezési tárgyon, vagy éppen templomi orgonán, hogy akár lehet kötni is ezt a szimbólumot ehhez. Nyilván azért is jelenik meg a háromszög, mint egyenlő szárú háromszög, mint szimbólum, mert például az orgonáinknak a jó része a 19. században egy meghatározott művészettörténeti stílushoz kötődik.
1: Ezekről beszélgetünk Papp Ferenc református lelkésszel, teológiai tanárral, a Károli dékánjával. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A pünkösd utáni vasárnap ünnepeljük a Szent Háromság vasárnapját. Ez az ünnep a reformáció előttre nyúlik vissza, és épp ezért olyan éneket is találunk a református énekeskönyvben, amely katolikus és református templomban is elhangozhat most vasárnap. De miért alakult ki ez az ünnep, és mi lehetne ma a jelentősége? Ezekről beszélgetünk Papp Ferenccel, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanárával, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával. Pünkösd után beszélgetünk, Szent Háromság vasárnapja előtt. A bibliaolvasó kalauzban is olvashatják ezt a Bibliát, ez alapján olvasó hallgatóink, hogy Szent Háromság vasárnapja, de szerintem nem mindenkinek egyértelmű, hogy ez mit takar, úgyhogy most emiatt beszélgetünk. Mi ez a Szent Háromság vasárnapja? Mióta és miért ünnepeljük ezt az ünnepet?
2: A Szent Háromság vasárnapja, vagy a Szent Háromság ünnepe tulajdonképpen nem olyan üdvtörténeti ünnep, tehát Jézus Krisztus működéséhez kapcsolódó ünnepnap vagy emléknap, mint például a karácsony, húsvét, nagy hét vagy mennybe menetel ünnepe, hanem egy középkori eredetű ünnep. A szakirodalomban úgy nevezzük, hogy a Szent Háromság ünnepe egyfajta dogmatikai ünnep vagy eszme ünnepnek is hívják, összefoglaló célzattal, miután a nagy ünnepi időszak véget ért, és Jézus Krisztus életét, földi működését, kereszthalálát, feltámadását, mennybe menetelét és a Szentlélek eljövetelét megünnepelte az egyház közössége, utána igény formálódott arra, hogy a keresztény hit alapját, a Szent Háromság Istenbe vetett hitet, az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitet megvalljuk és megünnepeljük, ezért előfordul a keresztény szakirodalomban az is, hogy a hitvallások ünnepének nevezik a Szent Háromság vasárnapját. Ahogy említettem, egy középkori eredetű ünnepről van szó, az első forrásaink az ezres évekből származnak, az ezres, 1100-as esztendőkből, mert vannak olyan egyháztörténeti forrásaink, ahol különféle rendeletekről írnak, és különféle bizonyítékok vannak arra nézve, hogy a Szent Háromság Istennek külön ünnepet szenteltek. Nagyon érdekes az, hogy hivatalos ünneppé a római pápa 1334-ben, tehát a 14. században tette, de nem előzmények nélkül, hanem, ahogy említettem, Európa nyugati felében már különféle liturgikus szövegek és források vannak arra nézve, hogy az egyes részegyházakban bevezették ezt az ünnepet. Van egy nagyon érdekes magyar forrásunk a 12. századból, egy törvénykönyv, amelyben az akkori király dekrétumot adott ki, és elrendeli, hogy a pünkösd utáni 8. napján, vagy utána kell megünnepelni Szentháromság ünnepét, azaz ugyanakkor, mint ahogy most is, az egyháznak a nyugati fele, tehát a nyugati kereszténység, a római katolikusok és a protestánsok, a protestáns egyházak nagy része emlékezik erre az ünnepre, közvetlenül a pünkösd utáni vasárnapon. A keleti egyház, a bizánci szertartású egyházak nem ismerik ezt az ünnepet, más rendszer van, ez kimondottan nyugati ünnep, középkori eredetű.
1: És annak mi az oka, hogy ezt a protestáns közösségek is ünneplik? Most ugye említette a dátumot, hogy 1334-ből fakad ez, tehát reformáció előttről, de van-e ennek valamilyen forrása, ismeri ehhez történetet, hogy a reformáció korában ezt miért tartották fontosnak? Hát oly sok mindentől elbúcsúztak a reformáció alatt a reformátorok, ez az ünnep miért maradt meg ünnepként?
2: A Szentháromság Istenbe vetett hit a keresztény hitnek az alapja, és ezt a reformátorok sem tagadták, ha szabad így mondani, sőt, a Szentháromságos hitnek a megvallása a reformáció korában több oknál fogva nagyon fontos volt. És ez az ünnep tulajdonképpen a hitünk, a hitvallásunk megerősítése, tudatosítása. Az egyik az a helyzet, amelyben a reformáció született, vagy elterjedt, vagy kezdett elterjedni itt Magyarországon is, de akár Európa további részeiben. Az egyik az, hogy volt egy nagy török, oszmán, azaz muzulmán, iszlám fenyegetés, és itt ugye nem csak népek vagy népcsoportok, hanem hitek és hitvallások is ütköztek. És az, hogy magyarok vagyunk, vagy németek vagyunk, vagy európaiak vagyunk, az a kereszténységgel volt összefüggésben, hiszen a magyarok is fölvették a kereszténységet az államalapítás után. Tehát fontos volt az, hogy van egy ilyen kultúrák, hitvallások közötti harc, és a Szentháromság ünnep tulajdonképpen a Szentháromság Istenbe vetett hitnek a megerősítését szolgálja. Másrésztről azt is ismerjük az egyház történetben, hogy a reformáción belül természetesen kialakultak olyan irányzatok, amelyek a mai unitarizmusnak az előzményeként érthetőek, tehát Szentháromság tagadóknak nevezzük őket, és éppen itt volt egy nagyon erőteljes törésvonal a keresztény egyházon belül is, hiszen ha szabad így mondani, alaptétel az, hogy a Szentháromság egyörökig az Istenbe vetett hit, az a keresztény hit is egy, van egy ilyen külső politikai korabeli probléma, amelytől el kellett határolódni, másrészt pedig a kereszténységen belül is, hogy hol húzódik meg még az igaz hit, hiszen a protestánsok a meglévő katolikus, azaz keresztény egyháznak a megújítására törekedtek a 14. században, vagy előtte, szintén a külső fenyegetések miatt erősödött föl, hogy így kell erősíteni a keresztény létnek a tudatát a hívekben.
1: És melyik volt ön szerint a fontosabb, ha ez megállapítható, tehát ez a Szentháromság tagadással szembeni úgymond közös kiállás, vagy inkább ez a korpolitikai döntése, mi szerint

0: egyház és a protestánsok között, de hát a protestánsoknak a határát, a másik határát is meg kellett szabni, hogy mi az, ami már nem fér bele a mi szent háromságos hitünkbe. Tehát mind a kettőt erősnek lehet gondolni, azt gondolom, ezzel kapcsolatban. És még egy olyan dolgot szeretnék mondani, hogy a nyomtatásban megjelent könyvek, kiadványok erőteljesen megjelennek ebben az időben, nem csak vitairatok jelennek meg, hanem természetesen az egyház életével, Isten tiszteletével foglalkozó művek is, akár liturgikus művek, akár prédikációs kötetek, és nagyon érdekes, hogy a 16. században is olyan református hagyományú magyar szerzőt is tudunk, aki követi az egyház évnek a vasár és ünnepnapjainak a hagyományos beosztását, tehát itt Szent Háromság ünnepéről van szó, és Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokról, amelyeket legújabb szóhasználattal ünneptelen fél évnek hívunk, amely valószínűleg egy 19. századi eredetű, porosz eredetű kifejezés, hiszen a nyári időszakban vannak a Nagy Mária ünnepek, ezt a protestánsok nem ünnepelték, de ugyanúgy megmaradt, hogy az egyház év vasárnapjait Szent Háromság ünnepe után, Szent Háromság ünnepeihez viszonyítva számoljuk, hogy átlagban 23-25 vasárnap van, tehát az egyház évnek a második fele, amelyet egyébként egyház fél évének is nevezünk, hiszen a Szentlélek kitöltetésével elérkezett az egyháznak az ideje, kinyílik az idő, azt szabad így mondani, ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor a pünkösdi csodát látjuk, hogy eljön a Szentlélek, megtörténik a Szentlélek csodája, a hívek, az emberek megkeresztelkednek, és hát az apostolok cselekedetei arról szól, hogy elindul az egyház, és ez a mai napig ér, és hát ugye az egyháznak az egyik nagy összefogó ereje, az Atyafiú Szentlélek Istenbe vetett hit, amelyet például az apostoli hitvallással vallunk meg Isten tisztelteinken mind a mai napig. De ha énekeinkre gondolunk, akkor ott is látjuk, hogy egészen a sokáig az énekeinket, a zsoltár énekeinket, vagy a zsoltár imádságokat úgynevezett doxológiával fejezzük be, dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek, tehát hogy ez a Szent Háromságos hitnek a megvallása rendkívül fontos volt az elmúlt évszázadokban.
1: Bennem az merül föl, hogy pünkösd után egy vasárnappal, miért fontos ez ennyire? Olyan értelemben kérdezem ezt, most nyilván erről beszélt az elmúlt percekben, de hogy az a Szent Lélek kitöltetésének ünnepében azért ott van a Szent Háromság is, de hogy van erre valami magyarázat mindezeken túl, hogy ez miért egy héttel később, és miért így, vagy épp ez, hogy ez az ünnepes fél évben lévő ünnepeink összefoglalása a Szent Háromság melletti bizonyságtétel?
0: A kérdés azért nagyon jó, mert az ünnepnek az időpontja eltérő volt a korai forrásokban, az egységesülés történt meg, vagy a rögzítés a már említett 14. századi döntésben. Viszont a magyar forrás a 12. századból szintén a pünkösd utáni közvetlen vasárnapot említi. Ennek talán az lehet az oka, vagy két oka lehet. Az egyik, hogy valóban miután megtörténik az üttörténeti áttekintés, tehát Jézus Krisztus testetöltésétől, mennybe menetelén át a Szentlélek eljöveteléig egy nagy évet rajzol fel az egyház év, és utána van igény arra, hogy mielőtt belemegyünk ebbe a nyári időszakba itt a világnak és Európának ezen a felén, amikor az emberek egy kicsit más rizmusban élnek, hogy mintegy összefoglaljuk, megerősítsük azt, hogy a Szent Háromság Istenbe vetett hitnek a titka nagyon fontos, és hát ugye a Szent Háromság tannal kapcsolatban is vannak félreértések, vagy voltak félreértések, tévtanítások, hogy itt nem három különböző Istenről van szó, vagy az egy Istennek három különféle formájáról, hanem egy nagyon évszázadok alatt nagyon mélyen kimunkált hit, a Szent Háromságba vetett hit, és valószínűleg az az igény munkálhatott ebben az egészben, hogy minél közelebb legyen a nagy ünnepeknek a lezárásához. Azt gondolom, hogy ez lehet az egyik nagyon fontos ok. A második ok, amiért a Szent Háromság ünnepe a pünkösd utáni vasárnapra esik, vagy oda rögzítették, hogy ősi gyakorlat volt az, hogy az ünnepeket egy hétig, a nagy ünnepeket egy hétig ünnepelték, és a 8. nap, tehát a vasárnapot követő vasárnap szintén nyomatékkal összefoglalja, emlékeztet a megelőző ünnepre. Nagyon egyszerű, hogyha belegondolunk abba, hogy karácsonynak a napját 8. napon kiskarácsony, azaz új év napja követi, és ez is motiválhatta a középkori egyházi gyakorlatot, hogy a pünkösd meg az ünnepét követő vasárnapra rögzítsék a Szent Háromság ünnepét.

0: ennek az ünnepnek, hát bocsánat, hogy ezt mindig megkérdezem ünnepek kapcsán, de szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy van-e ennek külső megjelenése? Tehát van-e olyan forrás, ami akár katolikus, akár protestáns körben valami külsőséget jelenít, nem tudom, valamilyen virágdíszítést, vagy valamilyen öltözéket, vagy bármilyet, ami kifejezetten ehhez a vasárnaphoz, ünnephez kapcsolódó külső megjelenés?
1: Az az érdekes, hogy az én ismereteim szerint, mivel eszmeünnepről van szó, hogy említettem, ilyen kevés van, viszont ha keresztény szimbolizmusra, jelképekre gondolunk, akkor az egyenlőszerű háromszögnek a megjelenése nagyon sok templomban, református templomban is, szószékek koronáján, vagy orgonáknak a homlokzatán megjelenik. Az egyenlőszerű háromszög a Szent Háromság titkának a kifejeződése, és az az érdekes, hogy például 18-19. Századi református templomokban is előfordul, így akár tárgyakon, vagy akár valamilyen ábrázolás formájában Szent Háromság, olykor szemet is tesznek bele, amelyik ragyog, tehát a gondviselésnek, a figyelésnek, az odafigyelésnek, a jelenlétnek a szimbóluma ez. Ennyire mélyen bentül a Szent Háromságos hit, ugye a református templomokban nincs különféle szent kép vagy szobor, de ezek az utalások, amelyek a Szent Háromság Istenbe vetett hitnek a titkát jelzik, ott vannak szépen, csöndesen a mi templomainkban is.
0: És ez a jelkép ön szerint mennyire ismert a mai református egyházban? Értik az emberek, amikor látják ezt egy templomban?
1: Ez lenne a feladatunk, hogy mivel ezeknek a jelképeknek az ismerete, vagy a tudata, szabad így fogalmazni, egy picit megkopott, lehetőséget is adna, ahol ilyen van, akár egy ábrázoláson, templomi berendezési tárgyon, vagy éppen templomi orgonán, hogy akár lehet kötni is ezt a szimbólumot ehhez. Nyilván azért is jelenik meg a háromszög, mint egyenlőszárú háromszög, mint szimbólum, mert például az orgonáinknak a jó része a 19. században egy meghatározott művészettörténeti stílushoz kötődik, és annak a stílusnak is jelenvonása volt az, hogy például az orgona homlokzatának a tetején valamilyen zárodíszt alkalmaz. Ha szabad mondani egy példát, én a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának a vezetője vagyok, és az elmúlt időszakban a díszteremben építettettünk egy új orgonát, és ott az én kérésemre történt meg az orgona homlokzatának a tervezése abban a vonatkozásban, hogy ez a régi szimbólum, a Szent Háromság Istent jelképező háromszög kerüljön föl zárodiszként, és amikor az orgonáról beszélünk, vagy bemutattuk, akkor ezt mindig téma tárgyává teszem, hiszen lettek más új, felújított nagyteremben új szimbólumok, és ezek alkalmat nyitnak arra, hogy beszéljünk ezekről a mi közös hitünknek az alapjáról, és azokról a szimbólumokról, amelyek évszázadokon keresztül kísérték a kereszténységet.
0: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Papp Ferenccel, a Károli Pedagógiai Karának dékánjával, a Budapesti Teológia tanárával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felér száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ámdíj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Az MDI bevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallást, figyelmeztet az adóhivatal. Egy biztosítás közvetítő társaság felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. Az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Az MTI-nek küldött közlemény szerint a 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A felmérésből az derül ki, hogy az ügyfelek 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban, közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez. A felmérés válaszadóinak kétharmada minden külföldi utazásra köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség. A jármű útközben történő lerobbanását 42% említette, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését, az út kényszerű lemondását is. Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Észak-Kelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust magazin 2026-os Travel Green lista válogatásába Miskolc és Tokaj hegyalja is bekerült. A világ egyik legismertebb utazási magazinja minden évben azokat az úti célokat emeli ki, amelyek fenntartható, helyi közösségekre épülő és hiteles turisztikai kezdeményezéseikkel mutatnak példát nemzetközi szinten. Miskolc az ehető erdő és erdei Gastro Express program révén szerepel a listán. A Bükk erdeire és a helyi gasztronómiára épülő kezdeményezés az elmúlt hónapokban több jelentős nemzetközi elismerést is kapott. A projekt idén elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése díjat a Green Destinations Top 100 globális versenyének virágzó közösségek kategóriájában, az ITB Berlin szakkiállításon, emellett bekerült az Európai Unió kiemelt turisztikai jó gyakorlatai közé is. A Green List másik magyar szereplője Tokaj hegyalja lett, ahol a Bodrog keresztúri Fülöp a Gólya gólyavédelmi projekt nyerte el a szakmai grémium elismerését. A kezdeményezés a természetvédelem, a helyi közösségi összefogás és a fenntartható turizmus összekapcsolásával vált, nemzetközileg is figyelemre méltóvá. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tűze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a közelgő Szent Háromság vasárnapi apropóján. Mai vendégünk Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanára, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánja.
2: Most egy elsőre meredeknek tűnő kérdésem van, és ne haragudjon, nem provokációnak szánom, csak ha már így a jelképekről beszélünk, akkor szerintem akár rosszul asszociálhat valaki, ha meglát egy templomban egy ilyen Szent Háromságot kifejező háromszöget és szemet, ugyanis én asszociáltam most, hogy beszélgetünk róla, a szabadkőműves címerre, amiben van, hogy megjelenik egy szem, és ugyan nem háromszög van benne, de van olyan változata ennek a címernek, logónak, amiben vannak ilyen szögletes dolgok, amiből akár a háromszög is ugye megjelenhet. Ön szerint nem lehet egy ilyen félre asszociáció, vagy nem tapasztalt még ilyet esetleg, hogy valaki kérdezte, hogy akkor ez most ugyanaz-e, más-e, kiakadt rajta, megütközött rajta, bármilyen?
3: Ha szabad erre úgy reagálni, ha valakinek ilyen asszociációja van, az azt jelenti, hogy eléggé művelt és járatos. Nem tudom, hogy az átlag magyar ember a szabadkőművesekről mit tud. Teljesen igaza van, hogy a szimbólumnak a leírása erre is utalhat, hogy a szabadkőművesség egy nagyon speciális mozgalom vagy irányzat, amely talán még a mai napig itt van, hogy most milyen hatása van, vagy milyen is, ezt nem tudom. Minden esetre az biztos, hogy a templomainkban nem a szabadkőműves mozgalomnak a jelképét vették át. Tehát látjuk azt, hogy a szimbólumok azért cserélődnek, mozognak, sőt, sajnos van szimbólum elfoglalás is. Ha szabad behozni, azért a szivárványnak a problémája még erősebb, mert azt jobban értik az emberek, hiszen az utcákon és egyéb helyeken bizonyos más jellegű, nem a Noé bárkájára és a Noé történetére utaló mozgalmaknak a szimbólumává vált, és itt ilyenkor a kereszténység is egy picit összerezzen, hogy miről van szó, tehát a szimbólumoknak, a jelképeknek a elnézést kérek, hogy nem föltétlenül biztos, hogy rádióinterjúhoz méltó kifejezést használok, lenyúlása, vagy elhasználása, elvétele, ez létezett mindig. Én azt gondolom, hogy a mi templomainkban, ha valakinek ilyen kérdése van, akkor el lehet mondani, hogy ez nem az, ez ősibb, és ez velünk van, és hát ez a nagy titkot, ami hát szinte emberi értelemmel felfoghatatlan Istennek a csodálatos létezése, hogy Atya, Fiú, Szentlélek az elmagyarázására használták ezt a képet, és lehetőségünk van, ezt lehetőségként fogom föl, hogy beszéljünk erről.
2: De akkor most a lenyúlás, ha visszatérünk az eredeti kérdésre, tehát a Szent Háromság jelképre, akkor azt gondolja, vagy azt valószínűsíti, vagy ön tudja ezt forrásokból táplálkozva, hogy a szabadkőműves címer az ebből a Szent Háromság jelképből merített magának?
3: Én nem vagyok szabadkőműves kutató, annyit tudok mondani, hogy mivel ebben a kultúrkörben és nyilvánvalóan a nyugati civilizációban és a kereszténységgel kapcsolódásba jött, és hát a rítusai, amit tudunk róla, meg ahogy működik, azért elég erőteljesen kötődik ehhez a világhoz, előfordulhat, hogy a maga természetességével, a saját maga üzenetei megfogalmazása céljából hozták, vagy alkalmazzák ezeket a szimbólumokat. Azért több mindent föl tudnánk sorolni, de ehhez tényleg egy olyan szakértőt kellene megkérdezni, aki jobban ért ehhez a témához, mint én.
2: Megyünk tovább, köszönöm, hogy ezeket is elmondta. Énekekről beszéljünk még. Az ünnepeinkhez nyilván hozzátartoznak az énekek. Az énekeskönyvünkben is találunk, az új énekeskönyvben is Szent Háromság vasárnapra ajánlott énekeket. Mi ezeknek a története, mennyire vannak ebbe évszázadok óta ugyanúgy énekelt dicséretek, vannak esetleg újak, meséljen erről.
3: Az új református énekeskönyv erőteljesen követi a történeti református vagy protestáns énekeskönyveknek a felépítését, és az a nyomatékos eltérés a korábbi énekeskönyvhöz, miközben az énekanyagnak a jó részét az 1948-as énekeskönyvből átvette az új 2021-es énekeskönyv, hogy segíti a híveket, a templomba járókat, a hittanosokat a tájékozódásban, így ünnepekként, ünnepidőnként, ünnepkörönként tagolja az énekeket. Az 561. dicsérettől indul a Szent Háromság ideje feliratú Szent Háromság vasárnapra Szentháromság utáni időre terjedő énekeknek a listája, rögtön egy olyan közkedvelt reformáció korából már szövegével és részben dallamával ismert ének van, amit szoktunk énekelni, akár ezen a vasárnapon, akár hálaadó alkalmakkor, akkor Szentháromság Istent magasztaljuk, Szent vagy Örökké Atya Úristen, és a versszakok, hogy az Atyáról, Jézus Krisztusról, Szentlélekről szólnak, az ő munkájukról, és a negyedik versszak pedig dicsőítés, tehát a Szentháromság dicsőítése. Van tehát egy olyan énekgyűjteményünk, amelynek a keletkezési ideje a reformáció kora előttől egészen a 19.-20. századig terjedő énekanyag. Kiemelnék két éneket. Az 566. az új énekeskönyv számozása szerint Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk és áldunk, valamint Téged, Isten, dicsérünk, Téged, Urunknak vallunk, ez a következő ének. Ezek tulajdonképpen a középkori eredetű Tedeumnak, Téged, Isten, dicsérünk, hatalmas, himnikus, gregorián éneknek a parafrázisai vagy utóhatásai, utócsengései, ennek a szövegét követik, amikor a Szentháromság Istennek egy nagy magasztalása fogalmazódik meg. Ezek közkedvelt énekek, például a Tedeumot nagy egyházi ünnepek, akár egy beiktatás végén, akár a Római Katolikus Egyházban rendszerint püspök szentelésnek a végén, és hát egy nagy alkalmakkor éneklik, és egy érdekességet szeretnék még kiemelni, tehát említettem, hogy Téged, Úristen, dicsérünk, Tedeum laudamus. Szóval Tedeum szó azért, hogyha valaki tájékozott, vagy ismer bizonyos dolgokat, akkor tudja, hogy a Tedeumok léteznek, hiszen zenei tételként, zenei alkotásként is Tedeumról tudunk, tehát ez a Tedeum laudamus, Téged, Úristen, dicsérünk. És nagyon érdekes, hogy a Szentháromság ünnepe az iskolai évnek a végén is van, a nyári szezonnak a bevezetéseképpen, és olyan forrásokat is láttam már, ilyen jegyzeteket, iskolai jegyzeteket a 19. századból, 20. század elejéről, hogy a tanévzáró istentiszteletet Tedeumnak nevezi. A tanévnyitót egyébként a római katolikusoknál Veni Sanctének nevezik, Szentlélekhívó. Ez a kifejezés is élt a korábbi időszakban, ma nem használjuk, de érdemes, hogyha például van egy iskolai közösség, egy nagy gyülekezeti alkalom, átadunk valamit, felszentelünk valamit, van a gyülekezet számára egy nagy alkalom, amikor megemlékezik akár egy nagy jubileumról, az alapításnak a 450. vagy akárhanyadik évfordulójáról, akkor ezzel az istentisztelet végén, Tedeummal, amikor lezárjuk a tanévet, nem magunknak, hanem az Úristennek adunk dicséretet, és hát az a reformátori gondolat, hogy soli deo gloria, egyedül isteni dicsőség, ugyanezt fogalmazódik meg az énekelt hitvallás nyelvén, Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk, és ez egy nagy magasztaló, dicsőítő ének, amely a Szent Háromság Istennek szól.
2: És akkor jól értem abból, amit mondta, hogy van olyan ének ide kapcsolódó témában az énekeskönyvben, amit akár az előttünk álló Szent Háromság vasárnap énekelhetnek mondjuk a nagykörösi református templomban, vagy a debreceni református nagy templomban, és bármelyik katolikus templomban is, mert korábbi, mint a reformáció?
3: Így van, tehát ezek a Tedeum énekek, tehát vagy Tedeum parafrázisnak lehet mondani, ezek megvannak, és vannak olyan népies anyagok, amelyek például a mi énekeskönyvünkbe is bekerültek, amelyek most megtanulandók a mi számunkra, például az 562., amely szintén egy ilyen az egyházének és a népéneknek a határán mozog. Tehát előfordul, hogy találunk olyan közös éneket, amelyet akár a nyugati kereszténység, római katolikusok és protestánsok is énekelhetnek. Egy éneket szeretnék kiemelni, amely református közegben még annyira nem ismert, az evangélikusoknál igen. Ez az 565. számú, a menny urának tisztelet, dicsőség, hála az engyen. Ez egy német eredetű korál ének, amely az evangélikus énekeskönyvben magyarul régebb óta benne van, viszont az az érdekes, hogy ezt az éneket ugye Németországban az evangélikusok és a római katolikusok is nagy szeretettel éneklik, és a közös istentiszteleteiknek, a kommunikus alkalmaknak az egyik nagy éneke, hiszen mind a két felekezet ismeri és énekli ezt az éneket.
2: Ugye most itt vagyunk még a Szent Háromság vasárnap előtt, és úgy egyeztünk meg a beszélgetés előtt, hogy részben azért is előtte beszélgetünk, és nem aznap hallják ezt a beszélgetést a hallgatók, hogy felhívjuk a figyelmet a hallgatóknak, a hallgatók figyelmét felhívjuk arra, hogy közeledik ez a vasárnap, és arra kérném, hogy akár lelkészeknek, presbitériumoknak, de akár csak egyszerű, idézőjelben egyszerű gyülekezeti tagoknak is javasoljon valamit, hogy hogyan kellene ezt a napot, vagy hogyan lehetne ezt a vasárnapot megünnepelni, visszatérni arra, hogy ezt ünnepeljük, és az is ott van bennem kérdésként, hogy ön szerint ez miért fontos, hogy ez megtörténjen, ne csak egy néhány szó legyen a bibliaolvasó kalauzban.
3: Mindenképpen fontos, hogy ezt az átmeneti időt méltóképpen ünnepeljük meg, hiszen a pünkösddel együtt végigjártuk azt az utat, amelyet az üttörténet útjának nevezünk, és ezeket az ünnepeket lezárni fontos, vagy az ünnepi időszakot, hiszen azért valljuk be, az életritmusunkban is folyamatosan, vagy fokozatosan változás áll be. Másrésztről pedig a mai világban, ebben a korban, amiben élünk, ahol sok minden meggyöngült, a hagyományok, a keresztény hit, a templomlátogatás, az emberek sokfelé vannak, a kötődéseik, a társadalmi struktúrák elerőtlenedtek, szükséges a keresztény hit alapjaira tanítani az embereket, megtanítani, vagy újra tanítani, a gyülekezeti tagokat is fölhívni a figyelmet arra, hogy a mi hitünk egy szent háromságos hit. Gondoljunk csak abba, ahány keresztelés van, ott van a keresztelési parancs Jézus által elrendelve az evangéliumból, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevébe vagy nevére keresztelünk. Aztán vannak olyan Isten magasztaló formulák a Szentírásban. Elmondjuk az apostoli hitvallást. Az énekeinkben ott van az Atya, Fiú, Szentlélek magasztalása, az ő művük, és jó, hogyha nem csak a nagyheti zarándoklatot járjuk be, tehát Krisztus követjük részletesen, hogy ő hogyan jutott el a kereszthalálig és a föltámadásig, hanem kapunk egy ilyen magaslati látást is, hogy ez a megváltás titka, ez a Szent Háromság Isten örök akarata, örök végzése. És a Szent Háromság Isten él és uralkodik. Ő a legnagyobb úr, minden hatalom fölött ott van, és mintegy erősít, bátorít bennünket, elindít bennünket, és azért van ennek egy olyan motivuma is a Szent Háromság ünnepének, hogy a nagy ünnepek után 8. napra, tehát egy hétre rá, mindig valamilyen lezáró aktus történik meg, és a nyugati egyházban úgy foghatjuk föl, hogy tulajdonképpen a pünkösddel záródó ünnepes fél évnek az utolsó aktusa ez a Szent Háromság ünnepe. Tehát én azt gondolom, hogy a lelkészeknek, hittanoktatóknak, gyülekezeteknek legyen belső motivációjuk arra, hogy a keresztény hitünknek ezt az alapját ünnepélyesen megvalljuk, higgyük, és legyen ott az Isten dicsőítés az életünkben, ami nem egy évben, egy vasárnapra korlátozódik, viszont szükséges azt is, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a kereszténység mindenféle, akár más vallások, akár ideológiákkal szemben csak akkor él, áll és marad meg, hogyha ezt a töretlen hitet az Atya, Fiú, Szentlélek Isten művébe, a Teremtő Istenbe, a Megváltó és a Megszentelő Istenbe vetés. Ettől vagyunk keresztjének, és ez bennünket egy nagy közösségbe csatol be, olyan közösségbe, vagy olyanok közé visz, akik üldöztetést szenvednek, akik békében élnek, és nincs egyedül a keresztény ember, nincs egyedül a gyülekezet, nincs egyedül a Magyarországi Református Egyház, vagy a Magyarországi Egyháza, hiszen a látható, földön küzdő egyház, avval a nagy, Isten dicsőítő, győzedelmes egyházzal egyesül itt, minden nyomorában és minden örömében. És ez a hit nyílik föl, mint amikor János apostol a Patmos szigetén, a Jelenések könyvében az Úrnapján, vasárnap azt látja, hogy eljön hozzá a megöletett bárány, Jézus Krisztus a megdicsőült Úr. És ebben a reményben vagyunk mi is, és így tanítsuk, ez a mi felelősségünk egyházi embereknek, szolgáknak, lelkipásztoroknak, hogy tanítsuk az embereket erre, hogy ne feledjük, hogy nekünk a hitünk Szent Háromságos hit.
2: Mi a tapasztalata, hogy egyébként ezt mennyire szokták megtenni lelkészek?
3: Azt gondolom, hogy azért a bibliaolvasó kalauz nagyon sok mindent segít ebben, hogy ott van, és azt tapasztalom, hogy azért megemlítik, akár imádságban, akár az énekválasztásban előjön. Tehát én azt gondolom, az is megfelelő, hogyha akár ezekből az énekkincsekből tudatosan választunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Papp Ferencet, a Károly Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter elmondta, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter közölte azt is, a tárca parlamenti államtitkára Kaproncai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson, tette hozzá Lannert Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Mint arról rádiónk is beszámolt, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én robbanás történt, a balesetben egy ember életét vesztette, az esetnek több súlyos sérültje is van. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A NAV munkatársai azért érkeztek, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak, majd jegyezte meg a miniszter hozzátéve, ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Ekkor kezdődött el Pohris Gottfriedben az a változás, mely később egész lényét átalakította. Már házasságuk első évében, amikor az alkalmat kereste, hogy bosszút állhasson Lubovszkin, felvette a kapcsolatot a bécsi művészkörökkel. Először csak azzal a szándékkal járt el a festőkávéházába és ült le az asztalukhoz, hogy Lubovszkinak árthasson. Itt-ott szóba hozta a nevét, anélkül, hogy rosszat mondott volna róla, de ha valamelyik fiatal festő lekicsinyülően nyilatkozott Lubovszkiról, vagy éppen tehetségtelennek jelentette ki, azt az embert megjegyezte magának. Meghívta ebédre vagy vacsorára, megvette a képeit, és minden vonatkozásban pártfogolta, ha még olyan borzasztóan érthetetlennek is érezte a vászonra dobált színeit. Így rendre elterjedt az örökké pénztelen fiatal bécsi festők között a különös mecénás híre, akihez a kulcs az, ha Lubovszkit szidja az ember. És sokan, akinek az emelkedő hírnevű párizsi festő ellen egyébként semmi kifogásuk sem volt, Pohris jelenlétében lelkesen szitták, hogy ezáltal legalább egy ebédet vagy egy vacsorát kiverekedjenek maguknak. Ilyen módon összeverődött lassan egy élelmes kis csoport, akik magukat persze csak Pohris háta mögött Lubovszki klubnak nevezték, és igyekeztek kihasználni a bankár bőkezűségét. Pohrist mulattatta ez a léha bohém társaság, nem sajnálta a pénzt, amit kicsaltak a zsebéből, hiszen olyasmit kapott érte, ami számára megfizethetetlen volt. Ezek között a borzas zsenik között ő volt az úr, a körülhízelgett és ünnepelt uralkodó. Kis festőakadémiai növendéklányok szerelmet vallottak neki, bársonyzeki és őstehetségek megfestették a portréját, és cseppet sem zavarta, hogy egyik szeme a vállára, másik a homlok a közepére került, és a szája rézsútos volt és kék. Az ilyesmit mindig valamilyen izmusnak nevezték, és hozzátartozott a művészethez. Pohris nem volt buta ember, és tudta jól, hogy mindez a festékujjú növendéklányok hisztériás szerelme és a borzas titánok lelkesedése nem neki szólt, hanem csupán a pénzének. De nem bánta ezt. Terve volt ezekkel a festőkkel. Arra számított, hogy egy-egy a sok közül csak viszi majd valamire, neve lesz egyszer és befolyása, és akkor föl lehet használni Lubovszki ellen. Később, az évek folyamán aztán megszokta ezt a lármás, furcsa társaságot, jól érezte magát közöttük, otthon volt közöttük, megszerette fiatal lelkesedésüket, felelőtlen mohóságukat, játékos szertelenségüket. Megtalálta bennük azt, ami belőle, a hidegen és józanul gondolkodó üzletemberből hiányzott. Megszerette őket, igen, megszerette. Furcsa volt, de érezte, hogy szereti őket minden hibájukkal, fogyatékosságukkal és különbségükkel együtt, vagy talán éppen azok miatt. Ahogy elpanaszolták neki szerelmi bajaikat, ahogy tanácsot kértek tőle, és ahogy nem fogadták meg soha a tanácsait, ahogy azok a festékszagú fiatal lánykák az ölébe kúsztak, megsimogatták az arcát, és pénzt kértek tőle. Ahogy egyik-másik elébe állt, kipirosodott arccal borzasan és nagyképűen is bejelentette, ma megfestettem életem nagy művét. Aztán két hét múlva újra megfestette élete nagy művét, és éppen olyan érthetetlen tarkaság volt az is, mint az előbbi. Megszerette őket. Kiállításokat rendezett nekik. Egyre több pénzt költött reájuk. Kölcsönöket adott, amikről tudta, hogy soha nem kapja vissza. Nagy lakomákat rendezett. Műkritikusokkal tárgyalt, képkereskedőkkel alkudozott, és vette a képeket tőlük. Már az egész Rosengasse-i villa tele volt velük. És mindez a végén már nem is Lubovszki miatt történt, hanem mert megszerette őket, és mert valami furcsa babonás tisztelet támadt föl benne a művészet iránt. Érezni kezdte a színek és vonalak mágiáját. Néha, ha egyedül volt a Rosengasse-i házban, és eszébe jutott, hogy egyedül van, és arra gondolt, hogy azért van egyedül, mert valahol valamivel elrontotta az életét, megállt egy-egy festmény előtt, és nézt.

lélek és idő sötétjéből, s az a perce, míg megcsillogtatja a szemük előtt, a szent bódulat perce, ember és Isten találkozása az örökké valóság küszöbén, ahol ez a kettő összeír, gondolta, a mulandó és az örökké való, az nekem a szamoszi bor, nekik a festészet. Testvérek vagyunk. Mikor Éva temetését követő szörnyűséges éjszaka után visszamenekült Bécsbe, még több időt töltött a művészek között, mint azelőtt. Kezdte elhanyagolni az üzleteit. A vállalatok mentek maguktól úgy, ahogy, de belőle hiányzott már a lendület és a kezdeményező erő. Ha egyedül volt, Évára kellett gondoljon és Szamoszra, és ezért félt az egyedül léttől. Éjszakánként látomásai voltak, padlócsikorgott függöny lebbent, és ezért igyekezett az éjszakákat vidám festők között hajnalig tartó vacsorákkal eltölteni. Üzlettársai gondterhelten csóválgatták a fejüket. Pohr és Gottfried szórakozott lett, feledékeny és lusta. Arcán megpegyhütt a bőr, barna színe szürkésbe ment át, betegesnek látszott. Ajánlották, hogy menjen orvoshoz, de ő csak legyintett ilyenkor is fáradt nézésű szemeivel elnézett a sajnálkozó ismerősök feje fölött, mintha valahova nagyon messzire nézett volna. Fél év múlva egy művész vacsorán kihirdette a festők között: van Szamosz szigetén egy villám. Ezt rendelkezéstekre bocsátom. Aki oda akar menni pihenni, annak útját oda-vissza fizetem, s a szigeten is az én vendégem, amíg csak jól érzi ott magát. Egyetlen kikötésem, mindegyiktek, amikor onnan visszatér, hoz nekem egy képet, amit ott festett a szigeten. Egy hétre rá hárman utaztak le Szamoszra. Később már 26-an követték rendre ezt a hármat. Volt, aki 2 hetet töltött ott, volt, aki több hónapot. Valamennyien lelkesedve emlékeztek meg Pohr és Gottfried előrelátó gondoskodásáról. Már a kikötőben várta őket egy ember, aki a csomagot a villához fölvitte. Fönt egy szótlan görög asszony kitűnő ellátásban részesítette őket, hiány semmiben sem volt. Dicsérték a sziget szépségét, a Pohr és villa gyönyörű fekvését, a kilátást, a levegőt, a tengert, és valamennyien elhozták becsületesen a Rosengasszéra kívánt képet. Egyik a villát festette le, másik a tengert, harmadik a kikötőt, negyedik egy szép halászleányt, vagy játszó gyermekeket a homokban. Pohr is sorra megnézte a képeket, bólintott, és kifizetett értük egy jókora összeget. Dolgozó szobájából minden más képet kidobott, és ezekkel a szamoszi képekkel rakta körül a falakat. Szamosz lassanként oda gyűlt köréje a Rosengasszei házba. Ott volt a fehér villa a sötét ciprusokkal, az erkély, amelyikről hallani lehetett a tenger zúgását, ott volt a tenger, ott voltak a zöld szőlőhegyek, halvány sejem olajfaligetek, halászok, szőlősgazdák, sudárnövésű leányok, maszatos gyerekek, kis olajszagú vendéglők, ivói, szürke kőkorsók, tüzes, illatos borral. Mindez oda gyűlt lassan köréje. Néha, ha egyedül volt, bezárkózott ebbe a szobába, leült egy karosszékbe, és nézte a képeket. Ilyenkor Szamoszon volt. Érezte orrában a langyos, fűszeres levegőt, ahogy a szél a szőlőhegyek felől a nyíló olajfák illatát hozza. Hallotta fülében a ciprusok halk suhogását, hullámok moraját, lányok gyöngyöző kacagását. Érezte ínyén a kőkorsók borának ízét, és egy régi forró délután fölpesgő mámorát, valahol az emlékei mögül, abban a homályos furcsa mélységben, ahova a múló idők hullanak bele, feltartóztathatatlanul egymás után. Ilyenkor megteltek a szemei könnyel, s a szíve nagy lett, és nehéz a vágytól Szamosz után. Szamosz után, ahova nem térhet vissza soha többé, mert örökre száműzte magát róla egy asszony miatt, aki meghalt, és egy rontott élet átkával a lelkén. 7 évvel Éva halála után egy fiatal festő érkezett vissza a szigetről, és egy képet hozott. Különös kép volt. Sötét.

0: tompa színek. Tépet felhők, meghajló fekete ciprusok. Éles csipkéze ciklán fehér nő alak a viharban. Alatt a nyitott szájú mélység, a zöldes-fekete hullámszörnyek begörbülő karmai, amint felnyúlnak a fehér nő alak felé. Villámfény világítja meg a nő alak arcát, s ahogy ott áll, kísérteties fehéren, szinte lebegve a mélység fölött, mint hogy rémült sikoltást tép neki belőle a vihar. És az arc, az az arc, Éva arca volt. Pohr is érezte, hogy elsápadt, és a keze reszketni kezdte, hogy a képet tartja. Mennyi ideig volt ott? Kérdezte tompán. Egy évig, felelte a fiatalember, és nagy égő fekete szemeiben valami különös fény csillogott. Egy évig, különös kép, morogta Pohr is, és a falnak támasztotta a festményt. Különös sziget, felelte a festő halkan. Pohr is végig simította a homlokán, és egyre a képet nézte, úgy kérdezte. Látta, úgy értem, fantázia, vagy pedig láttam, felelte a festő tompán. Sokan látták már különös sziget. Gazdagon megfizette a képet. Aztán bevitte a hálószobájába, és bezárta a szekrénybe. Csak néha éjjel, ha nem tudott aludni, vette elő onnan. Ilyenkor behúzta a függönyöket, felgyújtotta a hálószoba összes lámpáját, a képet felakasztotta egy szögre, és leült vele szemben. Reggelig ült ott a kép előtt, és másnap levert volt, és fáradt. Később, amikor a német birodalmi kormány a Pohris vagyont a többi bécsi zsidó vagyonnal együtt lefoglalta, ez a kép a Bécsi Szépművészeti Múzeum tulajdonába került. A festőnek, aki készítette, ismert neve volt már akkor, de nem élt Bécsben. Annyit tudtak róla csak, hogy valami görög szigetre költözött, ahol nagyon elvonult a nél, és sokan azt is tudni vélték, hogy megbolondult és spiritista lett. De ez már Pohrist nem érdekelte akkor. Még azokban az években, amikor Németországban a zsidóüldözés megkezdődött, a Pohris bankház megérezte a közeledő nemzetközi vihart. A fokozódó német térhódítás az európai piacokon lassanként arra kényszerítette a dél-kelet-európai bor- és gyümölcskoncernt, hogy tőkéit fokozatosan szabaddá téve ugródeszkát keresen a biztosabb világrészek felé. Pohris először Afrikára gondolt, de ott meg az olasz fasizmus terjeszkedése jelentett akadályt, így terelődött át rendre a figyelme Amerika felé. Nem sokára a közülünk valóság törvényének befolyására megjelentek dolgozószobájában ugyanazok a pecsétes ruhájú irattáskás alakok, akik annak idején az apját látogatták, és hosszú, titokzatos pusmogások indultak meg devizák, átutalások, értékpapírok, tömbarany és hasonló kérdések fölött, mely pusmogások eredménye az volt, hogy a Pohris bankház tőkekészlete lassan, de biztosan kezdett elszivárogni az óceánum túlra. Pohris Gottfried maga is látta, de még inkább érezte, öröklött ösztöneinél fogva, hogy a német térfoglalás egyre veszélyesebb méreteket ölt, és hogy hamarosan rászakad Európára egy olyan katasztrófa, melyhez fogható még nem volt, s melynek sötét fellegei már ott lapultak a láthatár alatt. De azért egy pillanatig sem gondolt arra, hogy ő maga is elhagyja Bécset. Ami az anyagi értékek mentését illette, ott mindent elkövetett, hiszen ez kötelessége volt. A vagyon nem magántulajdon, hanem az összzsidóság fegyvertárában szereplő leltári készlet, így tanulta apjától, és ezt a tant igazolta egész élete, üzleti sikerei, és az a hatalmas hálózat, mely néha védelmet kért, néha védelmet adott. De ő maga Bécshez tartozott. A rosengasszai házhoz, a művész vacsorákhoz, a festőköz, akiket csodált, irigyelt és szeretett, s ahhoz az egész meghitt családias hangulathoz, ami Bécset jelentette, Nem gondolt arra egy percig sem, hogy elmeneküljön innen. Annál nagyobb volt a megdöbbenése, amikor egy este titokzatos látogatót jelentett be az inas, és ez a látogató nem volt más, mint ama bizonyos Jassza Mendelovics. Első látogatása óta nem találkozott vele, nem is hallott róla. Tudott a cionista mozgalomról. Időnként utaltatott is át nagyobb összegeket a számukra, de nem volt semmi közelebbi kapcsolata velük. Jassza Mendelovics, mintha semmit sem változott volna az elmúlt másfél évtized alatt. Ugyanolyan sovány volt, hajlott és penész színű. Talán még a kopott ruha is ugyanaz volt rajta, mint amit akkor viselt. Ugyanúgy izzadtak a szemei is, vad, fanatikus tűzzel. Ahogy ránézett és azt mondta, amikor az inas becsukta mögötte az ajtót, eljött az idő, Gottfried, Ábrahám fia, menekülni kell. Ohris Gottfried elsápadt és rámerett a különös emberre, lassan ismerte fel. Ha nem csalódom, dodogta, mi már találkoztunk, ugye? Mendelovics? Jassza Mendelovics, bólintott az idegen. És azért jöttem, hogy fölnyissam a szemét. A német csapatok holnap után megszállják Ausztriát. Menekülni kell, van útlevele? Van, de Mendelovics előrehajolt, és úgy súgta folytottan. Az amerikai vízumot holnap délelőtt egy fél óra alatt megkaphatja. Van ott egy emberünk, délben indul a vonat Svájc felé. Ez az utolsó előtti vonat. Az utolsó éjjel indul, aztán több vonat nincs. Ohris Gottfried szédülést érzett, és keze megkapaszkodott az egyik szék támlájában. De én nem akarok, én nem értem, a doktor, én itt akar maradni? Kérdezte Mendelovics, és a tekintete vizsgálódó lett, majdnem gyanakvó. Ha a németek átlépik a határt, ez háborút jelent, felelte Ohris, és visszanyerte a nyugalmát. És Hitler nem reszkírozhatja. A németek holnap után átlépik a határt, mondta Mendelovics tompán és határozottan, mint egy törvényt. Háború is lesz néhány év múlva, és közben megölnek mindenkit, aki itt marad. Nem hiszem, rázta meg Ohris a fejét, nem, ezt nem hiszem, hogy átmerjék lépni a határt, amikor Amerika... Jassza Mendelovics kiegyenesedett. Holnap megy az utolsó vonat. Azért jöttem, hogy ezt megmondjam önnek, Gottfried, Ábrahám fia. Még sok helyre kell elmenjek, és soknak kell megmondjam ugyanezt. Ezért sietek. 60 zsidó ember járja ma este Bécset, hogy mindenki megtudja, amit tudnia kell. Aki hallgat ránk, az hallgat. Aki nem, az nem. Mi nem parancsolhatunk, mi csak figyelmeztetünk. Gondolkozzék azokon, amiket mondtam, s ne feledje, holnap megy az utolsó vonat. Azzal megfordult és kiment a szobából. Ohris döbbenten nézett utána, aztán leült és hosszasan bámult maga elé a padlóra. Nem utazott el másnap. És harmadnap bevonultak a németek Ausztriába. A bécsi bevonulást a kis művész kávéház ablakából nézte végig. Az utcán tombolt, újjongott, lelkesedett a nép. Horogkeresztes zászlókat lengettek, az ablakokból virágokat dobáltak. Ohris Gottfried ült a kávéház márványasztalánál és csodálkozott. Nem értette a bécsieket. Nem értette az örömüket, a lelkesedésüket, az újongásukat. Mintha egy rab népet szabadítottak volna föl az elnyomásból. Életében először érezte, hogy közte és a bécsiek között mégis van valahol valamilyen szakadék, amely fölé sem az állampolgárság, sem a születés folytán adott kötöttség, sem az együtt eltöltött évek nem tudnak hidat verni. Ő bécsinek és osztráknak érezte magát, és látnia kellett, hogy a bécsi nép újjongva ünnepel valamit, aminek ő nem tud örvendezni. Lelkesedve kiabálják reketre magukat a pincérek, a sörös kocsisok, a kispolgárok, fiatalok és öregek, ő pedig ül távol tőlük a kávéház sarkában, mint egy idegen, aki nem tartozik hozzájuk. Ez megdöbbentette. És eszébe jutottak Jassza Mendelovics szavai, amiket valamikor régen mondott: a mi hazánk nem terület, nem ország és nem város, a mi hazánk egy gondolat. Mert a mi népünk nem osztrák Ausztriában, és nem lengyel Lengyelországban, és nem angol Angliában, hanem mindenütt csak zsidó. Sokáig ült egyedül a törzsasztal mellett. Később bejött néhány festő. Volt közöttük, aki ugyanúgy lelkesedett, mint a sörös kocsisok, a pincérek és a kispolgárok. De volt köztük, aki hallgatott. Ezek lassacskán aztán eltűntek valahová. Egy ideig még lehetett látni őket szótlanul, kedvetlenül, aztán eltűntek. A törzsasztal megőrült. Mind kevesebben lettek, akik délutánonként összegyűltek a kávéházban Pohris köré. A vacsorákról is kezdtek elmaradozni. Aztán előfordult, hogy egyik-másik, amikor belépett a kávéházba és meglátta Pohrist, a törzsasztalnál nem jött oda, hanem sietve elkotródott megint, mint ha megfeledkezett volna valamiről. A többiek ilyenkor elhallgattak körülötte, és jelentősen összenéztek. Pohris riadtan kezdte érezni, hogy valahol valami megváltozott. Nem csak kint az utcán, nem csak a hivatalokban, de itt bent a kávéház védettségében is. Ezekben a vidám, felelőtlen, kedves fiúkban. Nem csak a felszínen, a felszín alatt is. A lelkekben bent változott meg valami, még a művészek tiszta gyermek lelkében is. Tanácstalanul állt szemben ezzel a változással, aztán egy délután megértett mindent. Azon a napon a szokottnál valamivel későbben ért a kávéházba. Az utcán tüntetők vonultak, zsidó üzletek kirakatait verték be, és nem volt tanácsos összetalálkozni velük. Elkésve érkezett, és az asztalnál már ültek néhányan. Mikor odalépett hozzájuk, néma csönd fogadta. Köszönt. Néhányan visszaköszöntek, mások szótlanul az ablak felé fordultak, mintha figyelnének valamit. Különös nyomott csend volt. Leült és csodálkozva nézett körül az arcokon, ismerte jól valamennyit. Éveken keresztül ő tartotta bennük az életet, ismerte erényeiket és hibáikat, bajaikat, szerelmeiket, adósságaikat. De érezte, hogy valami történt velük, valami változás, és nem tudta, hogy mi lehet az. Még nem gondolt semmi rosszat. Aztán néhányan szó nélkül felkeltek és eltávoztak. Akik ott maradtak, lehajtották a fejüket és hallgattak konokul. Zavart csönd nehezedett az asztal fölé. És akkor hirtelen az egyik egy fiatal, szőke tiroli festő, aki néhány héttel ezelőtt tért vissza Samosról, kirúgta maga alól a széket, és ingerülten felugrott. Az arca vörös volt a haragtól. Ez őrület, kiáltotta. Hát mondjátok meg már neki, legyen annyi bátorság és becsület bennetek, de ez így rettenetes, ezt így nem lehet kibírni. Mondjátok meg neki, hogy évekig jó volt a pénze, de most egyszerre nincs bátorságotok egy asztalnál ülni vele, mert zsidó. Mondjátok hát meg! Pohris elsápadt. Egy pillanatig dermedten ült még, és rámerett a kivörösödött arcú fiúra, aztán lassan felállt, leakasztotta a fogasról a kalapját, kabátját, és kiment a kávéházból. A lábai rettenetesen nehezek voltak. Kint az utcán vette észre, hogy valaki jön mellette. Az a kis vadóc magyar lányka volt, akit ferdevágású szemei miatt tatárkának neveztek a festőnövendékek. Szótlanul jött mellette, és az utca sarkon belekarolt. Csúnya dolog ez, súgta, csúnya és szomorú. Pohris ránézett, és látta, hogy a szemei könnyesek. Megfogta a kezét, és megsimogatta. Köszönöm, mondta nagyon melegen. Köszönöm ezeket a szavakat. A leány még szorosabban karolt belé, könnyű kis teste hozzásimult az oldalához. Gyalog mentek sokáig, szótlanul. A Rózengesze sarkán Pohris megállt. Tatárka, mondta és megszorította a leány kezét. Köszönöm magának, hogy eddig elkísért. Nem fogom soha elfelejteni. A leány ránézett, és megrázta a fejét. Nem hagyom egyedül. Megengedi, hogy fölmenjek? Bent a lakásban kivette a szekrényből azt a bizonyos képet, és felakasztotta a falra. Átok ül rajta, mennyi az egész, mondta halkan a leánynak. És ezen nem lehet segíteni, tatárka. A leány lehajtotta a fejét, és szeméből alápergett egy könycsepp. Miért sír? Nem sírok, felelte a leány, megrázta a fejét, mosolygott. De a mosolya az okogás volt, kétségbe esett, szörnyű zokogás. Hosszú-hosszú évekre ez volt Pohris Gottfried utolsó estéje, amit nővel töltött. Másnap a svájci határon fogták el a német határőrök, amint át akart szökni. Gyűjtőtáborba vitték. Egy hétre rá gyűjtőtáborba vittek minden zsidót, aki még ott maradt. Jassza Mendelovicsnak igaza lett. 6 év következett ezután. 6 hosszú-hosszú év. Ásólapát, szennyes barak, vérfoltos pokróc, deszka, fekhely. 6 év, 6 hosszú-hosszú év, sorban, mindig sorban, toprongyos rabszolgák között, toprongyos rabszolga, szám a tömegben, senki, nem is ember, csak szám. Munkaállat, koszos zsidó. Kopaszra nyírod sovány rabzsidó, sok ezer kopaszra nyírod sovány rabzsidó között. 6 hosszú év. Egy darab élet. Egy darab az életből, az időből, ami vissza nem hozható, jóvá nem tehető, semmivel nem pótolható. Ez a pokol, gondolta néha. Ez a pokol. A pátereknek nem volt igazuk. Itt a földön van a pokol, nem a más világon. A más világon csönd van és békesség, lehet aludni, hosszan elnyújtózni, nem fájnak a csontok, nincs ébresztő dermet hidegben, vaksötétben, nincs sorakozó horpat plécsajkával a kézben. A más világon aludni lehet. A más világon jó. Ez a pokol. Egy kanál bűzös lötty, egy darab fűrészporos kenyér, amit mohó fal be a száj, mert a test élni akar, élni minden áron, korbácsütés alatt is, csizmatalp alatt is, penészes szalmán, csigáztató robotban durva szitkok között is, de élni, élni. Nem, a pokol nem a más világon van, rosszul mondták a papok, rosszul. A pokol itt van a földön. És nem Isten találmánya, hanem az embereké. 6 hosszú év. 6 hosszú év. Néha hajnalonként valaki nem mozdul az ébresztő sípra. Korbács sújt rá. Nem mozdul mégsem. Nem mozdul. Mert halott. Meg kell fogni, ki kell vinni a meszes gödörbe. Akik viszik azt a néma halom, rongyokba burkolt csontot, kis meggyötört húst, inat, agyat, szívet, arra gondolnak, ennyi az ember. Kultúrán, civilizáción, törvényeken és világot átfogó szervezeteken túl, mindössze ennyi. Egy szám, amit ásítva letöröl a listáról valamelyik irodában egy unatkozó SS-legény, és utána cigarettára gyújt. És az élet, ami mozgásban tartja ezt a halom csontot, húst, inat, ideget, egy kanál bűzös lötty a plécsajkában, egy darab száraz kenyér, néhány goromba szó, lassan mozgó ásó a megkérgesedett kézben, néhány köbméter földhányás naponta, néhány olmos fáradt gondolat, valószínűtlenül távoli emlékek elmosódó sora, tiszta szobáról, vetett ányról, néhány visszanéző kedves arca sűrűsödő ködből, mely ráborul a múltra. Ennyi az élet. Valaki egyenruhában parancsot ordít, itt, mondja egy száj, lövés csattan. Ennyi az élet. Meszes gödör, hamvasztó kemence, halomba dobált cipők, ruhák. Ennyi az élet. Valaki lázas szájjal a práterről mesél, s egy kislányról, akinek a labdája virágok közé gurult valamikor régen, aztán megrándul, összeesik, vége. Ennyi az élet.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

ágyt a hordócsa bor kifolyt. Fölmén a pincéből a házba, de ott fönn senkit nem talál. Csak késő este érkezett meg,

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter elmondta, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter közölte azt is, a tárca parlamenti államtitkára Kaproncai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson, tette hozzá Lannert Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Mint arról rádiónk is beszámolt, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én robbanás történt, a balesetben egy ember életét vesztette, az esetnek több súlyos sérültje is van. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A NAV munkatársai azért érkeztek, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak, majd jegyezte meg a miniszter hozzátéve, ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Oda fenn.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Az eredmények igencsak meglepték a szakembereket, hogy miért, arról hamarosan Kis Ádámot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrét kérdezem.
2: Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy úgy szoktunk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink, tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén. 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek eladós egyedek, amelyek visszaérkeznek. És igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, a környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából. 5 madárról van információnk, úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni, ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban. Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érteklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hosszú ideig ismeretlen volt a hazai, illetve az összes Kelet-Európában fészkelő székicsér populáció vonulási útvonala és telelő területe. Csupán feltételezések és eseti megfigyelések alapján sejtették a szakemberek, hogy valahol Közép-Afrikában, a Szaharán túli területeken telelnek. 2025-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak sikerült 9 példányra jeladós nyomkövetőt tenni, abban bízva, hogy most tavasszal a visszatért egyedek adatokat szolgáltatnak vonulási mintázatukról és telelőhelyeikről. A székicsér egyébként hazánkban fokozottan védett, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság egyik zászlós hajóparti madárfaja, amelynek védelme mellett a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a kutatásra is. A további részletekről Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével beszélgettem.
2: Tavalyi év során a MBH Bank által egy pályázat finanszírozásával úgynevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szert tennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalit, illetve a telelőhelyeit a székcséreknek.
1: Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla. Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a székicsérek.
2: Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
1: Hány madárra tettek nyomkövetőt?
2: 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek eladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
1: De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarok, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a székicsérek útját?
2: Most igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
1: A 9 madárból hány tért vissza?
2: 5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
1: Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
2: Így van. Korunk nagy székcsér kutatói, székcsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csabán át, egészen nagyon fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez a igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni. Ezért a Szaharát minden esetben egy ugrással kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
1: Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
2: Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen itt a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelőterületet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg Afrikában járt, Dél-Csádban telelt, a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
1: Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét időszakban, tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
2: Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészülőhelyeire.
1: Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a cégkicsér? Mert nem egy nagy madárról van szó.
2: Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a

Ez a parancsolat, ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Amen. Szeretett testvérek, rövid, de súlyos ige szakasz. Arról olvastunk nem is annyira régen, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, az betöltötte a törvényt. Kedves esek, a tartozás valakinek tartozni kifejezésnek ma általában inkább negatív hangzata és kicsengése van. Gondoljunk csak bele, hogy kik azok a személyek, akiknek valaha tartoztunk, mondjuk anyagilag az életben, hány embertől kértünk kölcsönt, vagy hány banktól vettünk fel hitelt az életünk során. Milyen kellemetlen dolog is tartozni, úgymond. Különösképpen akkor, amikor egy ismerősünk már kérdezi, hogy mikor rendezzük, vagy mikor tudjuk rendezni a tartozásunkat. Ezért annyira meglepő, hogy azt mondja a Szentírás, hogy csak a szeretettel tartozzunk a másik irányába. Mégis mire gondolhat itt Pál apostol? Meg vagyok róla győződve, hogy nem arra gondol, hogy innentől kezdve a tartozásunk a bank irányába, vagy más irányába el van engedve. Valószínűleg nem erre gondol ő. Minden jel szerint arra, hogy a legfontosabb tartozásunkat nem a szüleink, nem a szomszédunk, nem a barátaink fizették ki, a legfontosabb tartozásainkat pedig nem a szüleinknek kell visszaadni, vagy a barátainknak. A legfontosabb tartozásunkat maga Jézus befizette már. Meghitelezte nekünk, hogy így fogalmazzak. Jézus elrendezte. Jézus kifizette a tartozásunkat ott a keresztfán, mert ez egy olyan tartozás volt, amit életünk végéig törleszthettünk volna. Nem lett volna az a pénz, ami elegendő lett volna arra, hogy elrendezzük. Belegondoltál már ebbe? Milyen nagy csoda, hogy el van rendezve bűneid számlája? Belegondoltál már abba, hogy volt valaha egy golgotai hegy, ott a szívedben képzeld most magad elé, volt valaha egy golgotai hegy, ott volt rajta három kereszt, és ott volt minden bizonnyal a középső, amikor a szívedben most oda képzeld magad a golgotai hegyre, és megállsz a szívedben a középső kereszt előtt. Jó esetben ott le is borulsz előtte, akkor mi az első gondolatod? Segítek. Azt üzeni a kereszt, hogy minden tartozásod el van engedve. Minden tartozásod el van engedve, és innentől kezdve szeretettel fizess mindenkinek. Adja Jézus, hogy ez sikerüljön nekünk. Amen. Mennyei atyánk, nem szeretünk tartozni, és nagyon sok esetben nagyon hosszú évekig rendezzük a tartozásainkat emberek, vagy éppen a bank irányába. Van, amikor feszültsége is tölt el bennünket, hogy vajon tudjuk-e rendezni, vagy időben rendezni a mi tartozásunkat. De köszönjük, hogy emlékeztettél rá, hogy a legnagyobb tartozásunkat nem emberek és nem is bankok irányába rendezted el, hanem az Atya irányába. Az Atya irányába volt nekünk egy olyan tartozásunk, amelyet soha nem tudtunk volna elrendezni. És köszönjük, hogy ott a Golgotai hegyen, azon a bizonyos középső kereszten te befizetted minden adósságunkat. Drága édesatyánk, mi ezt nem érdemeltük meg, mi ezt megkaptuk, és éppen ezért arra szeretnénk kérni téged, jó atyánk, hogy engedd meg, hogy cserébe csak annyi tartozásunk legyen innentől kezdve, hogy szeretni tudjuk a másikat, hogy szeretettel tartozunk a másoknak. Te szeretetre ítéltél bennünket, hogy így fogalmazzunk,
innentől kezdve már mi is

0: szeretettel tartozunk valamennyi ember irányába. Engedd, hogy elsősorban ezt törlesszük mindenki irányába, a te szeretetedet, és utána törlesszünk minden más tartozást. Kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta azt is, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntött a kormány. Köböl Anita a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Emellett a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert felkérte a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására is. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez, és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felér száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ámdíj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az MDI bevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések. A kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke, bécsi lelki pásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelki pásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelki Gondozó Szolgálat Bécs Központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének. Tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
3: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
2: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel. És további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődő akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
3: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, vagy protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
2: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami. Más nyugat-európai gyülekezetek mindenhol, mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
3: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
2: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere, a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
1: Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke, bécsi lelki pásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter elmondta, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter közölte azt is, a tárca parlamenti államtitkára Kaproncai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson, tette hozzá Lannert Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Mint arról rádiónk is beszámolt, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én robbanás történt. A balesetben egy ember életét vesztette, az esetnek több súlyos sérültje is van. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A NAV munkatársai azért érkeztek, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak, majd jegyezte meg a miniszter hozzátéve, ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Május 28-a van, csütörtök, az Emileknek és a családoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Németh Áronnal beszélgetünk 7:30 után nem sokkal, ez a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 28-a van, ma az Emilek és a Csanádok ünneplik a névnapjukat. Az Emil, latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád, magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű, Csana név, D-kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse sokáig az Emileket és a Csanádokat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1521-ben a Wormsi Ediktum törvényen kívül helyezi Luthert. A Wormsi birodalmi gyűlés, amelyen Luthernek lehetőséget adtak arra, hogy kifejtse hittételeit, olyan ediktumot fogad el, amely birodalmi kiközösítéssel sújtja mind Luthert, mind híveit, és megtiltja iratainak terjesztését. Az ediktumot 5. Károly írta alá. 1918-ban ezen a napon lett független Örményország. Örményország a földkerekség egyik legősibb állama, lakói már 3000 éve élnek az állandó hódításoknak kitett Kaukázus vidéken. Az önálló államiság 1918-1920-as rövid időszakát leszámítva Örményország 1828-tól 1991-ig az Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió része volt. 1979-ben Athénban aláírtak egy megállapodást Görögországnak az európai közösséghez való csatlakozásáról. Ez 1980. január 1-én lépett hatályba. Ezzel Görögország a 9 tagország mellett a közösség 10. teljes jogú tagjává vált. 1987-ben sportrepülőgép szállt le a moszkvai Vöröstéren. Matthias Rust, a Hamburg környéki Wedelből való 19 éves fiatalember egy régcsavaros géppel szállt le az ismert téren. A radar ellenőrzést kikerülve 800 kilométert repült szovjet légtérben. Rustot 5 hónappal később a legfelsőbb bíróság Moszkvában garázdaság miatt 4 évi munkatáborra ítélte. 1841-ben ezen a napon született Giovanni Sgambatti, olasz zongoraművész, zeneszerző. A római születésű művész zeneszerzőként 1866-ban mutatkozott be, zongora négyest írt, és még ugyanabban az évben Rómában karmesterként is dobogóra lépett. 1906. május 28-án született Svéd Sándor operaénekes. Különlegesen zengő baritonjával a világ valamennyi operaházának ünnepelt énekese volt, különösen Verdi szerepekben aratott nagy sikert. Különleges technikája révén hangja sokáig megőrizte szépségét, csak nem 4 évtizeden át készült hanglemezei világhírűvé tették. 1928-ban ezen a napon született Széchy Margit költő, grafikus, illusztrátor. 1849. május 28-án halt meg Anne Bronte, angol írónő, költő, 1910-ben Mikszáth Kálmán író, 2010-ben Békés Pál író, műfordító, drámaíró. 1974-ben ezen a napon halt meg Stehló Gábor, evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. Stehló Gábor a holokauszt idején egy háza megbízásából zsidó gyerekek mentésében vett részt, aztán a harcokat követően a háború kárvalottjai is csatlakoztak hozzá. A sokszínű társaságot egy gyermekotthonba terelte, az intézmény keretében pedig egy saját gyermekköztársaságot is kialakítottak, amelyet Gaudiopolisnak neveztek.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: útra való. Egy társul szegődő gondolat.
1: A méz íze. Ha csak nem vagyunk elhivatott mézfogyasztók, nyugodtan bevallhatjuk, hogy a méz szinte feltűnés nélkül vált mellékessé az étrendünkben. Talán észre sem vettük, hogy már csak kivételes alkalmakkor kenünk belőle egy kicsit a kenyerünkre, olykor teszünk a tejánkba vagy a süteményünkbe. Ha betegek vagyunk, még beveszünk egy-egy kanálkával, de a modern gyógyszerek között alig ha elsőként jut az eszünkbe. Pedig

méltósága. Az élet megbecsülésének egy-egy pillanata, a hazugságok szövevényében egy-egy igaz szónak az ereje, a kéméletlen versenyben a tisztességes helytállásnak a hétköznapisága. Ezt az édes ízt ízleljük édesanyánk szeretetében, édesapánk becsületében, kedvesünk szerelmében, barátunk hűségében, gyermekünk ragaszkodásában. A másiktól kapott elfogadottságban. És akinek ez kicsit is hiányzik, az életét megédesítő íz is hiányzik. Szomorú vagy keserű lesz, kiszolgáltatva mindenféle mesterséges édesítőszereknek. Talán falni szeretné az életet, a szerelmeket, a sikereket, a hatalmat, vagy ha már nincs, hát legalább az ételeket. Pedig az élet édes ízeit, mint ahogyan a mézet sem, nem lehet falni. Nem lehet nagy kanállal lenni, csak kis adagokban, a pillanatok majdnem láthatatlan történéseit felfedezve lehet élvezni. Teret engedve és nem elfelejtve egy kedves pillantást, egy megsimító mozdulatot, egy fölemelő szót, egy elfogadó kezet. Időzzünk el magunkban nyugodtan egy szép versoron, egy buszon látott kíváncsi gyermekarcon, egy hűséges helytállásról szóló emberi történeten. Idézzük fel magunkban egy-egy szép régi karácsony emlékét, hogy újra érezzük annak már elfeledett édes ízét. Néha vegyünk elő egy apró régi kedves tárgyat, gyönyörködjünk a színében, a formájában, s jusson eszünkbe, akire emlékeztet. Hiszen ezekben a pillanatokban fonódik össze bennünk a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, s ezekben fedezhetjük föl legjobban életünk teljességének az ízeit. Az édeset is. Friss hír, hogy teremtett társaink, a méhek egyre kevesebb mézet termelnek. Mert az utóbbi 100 évben egy teljes Celsius fokkal emelkedett a globális hőmérséklet. A következő 100 évre a kutatók 6 fok emelkedést jeleznek. Mi lesz a méhekkel? Mi lesz vajon életünk édes ízeivel?

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta azt is, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntött a kormány. Köböl Anita a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Emellett a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert felkérte a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására is. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez, és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felér száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ámdíj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Az MDI bevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések. A kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Két évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németh Áron lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.
2: Igen, most már valóban lassan két éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is, tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én két évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is kettő megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a két év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több száz fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
3: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
2: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
3: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
2: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagyerdei gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk, tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. ebben az elűd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
3: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
2: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
3: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
2: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként élteti és tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymást számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt gyermekistentiszteleti vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
3: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
2: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
3: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
2: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődés, a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthetően átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik istentiszteletre meghívjuk őket.
1: Két évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németh Áron lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Sok a szúnyog az idén.
1: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Az Agrárkamara és a Klebelsberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívül vizsgálatot rendelt el a közösségi és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormányszóvivő azt közölte, az aszbesztszennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak ki. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Szondi Vanda a szombati Bajnokok Ligája döntőre kitérve azt mondta, Budapest teljesen felkészülve várja a sporteseményt. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormányszóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten is felhívta az adóhivatal, tájékoztatott a NAV. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes HELFIR száma, idén június 1-ig kell benyújtani a bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. A bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, a 1819-en, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettségeket, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását, figyelmeztetett a NAV. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzésplusz oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Közel már a cél. Nekifeszülve futok. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14-es vers. A pszichológusok szerint gyakran a múltunk van a legnagyobb hatással a jelenünkre. Pál viszont azt mondja, hogy felejtsük el a múltat, koncentráljunk arra, ami előttünk van, és így fussunk a mennyei jutalom elnyeréséért. Egy lelki gondozó ezt írja. Tudom, hogy elfáradtál, és úgy érzed, mintha örökké tartana e mostani nehéz időszak, pedig közel már a cél. Nem csupán nehéznek gondolod, hanem csak ugyanaz is. Újabbnál újabb próbákban kellett bizonyítanod, hogy mit tanultál. Tűzpróbán ment keresztül a hited. Több problémád adódott, mint gondoltad volna. Nem ezt tervezted, mégis jó, hogy így alakult. Egy részed, a lelked akkor is érezte ezt, amikor az eszed azt mondta, hogy kész káosz az életed. Hogy nincs semmiféle terv, hogy Isten megfeledkezett rólad. Pedig minden történésnek, legyen az bármilyen fájdalmas, nyugtalanító vagy meglepő, megvolt a maga szerepe. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Róma 8.28. A lelkigondozó így folytatja. Így kellett történniük a dolgoknak. Nem gondoltad, hogy ilyen sokáig fog tartani, mégis így lett. Közben türelmet tanultál. Sokszor azt hitted, hogy megfeledkeztek rólad. Most kezdenek a helyükre kerülni a dolgok. Már majdnem a végére értél ennek a nehéz útszakasznak. Hegyeket másztál meg. Nem volt könnyű, de a hegymászás sosem az. Most már majdnem a csúcson vagy. Csak egy pillanatig tarts még ki, és tied lesz a győzelem. Húzd ki magad, lélegezz mélyeket, haladj tovább magabiztosan. Eljön az idő, amikor végre élvezheted mindazt, amiért harcoltál. Nem volt hiába való a fáradozásod. Minden küzdelmes útszakasznak megvan a csúcspontja, amelyen túljutva elérkezik a megoldás is. Várnak még rád hegyek, de most már tudod, miként mászd meg őket. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. A bazár tömbtől a miskolci Szohóig, ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet.
2: Gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán, volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt.
3: Ez egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludt ötös, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van.
1: Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia.
4: A génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért érhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát. Nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy, és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ide eljussanak.
1: Gyermeknap alkalmából gyermekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Egész nap kicsiknek szóló programokkal készülnek a szervezők, szórakoztató és vidám programok, koncertek, foglalkoztatók várják a gyerekeket.
5: Gyerekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Lépten nyomon szórakoztató és vidám programok és koncertek és foglalkoztatók várják a kicsiket. A gyereknapi rendezvény tökéletes hétvégi kikapcsolódást ígér az egész család számára. A programkavalkád délelőtt 10 órától veszi kezdetét a Pitypalac koncertben élményprogramjával.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Kontinentális reggeli kínálatában 9 óráig. Tartsanak velünk!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig, ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sok éves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiunk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazártömbtől a Miskolci Szuhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a Bazártömb, ez érdekes egyébként, a Bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a Bazártömbtől a Szuhóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a Bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi, Kazinci, Régi Posta és a Centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételezi, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle élet mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította lett egy belvárosi friss terasz. És ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Laciéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fresh Strass, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások. Mind múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludta őt, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínűleg egy légüres

0: beszéltünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel egyidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez. És egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak, és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
0: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós része egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dolog ér felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
0: Már most több lett, igen. Határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak elni, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rakabili Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki

0: elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Szuhóban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában, Miskolci belvárosi körrel kapuhelyeket újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
0: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsájtott a rendelkezésünkre, vannak ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-a, Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
0: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni. Tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Rejman Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Rejman Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normál súllyal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. Kicsit lassabban fejlődött, mint kortársai. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023. márciusában vált biztossá. Azóta szteroid kezelést kap Ábel, amely segít lassítani az izomleépülést, de sok mellékhatása van. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat, és amelynek ára 1,3 milliárd forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját és Reiman Zoltán civil referenst hallják.
2: Béres Ábel gyógyulásaért alapítvány érkezett most, és a Ábelnek a nagymamája fog arról mesélni, hogy segítséget szeretnék kérni, ugyanis egy ritka genetikai betegségben szenved az unokája. Nagyon sok pénzre van sajnos szüksége ahhoz, hogy a teljes gyógyulás vagy a tünetmentességet elérje, úgyhogy ezért gyűjtnek.
1: Mit lehet tudnunk Ábel történetéről?
3: Ábelnél 2023. márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szenved, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség. Disztrofén hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez a végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most 3 szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért érhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
1: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
3: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK-értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis A, B, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredményét, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkaphassa ezt a génterápiát.
1: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
3: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Ennyi most per pillanat. Egy héten háromszor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg kétszer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony.
2: És van egy másik gyerkőc is, egy nagyobbik gyerkőc, aki szerencsére nem kapta.
3: Igen, a testvérje, ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. Csak a kisebbik, mert van olyan családról mind a két gyerek. És ez a szobonú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy... Folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma a későbbiekben.
1: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
3: Hát 20,5 millió körül tartunk. Nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani, meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves korban ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
1: Hallottak esetleg hasonló történetet?
3: Egy debreceni kisfiú, ő már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És a végleges... legalábbis nem tudni még most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, ha 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
3: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy... és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak. Hogy...
1: Kocsonya Fesztiválon is gyűjtöttek Ábelnek, ha jól tudom.
2: Igen, a szervezője a Kocsony Fesztiválnak, Lipták Ádám, arra kért meg, hogy a civil faluba biztosítsunk egy bódét a alapítvány számára, és hát ez így is történt. Kaptak ajándék kocsonyákat, melyeket a adományért cserébe árulhattak, illetve hát különböző ajándéktárgyakkal is próbáltak adományokat szerezni az arra járóktól, illetve a falu látogatóitól. Hát sajnos a kocsonyákat nem sikerült mindet értékesíteni. Pénteken már zárás után jöttek meg, illetve hát a vasárnapot egy kicsit elmosta az eső, de reméljük, hogy ott is sikerült felhívni a figyelmet egy kicsit az alapítványra, és minél többen érzik úgy, hogy támogassák Ábel gyógyulását.
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
3: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen petpalac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani, meg nyilván adomány, pénzadományjal.
1: Vannak esetleg más ilyen akciók, amik tudnak segíteni, mint például a Kocsonya Fesztivál? Vannak erre tapasztalatok?
3: Hát lehetne bármilyen ilyen rendezvényekkel, de eddig még úgy igazán nem sikerült semmit. Ilyen koncertek, énekesek, több mindenkivel próbálkoztunk, de még egyelőre visszajelzés nem jött sehonnan.
2: Most pont megkeresett az egyik egyesület, ez a Florence, most lesz egy ilyen háromnapos hasonló, mint a Kocsonya a sportcsarnokban, és ott is akarnak egy civil utcát létrehozni, esetleg összetudom hozni azzal a szervezővel is.
1: Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy civil referensként lehet-e, hogyan lehet segíteni az ilyen kezdeményezéseket, alapítványokat?
2: Hát így, hogy próbáljuk az ilyen rendezvényekre lehetőséget biztosítani, illetve hát ezzel, mint most, hogy a különböző rádiókba, műsorokba próbáljuk ezt terjeszteni, hogy minél több emberhez eljusson, és hogy minél többen meghallják ezt a segélykiáltást. Körülbelül ezeket én tudom segíteni civil referensként.
1: Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját és Reimann Zoltán civil referenst hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Gyermeknap alkalmából gyermekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Egész nap kicsiknek szóló programokkal készülnek a szervezők, szórakoztató és vidám programok, koncertek, foglalkoztatók várják a gyerekeket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Gyerekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap, és ez azért jó, hogy méltó módon megünnepelhessük a legkisebbeket, ahogy minden évben szokás. Egész nap kicsiknek szóló programokkal készültek a szervezők, a Miskolci Kulturális Központ munkatársai gyermeknap alkalmából, és természetesen Miskolc városa is, úgyhogy nagy köszönet ezért az önkormányzatnak. Lépten nyomon szórakoztató és vidám programok és koncertek és foglalkoztatók várják a kicsiket. A gyereknapi rendezvény tökéletes hétvégi kikapcsolódást ígér az egész család számára. A programkavalkád délelőtt 10 órától veszi kezdetét a Pitypalac koncertben élményprogramjával, majd Szép Bence bűvész veszi át a porondot, hát a bűvészeket mindig szerették a gyerekek, úgyhogy gondolom itt sem fog csalódást okozni. Ezt követően pedig a táncé lesz a főszerep, a Diósgyőri Jazz Tánc Klub és a Ködmön Formációs Tánc Együttes jóvoltából. Ebéd után freestyle foci show és BMX Flatland bemutató várja a kicsiket és a sportot kedvelő nagyobb bacskákat is, és kint lesznek a kistokai kocsosuli növendékei is a szabadban. Ez meg azért jó, mert nagyon sokan szeretik a házi kedvenceket. Különlegességekkel készül a Csiribiri Együttes és a Tűzfészek Társulat gólyalábasa is. Késő délután pedig közös mozgást ígér anyukáknak és a babáknak a Mamin Baba hordozós latin fitness, a nap pedig Oszi Cica interaktív gyerekműsorával és Csigabiga óriás buborék showval zárul majd. Egyébként emellett egész nap többek között cirkuszi játszóház, aszfaltrajzverseny, slackline élményprogram, minirollerpálya és motorszimulátor is vár mindenkit, de hogyha ez nem lenne elég, és hát ilyenkor tényleg élettel telik meg a Népkert, egzotikus állatok, mászófal, óriás dzsenga, egy ilyen célbadobós ügyességi játék, ez az úgynevezett cornhole, arcfestés és kézműves foglalkozás is lesz, és ott lesz a jól ismert és kedvelt pajtatjátéktár is, ez a középkori játszótér, amit gyakorlatilag mi a lovagi tornák terén valósítunk meg Miskolci Kulturális Központosok, és hát ide is kivisztük ezeket a játékokat, hogy még jobban felkeltsük erre az érdeklődést. Itt 600 évet repülünk vissza az időben, és hát fontos, hogy ezek a játékok mind középkori jellegűek, nagyon szokták élvezni a gyerekek, reméljük, hogy ez most is így lesz, de emellett lesz vidámpark, ugrálóvár, interaktív játékok, akit érdekel, kipróbálhatja az íjászatot, lézerharc is, buborékfoci, vagy amerikai terepszegvé, csak hogy a különlegesebb közül szemezgessek, és természetesen gasztronómiai játék és kézműves vásár is várja a gyerekeket, ami mindig fontos elmondani, hogy a programokon való részvétel ingyenes, és hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor utána nézhet a pontos programoknak a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon.
1: Gyermeknap alkalmából gyermekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 6. verséből hallgassuk meg. Amikor ez az úgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Pünkösd áthidalta a nyelv, kultúra és faj közötti különbségeket. A hindu a szanszkrit nyelvet véli öröknek, ezért azt hiszi, hogy a védákat nem lehet veszteség nélkül lefordítani. A mohamedán a koránt tekinti mennyből jövőnek, és azt hiszi, hogy az arab nyelv felülmúlhatatlan. A római egyház a laténhoz ragaszkodik, a keleti a szírhez, a zsidó a héberhez. A nacionalizmus mindig a magáét véli felsőbbrendűnek a másikéhoz képest. Ezzel szemben a pünkösd arra tanít, hogy az evangélium nem magyarkodás és nem is amerikanizmus. Evangéliumot kell vinnünk minden teremtménynek. Ebben nem lehet kivétel, sem pedig kivételezés. Pünkösd óta a kereszténységnek megfelelő kulcsa van a fajok és osztályok közötti problémák megoldására. A lélek mindenki számára haszonra adatik. A mai ige magyarázat Prókai Árpád boldvai lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbből Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köbből Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köbből Anita. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsó Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsó Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült iszaújvárosi üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát, közölte a társaság. Az üzembiztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van, írták a közleményben hozzátéve, a helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem, ismerteti a közlemény. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A MOL mindenben támogatja az érintetteket és a hozzátartozóikat, írja a cég közleménye. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. A közlemény szerint a 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Az insura.hu nyári utazási tervekről végzett felmérésére beérkező több mint 2000 válaszból az derül ki, hogy az ügyfelek 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön fent volt az IVIV-en? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lengyel Balázs hálózatkutató lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen eredményekre jutottak az IVIV-ből kinyert anonimizált adatok elemzésekor.
2: A megyehatár egyik oldalán levő településről sokkal kisebb valószínűséggel kapcsolódnak a megyehatár másik oldalán levő településhez az emberek, mint a megyeközponthoz. Nyilvánvalóan azért, mert a megyeközpontok ilyen vonzáspontok, gravitációs sűrűsödési pontok, ahova az emberek bejárnak, mert ott van a kórház, ott vannak a gimnáziumok, az egyetemek.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy az ilyen kutatások eredményét, következtetéseit használják-e a döntéshozók.
2: Társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni.
1: Mai vendégünk tehát Lengyel Balázs hálózatkutató, az ELTE tudományos főmunkatársa. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ...2014-ben szűnt meg az IVIV, az első magyar közösségi portál. Az a felület, ami rengeteg magyarnak jelentett egyet az internettel. A portál 2002-ben indult, 2005-ben robbant be igazán, ekkortól egészen 2010-ig a leglátogatottabb magyar weboldal volt. 2012. januárjában volt a legtöbb regisztrált felhasználó az oldalon, ekkor 4.700.000 embernek volt IVIV fiókja. Mint említettem, a portált végül 2014-ben zárták be. Ám az ott felhalmozódott rengeteg adat a társadalomtudósoknak igazi adatbányát, kincses bányát jelent. A következő percekben arról beszélgetünk Lengyel Balázzsal, az ELTE Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával, hogy tudományos szempontból hogyan használhatóak ezek az adatok, hogyan lehet belőlük jövedelmi különbözőségekről, korrupciós kockázatról következtetéseket levonni, és arról is beszélgetünk majd, hogy mire jutottak az adatok alapján a Balaton és a Börzsöny elválasztja-e a térségükben élő embereket. A következő percekben tehát Lengyel Balázs hálózatkutatóval beszélgetünk. Először is a kiinduló pontra lennék kíváncsi, hogy hogyan merült föl az önben, kutatótársaiban, hogy az IVIV adatait azt érdemes lenne, vagy lehetne egyáltalán használni társadalom, kutatási, tudományos célú elemzésre.
2: A hálózatok kutatás az már több évtizede egy olyan terület a társadalomkutatásnak, ami hát nagyon gyümölcsöző terület, hiszen olyan információkat tartalmaznak a hálózatok, amit egyéb elemzések, jellemzően statisztikai elemzések során nehezen tudunk feltárni. Az, hogy ki kivel van kapcsolatban, ki kivel érintkezik, ki kinek a barátja, ismerőse, kivel jár közösen iskolába, azok olyan információk, amit a tipikus adatokból, tipikus megfigyelésekből nehezen tudunk visszakövetkeztetni. Ezért a hálózatok elemzése az olyan kérdésekre is választ tud adni, hogy milyen forrásból származik az értékes információ, ami aztán az egyének életében valóban nagyon hasznos lesz, vagy az a típusú információ, ami egy új ötlet kialakulásához vezethet. Ezek mind olyan hálózati kérdések, amiket legjobban hálózatok segítségével tudunk megvalósítani. Most az IVIV az úgy került az életem során az érdeklődési területembe, hogy mint IVIV felhasználó én is láttam, hogy a barátaimmal azon tartottam a kapcsolatot, ez egy nagyon innovatív szolgáltatás volt a 2000-es években, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy nagyon jó lenne ezt kutatni. Aztán később a 2010-es években, amikor már az IVIV-et kevésbé használták, akkor adódott arra egy lehetőségünk, hogy egy szerződés keretében az adatok tulajdonosával kötött szerződés keretében tudtuk elemezni az adatokat. Ezt a szerződést ezt azóta megújítottuk, és a hazai társadalomtudomány számára az azóta már megszűnt IVIV-ben megtalálható anonim, és azt szeretném hangsúlyozni, anonim adatokat a hazai társadalomtudomány számára elmentettük, és azóta ezek szigorúan kutatási célra, szigorú védett környezetben kutathatóak.
1: Feltételezem, hogy ez adott félreértésre okot már, mint az anonimitás, mert a Magyar Tudományos Akadémia oldalán publikált cikkét külön frissíteni kellett, amiben ezt külön hangsúlyozta, hogy ennek tisztázott a jogi háttere, és nyugodjanak meg az egykori felhasználók, anonim adatokkal dolgoznak. Volt ijegység?
2: Volt ijegység, és én ezt megértem, hogy származhat ijegység, amikor az ember észreveszi, hogy egy korábbi portálon, ha esetleg aktív volt, akkor onnan az adatait elemzik. Igen, az eredeti cikket módosítottuk, kértem a módosítását, hogy jobban kiemeljük azt, hogy nincsen aggodalomra ok. Tehát itt ezek még egyszer anonim adatok, amiket elemzünk, az egyének nem visszakövetkeztethetők, és sosem cél az, hogy az egyéneket visszakövetkeztessük, vagy valamilyen módon őket piaci érték értékesítés szempontjából kategorizáljuk. Ugye ez itt nem csoda, hogy az emberekben aggodalomra ad okot, hogy az adataikat használják. Ezt minden nap megteszik azok a cégek, akiket megbízunk, akiknek a szolgáltatásait használjuk, és hozzájárunk ahhoz, hogy ennek cserébe ők az adatainkat használják. Az adat az, úgy is szoktuk az adatokra hivatkozni, hogy manapság ez az új olaj, a gazdasági fejlődés egyik fő motorja az, hogy az adatokat hogyan tudják elemezni és a gazdasági tevékenységbe becsatornázni a vállalatok. Ehhez mi hozzájárulunk legtöbbször, hiszen használ térképeket, használ mindenféle hasznos szolgáltatást, amik gyűjtik az adatainkat. Na most a társadalomtudomány az, ha ezeket az adatokat jogszerűen használja, az segít abban, hogy ezek az adatok ne csak a vállalatok számára legyenek használhatóak, hanem abban ezekből közösen is profitáljunk, hiszen olyan összefüggéseket tudunk megmutatni, amik egy jól működő gazdaság és szociálpolitika számára nagyon hasznosak lehetnek, hiszen segítik azt, hogy igazságosabb, jobban működő városokban vagy jobban működő társadalomban éljünk.
1: Mindjárt beszélünk arról, hogy ezeket hogyan lehet így felhasználni, de akkor még itt az IVIV kapcsán annyit tegyem meg, hogy ilyen nagyon egyszerűen megpróbálja elmagyarázni, hogy ezek az adatok hogy lettek anonimak, tehát önök már alapból így kapták meg, vagy önöknek kellett ezt valahogy anonimitást biztosítva kezelni, szóval ezt el sem tudom képzelni, hogy egy ilyen adathalmaz az hogy néz ki, vagy lehet, hogy egyszerűbb, ha azt mondja, hogy önök milyen adatokat látnak egy emberről a kapcsolati hálóját?
2: Nem mi anonimizáltuk az adatokat, ezeket anonim módon kaptuk, tehát nem beazonosíthatóak az egyéneketben. Ezeket így adtam el nekünk át az Origo, aki akkor az adatok kezelője volt. Azokat az adatokat látjuk az egyénekről, amik publikusak voltak annak idején az IVIV-en. Tehát azokat, amik, ha bárki fölment az IVIV-re, vagy akár IVIV-en kívülről is rákeresett valakire az IVIV-en, akkor látta, hogy egy férfiről van szó, aki annyi éves, és abban a városban lakik, azon kívül ezeket, azon kívül azt, hogy mikor regisztrált be az IVIV-re, és mikor lépett be az IVIV-re utoljára. Na most nyilván a nevet is lehetett annak idején látni az IVIV-en, ezt természetesen mi nem kaptuk meg. Ezen kívül, amik még szerepelhettek ezekben az adatbázisban, de hát az felhasználó válogatta, hogy kitölti, vagy sem, azokat is megkaptuk, ezeket nem szoktuk használni, mert nincsen rá szükség. Amire nekünk szükségünk van a különböző kutatási kérdéseinkhez, az a hálózatnak a szerkezete, és a hálózatot meg ugye úgy tudjuk felrajzolni, hogy látjuk, hogy ki kivel volt kapcsolatban az IVIV-en. Ez annak idején egy bejelölésből és egy visszajelölésből állt, tehát mi azokat a kapcsolatokat látjuk, amikor két ember egymást kölcsönösen ismerősnek jelölte.
1: És akkor hogyan lehet ezeket az adatokat használni? Mondaná egy példát, hogy mondjuk milyen kutatáshoz használták, vagy milyen eredményre jutottak?
2: Igen, igen. Az egyik legfontosabb kutatásunk, amihez az IVIV adatokhoz segítettek bennünket, az a magyar városokban jelenlévő jövedelemegyenlőtlenségek kutatása volt. Ugye a jövedelemegyenlőtlenségek azok növekednek, nem csak globálisan országok között, vagy városok között növekszik az egyenlőtlenség, például nagyvárosok és kisebb városok között, hanem városokon belül is növekszik az olló, a gazdagok és a szegények közötti jövedelemegyenlőtlenség egyre nagyobb. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalmi kapcsolathálózat, az, hogy ki kivel ismerős, az esetleg hogyan járulhat hozzá ezekhez a jövedelemegyenlőtlenségekhez, vagy hogyan tudja esetleg csökkenteni ezeket a jövedelemegyenlőtlenségeket. Ugye az elején kitértem arra, a beszélgetésünk elején kitértem arra, hogy a hálózatok azért fontosak, mert a fontos információk azok ismerősökön keresztül jutnak el hozzánk leginkább. Hogyha van valamilyen akár életünket befolyásoló lehetőség, mondjuk egy jó új munkahely, vagy egy ötlet, ami egy vállalkozás alapítását segíti elő, azokat jellemzően baráti körünkből kapunk információt. A hálózatok ezért fontosak, és régóta tudott már, illetve sejtették már, hogy a hálózatok azok, a kapcsolathálózataink nem feltétlenül a jövedelmek vagy a lehetőségek kiegyenlítődését segítik, hanem inkább az egyenlőtlenségek növekedését. Ami azért van, mert a hálózatoknak is van egy dinamikája, a hálózatok is a barátságok kialakulását befolyásolja az, hogy milyen az egyén környezete. Például a szegények nagyobb valószínűséggel barátkoznak szegényekkel, a gazdagok pedig gazdagokkal, hiszen a közös iskolába járnak, vagy adott hasonló városrészekben laknak. Most én meg tudtuk mutatni az IVIV adatok segítségével, hogyha a hálózatok azok fragmentek,

0: a könnyebb érthetőség kedvéért fogalmaztam így. Ott nyilván egyéni szinten nem tudjuk megmondani azt, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Ott a városi szinten tudunk arra mondani bármit is, hogy mekkora városban az adott a jövedelem egyenlőtlenség szintje. És a pontos találásunk az úgy szól, hogy a hálózat fragmentációja, tehát hogy elkülönülnek egymástól olyan csoportok, akik a csoporton belül szoros kapcsolatot ápolnak, de a csoportok között a kapcsolódások azok gyengék. Ha ilyen szerkezetet találunk egy városban, az ilyen hálózat szerkezet csak akkor eredményez jövedelem egyenlőtlenségek növekedését, ha már korábban is magas volt a jövedelem egyenlőtlenség az adott városban. Azaz egyéni szintű jövedelmeket nem tudtunk nyilván bevonni ebbe a vizsgálatba, de az a sejtés, hogy ez a hálózat szerkezet, ez akkor növeli az egyenlőtlenségeket, hogyha elválasztja egymástól a gazdagokat és szegényeket. Ezt föl tudtuk állítani, és következő kutatásokban más adatokkal, sajnos nem hazai, hanem USA-ról szóló adatokkal tudjuk ezt még egyszer bebizonyítani.
1: És miért nem hazai adatokkal?
0: Mert itt nincsenek olyan adatok, amik hálózati adatok, és jobban be tudnánk lőni azt, hogy milyen az egyéneknek a jövedelmi háttere. Ezt Amerikában a Twitter adatokkal tudjuk bemutatni, ott könnyebben meg lehet azt határozni, hogy az egyén milyen társadalmi osztályba tartozhat. Ezáltal jobban tudjuk ott megmondani azt, hogy a gazdagok hogyan kapcsolódnak a szegényekhez.
1: Az MTA oldaláról már hivatkozott cikkben van még egy ide kapcsolódó dolog. A jövedelmi egyenlőtlenségek mellett példaként írta a cikkben a korrupcióval összefüggésben kinyerhető adatokat. Tehát ez végképp kérdéseket vet föl bennem, hogy ez hogyan használható IVIV adatokból korrupciós meglátások.
0: Ennek nem én voltam a főszerző, ezt szerzőtársaimmal közösen csináltuk, akik sokkal jobban benne vannak a korrupciókutatásban, mint én. Szintén abban a cikkben városi szinten tudtunk korrupciókockázatot mérni. Közbeszerzési adatokból lehet korrupciókockázatot mérni, amitől a hazai városok korrupciós kockázatát lehet becsülni. Ez egy becsült szám, ezt szeretném kihangsúlyozni. És amit találtunk, az az, hogy azokban a hazai városokban, ahol a kapcsolathálózat fragmentált, tehát vannak egymástól jól elkülöníthető csoportok, ott ez a korrupciós közelítés, ez a korrupciós kockázat becsült szám, ez szignifikánsan nagyobb. Tehát azt gondoljuk, hogy valószínűleg van egy összefüggés a hálózat szerkezete és a korrupció kockázata között.
1: És ez összefügg a települések méretével? Tehát... Mármint ez csak ilyen laikus felvetés, hogy feltételezem, hogy a fragmentáltság nagyobb mondjuk Budapesten, mint egy kis borsodi faluban.
0: Nyilván ezek olyan módszertani kérdések, amiket általában kezelni kell egy ilyen kutatás során. Ezeket kezeljük. A hálózat méretét, hogy a különböző hálózatokat hasonlítunk össze, és itt nyilván városok összehasonlításánál alapvető probléma az, hogy a méret különbözik, nem lehet összehasonlítani Budapestet egy pici faluban, de ha mégis meg kell tegyük, akkor erre vannak olyan módszertani fogások, amivel ezt meg tudjuk tenni. Például a város méret alapján normalizáljuk a hálózati mérőszámokat, ami ilyen összehasonlítást utána lehetővé tesz.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval arról, hogy az IVIV-ről milyen anonim adatokat tudtak kinyerni, és hogy abból milyen társadalmi kérdésekre vonatkozó következtetéseket tudnak levonni. Maradjanak velünk!
3: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az Agrárkamara és a Klebelsberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívül vizsgálatot rendelt el a közösségi és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormányszóvivő azt közölte, az aszbesztszennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak ki. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Szondi Vanda a szombati Bajnokok Ligája döntőre kitérve azt mondta, Budapest teljesen felkészülve várja a sporteseményt. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köböl Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köböl Anita. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült iszaújvárosi üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát, közölte a társaság. Az üzembiztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van, írták a közleményben hozzátéve, a helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem, ismerteti a közlemény. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A MOL mindenben támogatja az érintetteket és a hozzátartozóikat, írja a cég közleménye. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval. A témánk az IVIV, és egészen pontosan az, hogy az innen kinyert anonim adatokat hogyan tudják tudományos célokra használni.
2: Az IVIV 2014-ben szűnt meg, ugye az azt jelenti, hogy 12 évvel ezelőtt. Az innen lévő adatok azok mennyire használhatóak, naprakészek, vagy mennyire korlátosak, ahogy telik az idő, mennyire naprakészek ezek a mai magyar társadalomra nézve, vagy alapvetően a kutatás a 10 évvel ezelőtti helyzetre von le kutatásokat, amikor használják ezeket az adatokat?
3: Én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül aktuális adatok, és nyilván azóta nagyon sok idő eltelt, nagyon sok minden történt Magyarországon, a világban, ami át is rajzolhatta a kapcsolatrendszereket. Egyrészt, másrészt hát új kapcsolatok alakultak, ami az elmúlt 15-valahány évben, ami egészen más dinamikához vezethet. Most a mi kutatásaink azok feltáró jellegű kutatások, amikben nem feltétlenül az aktualitás számít, hanem azok az összefüggések, amiket eddig nem tudtunk, azokat próbáljuk feltárni. Egy ilyen például az, hogy az egyenlőtlenségek és a kapcsolathálózat az hogyan viszonyul egymáshoz. De egy másik terület, amivel kapcsolatosan nagyon hasznos az IVIV, az, hogy hogyan terjednek el innovatív szolgáltatások a földrajzi térben, és hogyan tűnnek el ezek onnan. Ugye az IVIV, mint olyan, mint egy szolgáltatás, az a maga idejében egy nagyon innovatív szolgáltatás volt, jóval megelőzte a Facebookot, és gyakorlatilag lefette utána a teljes kihasználtság idején, lefette az egész országot. Még mielőtt a Facebook teret hódított volna Magyarországon, és ez volt az elsődleges közösségi média oldal. Ez volt az első oldal, ahol az emberek megtanulták azt, hogy hogyan használják az internetet aktív módon. És aztán ugye eltűnt, nem véletlen kellett bezárni 2014-ben, eltűnt, kiszorította a Facebook. Úgyhogy az IVIV adatok abban is nagyon értékesek, hogy megértsük, hogy egy ilyen innovatív szolgáltatást hogyan tüntet el egy újabb, nála még jobb szolgáltatás a földrajzi térből, vajon azok a helyek tűnnek el először, akik először adaptálták, azok a helyek tűnnek el, ahol a Facebook is gyorsabban terjed, ezekre a kérdésekre is jó válaszokat tud adni az IVIV, amik akár aztán más kontextusban is újra kutathatók, értelmezhetők, ha már felállítottuk ennek a módszertan és elméleti kereteit, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést megválaszolni.
2: És akkor ennek fényében milyen potenciál van még az adatok feldolgozásában ön szerint? Milyen kérdésekre kaphatnának még választ, vagy akár már tervezik is, hogy majd kapnak választ?
3: Most még foglalkozunk az IVIV eltűnésének a jelenségével, tehát azzal, hogy milyen mintázatok láthatók abban, ahogy az IVIV-et elhagyták az emberek. Ezt többen is kutatták már a közösségünkben, és azt többen bemutatták már, hogy a hálózatnak itt is nagy jelentősége van. Ez is egy olyan jelenség volt, hogy az IVIV az ilyen hálózatos módon üresedett ki, akkor hagyták el az emberek jellemzően az IVIV-et, amikor már a barátaik is kezdték el elhagyni, és ez egy ilyen lavinaszerű jelenséghez vezetett. Ezzel foglalkozunk most sokat, illetve az egyenlőtlenség kérdéseket próbáljuk vizsgálni, és jobban megérteni azt, hogy a férfiak és nők közötti jövedelem egyenlőtlenségek kialakulásában van-e szerepe, milyen szerepe van a kapcsolathálózatnak.
2: És más téma esetleg, amin dolgoznak?
3: Most jellemzően ezek a fő témák.
2: Lehet ilyet az adatokból kinyerni, mondjuk egy átlagos IVI felhasználónak hány ismerőse volt, vagy ki volt a legtávolabb, mi volt a földrajzilag a legtávolabbi lokáció, akivel kapcsolatban volt egy átlag felhasználó, ilyesmi, ez érdekes önöknek, vagy ez csak nekem érdekes?
3: Az ilyen kérdéseket, hogy hány barátja van átlagosan egy embernek, a barátjai az embernek ismerik-e egymást, mi a földrajzi jellemzője a hálózatnak, ezeket jellemzően a kutatás elején nézegettük. Tehát 2013-ban kaptuk meg az adatokat, és azóta azért eltelt lassan 13 év. Nagyon sokat dolgoztunk az IVIV adatokkal, legalább 10 cikk született belőle, amiben néztük hogy a hálózatnak mik a földrajzi jellemzői. megtaláltunk benne olyan jellemzőket, amik arra utalnak, hogy nem csak a földrajzi távolság csökkenti a kapcsolatok valószínűséget, tehát, és ez egy nagyon szépen kimutatható gravitációs összefüggés, ha úgy tetszik, minél távolabb vannak egymástól az emberek, annál kisebb valószínűséggel kapcsolódnak egymástól. Ugye ez egy intuitív dolog, hiszen miért kapcsolódnék ugyanolyan valószínűséggel egy nagyon távoli emberhez, mint a szomszédomhoz. Nyilván a kapcsolatok kialakulásának van egy ilyen alapvető költsége, hogy sokkal valószínűbb, hogyha találkozunk nap, mint nap, hogy kapcsolatba kerül, mint hogy ha életünkben nem voltunk még ugyanazon a helyen. Nem csak, viszont azt látjuk, hogy nem csak ez a típusú földrajzi távolság számít, hanem számítanak a földrajzi és adminisztratív korlátok is. Számít az, hogy hol húzódnak a megyehatárok. Például a megyehatár egyik oldalán levő településről sokkal kisebb valószínűséggel kapcsolódnak a megyehatár másik oldalán levő településhez az emberek, mint a megyeközponthoz. Nyilvánvalóan azért, mert a megyeközpontok ilyen vonzáspontok, gravitációs sűrűsödési pontok, ahova az emberek bejárnak, mert ott van a kórház, ott vannak a gimnáziumok, az egyetemek, amik összehozzák az embereket az adott megyéből, és ott egy ilyen a kapcsolatok kialakulását segítik ezek a közös találkozási pontok. De ugyanilyen határ például a Balaton is, vagy a Börzsön is, hogy a tó egyik oldalán levő emberek, például az északi oldalon levő emberek ismerik egymást a falvak között, de nem ismerik az ugyanilyen távolságra levő déli parti településen élőket, hiszen arra nem szoktak járni, nem hajóznak át minden nap a tó másik partjára, és ugyanúgy ezt látjuk a Börzsöny ebben, mint egy ilyen szépen kirajzolódó példa, hogy a Börzsöny nyugati oldalán ismerik egymást az emberek a falvak között, de nem ismerik a hegy túloldalán élőket, hiszen nem szoktak nap mint nap átjárni a hegyen a másik oldalra. Tehát számítanak ezek a korlátok, amik azért érdekesek, mert hogyha városokon belülre koncentrálunk, akkor jellemzően a nagyvárosaink szétszabdaltak különböző korlátok által. Egy folyó, egy vasúti sínpár, egy nagy út, az nem csak összeköti az egymással távol levő helyeket, hanem ugyanúgy elválasztja azokat, akik közel vannak egymástól, de a sín egyik vagy a másik oldalán laknak. És például visszatérve ehhez a egyenlőtlenségi kutatásunkhoz, azt találtuk, hogy a városok ilyen típusú szétszabdaltsága, hogyha ilyen földrajzi korlátok vannak egy városon belül, azok magyarázzák azt, hogy fragmentált lesz egy hálózat. Ahhoz vezetnek, hogy egymástól elkülönült barátság csoportok alakulnak ki, amik aztán a következő lépésben segítik a jövedelem egyenlőtlenségek alakulását. Tehát ez az egész évíves kutatás, ez már most már lassan több mint 10 éve, és onnan elindulva, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy egy egész ország társadalmi kapcsolathálózata hogyan néz ki, mik a földrajzi jellemzői, eljutott odáig, hogy tudjuk hasznos tudással formálni ezt a feldőlemlett kutatási eredménycsokrot, és próbálni olyan következtetéseket megfogalmazni, hogy hogyan lehetne egy egyenlőbb társadalom, milyen hálózatok tudnak segíteni az ilyen egy egyenlőbb társadalomnak a felépítésében. És a másik ilyen vonal, bocsánat, csak hogy így jobban összefoglaljam, ez a terjedés, az IVIV elterjedés és az IVIV sorvadása volt, amit már kiemeltem. Ez egy másik irány, ami szintén az innováció terjedéséről és eltűnéséről egészen új típusú eredményekhez tudott vezetni.
2: A társadalmi kérdések tekintetében, hogyha megfogalmaznak következtetéseket, azokat van, aki meghallgatja? Tehát most döntéshozókra gondolok, akik tudnának ebből következtetéseket levonni, és valamit máshogy szervezni, hogy a megyehatár ne válasszon szét úgy embereket, vagy a Balaton, stb. Tehát ez van, lehet ilyen hozadéka, vagy van ilyen szándékuk, hogy legyen ilyen hozadéka a kutatás eredményeiknek?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon szívesen, nyilván kutatótársaimmal együtt nagyon szívesen beszélgetünk ezekből az eredményekből hasznosítható és policy, vagy gazdaságpolitikai, szociálpolitikai nyelvre lefordítható eredményeket szeretnénk bemutatni. Van már arra példa egyébként, volt már olyan megkeresés, sajnos nem Magyarországról, hanem Ausztriából, ahol itt a jövedelem egyenlőtlenségről szóló kutatásunk után, miután megjelent a cikk, kaptunk megkeresést, hogy hát szeretnék, hogyha tanácsot adnánk abban, hogy a településen átmenő nagy autópályát azt bevigyék esetleg a föld alá, mert így azt gondolják a cikkünk alapján, hogy jobban tudnak serkenteni a társadalmi osztályok közötti keveredést, és akkor az valószínűleg, hogy jobban az egész város számára. Ilyen jellegű kezdeményezések egyébként vannak, tudunk többről, az USA-ban ugye csináljuk a kutatásainkat Twitter adatokból, ott nagyon jellemző az, hogy az autópályák elválasztják egymástól az embereket. A kollégáim a Bokányi Eszter és Juhász Sándor tavaly publikáltak ebből a jelenségből egy cikket, ahol bemutatták, hogy ott igen, az autópályáknak nagyon jelentős hatása van arra, hogy az emberek ne ismerjék egymást az autópálya egyik, illetve másik oldaláról. Ott az USA néhány városában nagy programokat indítottak annak érdekében, hogy ezeket az autópályákat, ezeket lebontsák, és olyan tereket alakítsanak ki, ahol gyalogszerrel át lehet menni az autópálya egyik oldaláról a másik oldalra, hogy tudjanak keveredni egymással az emberek, és ennek mindenféle pozitív hozadékát élvezhesse a város. Na most, hogy ez mivel járna egy hazai településfejlesztés szempontjából, eddig még nem néztük meg, de van több olyan projektünk, amiben a 15 perces város témakört boncolgatjuk. Ugye ez egy olyan témakör, ami szintén az élhető városok és igazságos város, befogadó város kialakítása a fő cél. Ott az eszköztár az jellemzően az, hogy gyalog lehessen elérni mindenféle fontos szolgáltatást, egy rövid sétával, a 15 perces sétával, vagy biciklivel elérhető legyen minden. Na most ebben a témakörben is felmerül az, hogy kivel fog találkozni, hogyha ezt a 15 perces város koncepciót komolyan veszük, és a városfejlesztés ebbe az irányba megy, akkor kevésbé valószínű, hogy a gazdag városrész lakói találkoznak majd a szegényebb városrész lakóival. Úgyhogy ez egy olyan témakör megint csak, ami ehhez az általános érdeklődéshez kapcsolódik, hogy szeretnénk befogadó és igazságos városokhoz hozzájárulni, és azt megérteni, hogy ez milyen hálózati szerkezetben működhet.
2: Ez a külföldről, Ausztriából érkező felkérés például meglepte önöket, vagy inkább azt mondták, hogy hú, na akkor megérte ezen dolgozni, mert van értelme?
3: Igen, meg is lepett egyrészt, másrészt nagyon örültünk neki, hogy ennek lehet gyakorlati hozadéka. Ugye társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni. Igen, az ember ilyenkor örül ennek, hiszen nem hiába való a munkája.
2: Bízik abban, hogy hazai vetületben is lehet haszna az adatoknak?
3: Igen, sok olyan kutatásunk van, ami erre a témakörre épül, és sokat foglalkozunk városon belüli egyenlőtlenségekkel, városon belüli mozgásokkal, kapcsolathálózatokkal, és hál' Istennek egyre gyümölcsöző kapcsolatot sikerül felépíteni olyan szereplőkkel, akik ezen a téren aktívak, közlekedésfejlesztés, városfejlesztés területén aktívak, és szerencsére sikerül összehangolnunk azt az alapkutatást, amit mi végzünk itt a kutatóintézetben, illetve azokkal az érdeklődésekkel, amik a mindennapi élet, városfejlesztés, közlekedésfejlesztés területén a mindennapi életben hasznosak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lengyel Balázs hálózatkutatót hallották, aki egyébként az ELTE közgazdasági és regionális tudományi kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormány szóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten is felhívta az adóhivatal, tájékoztatott a NAV. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes HELFIR száma, idén június 1-ig kell benyújtani a bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. A bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, a 1819-en, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettségeket, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását, figyelmeztetett a NAV. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. A közlemény szerint a 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosítást. Az insura.hu nyári utazási tervekről végzett felmérésére beérkező több mint 2000 válaszból az derül ki, hogy az ügyfelek 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Konfliktus okok, módok, konfliktuskezelés, ebben a témában beszélgetünk mai műsorunkban Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy fűzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
2: Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg. Az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni, ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, hogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegy ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyba, hogy szimpatikus neki ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
2: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni azt szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz. És így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekbe, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
2: Igen, változik is, ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző, már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
2: Igen, az elmúlt években azért megjelent a kisiskoláskorban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kis diákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy ha hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akármi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskolapszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni, és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodásmódjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy
1: és vegyük észre a gyermeken.
2: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor...
1: Hát nem mindig ugye, mondja el szavakkal, gondolom.
2: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat. És sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye, ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség, értékrendben, azt ő meg is mondja le, és írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként, vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédulásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani nekik, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az élte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ez a

számmá legyen ez a föld a választott nép számára, midőn az átok napjai letelnek. A hatodik évben úgy is látszott, mintha leteltek volna. Valaki egy este odasukta társának a bűzös szalmavackon, jönnek az amerikaiak. A szó végigfutott a fülelő sötétségen, s a gyötrött lázas szemek csillogni kezdtek. Naponta látni lehetett az égen a repülőgépeket. Hallani lehetett a bombák tompa dübörgését. Az őrök azt mondták, városok omlanak össze valahol. És sóhajtottak hozzá, mert az ő városaik voltak. És sok ezer rongyos, félhol zsidónak eszébe jutott az írás szava, lerombolom mind a városaikat, s kezetekbe adom őket, hogy szolgáljanak nektek, mert ti vagytok az én népem, amelyet átokkal megigazítottam. És szívverésük sebesebben dobbant, lélegzetük hevesebben zihált, ha meglátták a csillogó gépsasokat az égen tova húzni, s hallották a távoli morajt, mely városok romba dőlését jelentette, ahogyan azt az írás jövendőlte volt. Aztán egyszer csak hallani lehetett messziről az ágyúkat is. Először csak messziről és ritkán, aztán közelebbről, mind közelebbről. Az őrök idegesek lettek, bomlani kezdett a rend. Már nem kellett munkára se járni, csak heverni és figyelni az ágyúkat, és várni. Várni. Várni annyit jelentett, élni. Egy reggel az őrök gépkocsikra ültek és elrobogtak. A kapukat nyitva hagyták, de senki sem ment ki rajtuk. Az emberek kívánszorogtak a koratavaszi napra, kívánszorogtak a drótsüvényig, nézték az országutat és vártak. És délben ott dübörögtek el a szemük előtt az első páncélosok, melyeknek oldalán a babonás hajnalcsillag meghirdette, hogy az átok ideje lejárt. Az első amerikai, aki a tábor kapuján belépett, egy fiatal tiszt volt. Körülnézett az aszott szánalmas embereken, és egy tolmácsot kért. Az első, aki jelentkezett, pohris volt. Beszél angolul? Igen, sir. Oxfordban voltam diák. Az amerikai hitetlenül nézett végig a toprongyos csont és bőremberen, és megcsóválta a fejét. Vezessen a parancsnokhoz. Elment a parancsnok. Akkor a helyetteséhez. Nincs helyettese. Nincs? Csodálkozott a tiszt. Hát micsoda tábor ez? Kicsodák maguk? Zsidók, felelte pohris, és nem érzett semmi szégyenkezést, mint régen, amikor ezt a szót ki kellett mondja. Szinte büszkén mondta. A tiszt körüljáratta a szemét a kiaszott torz arcokon, aztán közelebb lépett pohrishoz. Mióta vannak itt, úgy értem, mióta vannak bezárva? Én 6 éve, legalábbis azt hiszem. Szörnyű, suttogta az amerikai, és megismételte még egyszer a szót. Szörnyű. Mi a foglalkozása? Valamikor bankár voltam Bécsben, és a Dél-Kelet-Európai Bor és Gyümölcskoncern vezérigazgatója. Valamikor, tette hozzá, és megpróbált mosolyogni. Akkor már tömeg volt körülöttük, csupa fakó beesett arc, csupa rongyokba öltöztetett csontváz, s a tömeg néma volt és figyelt. Pohris szavai után egy öregember leült a földre és zokogni kezdett. Egyetemi tanár volt Berlinben, súgta oda Pohris az amerikainak, aki ilyetten nézett az összeroskadó öregre. Kultúrtörténész. 16 nyelven beszél. A tiszt megrázkódott és kihúzta magát. Önt ideiglenesen kinevezem a tábor parancsnokának, mondta kurtán és katonásan. Gondoskodni fogok, hogy élelmet szállítsanak maguknak ide, és mindent, amire szükség van. Ettől a perctől kezdve az Egyesült Államok védelme alatt állnának. Valaki hangosan egy héber imába kezdett. Az emberek lehajtották a fejüket, sokan sírtak. A tiszt sarkon fordult és elment. Így történt. Pohris Gottfried 2 évig volt a zsidó tábor adminisztrátora. Szándékosan használta ezt a szót a parancsnok helyett. A tábor ellátásáról példaszerűen gondoskodott. Többször is megdicsérték miatta. A Pohris bankház tengeren túlra menekült igazgatói néhány

0: Néhány hónap alatt megtalálták vele az összeköttetést, és hívták, hogy jöjjön át. Repülőgépet akartak küldeni érte, de Pohris ott maradt. A zsidói között, ahogy mondani szokta, 6 év nagy idő, írta egy levélben volt igazgatójának New Yorkba, és ez a 6 év 6x6-nak számít. És ennyi idő alatt az ember összeforra néppel, melyhez tartozik. Pohris valóban érezte, hogy egyé vált a néppel. Az átok egyé kovácsolta velük a megalázottakkal, megnyomorítottakkal, meszes gödörbe és emésztő kemencékbe dobottakkal, a drótsövények párjáival, Júda népével. Megtanulta érteni is a törvényt, amelyet azelőtt csak követnie kellett. Nincsen más testvéred a földön, csak a te atyádnak fia, ki Júdának véréből való, és csak Izrael istene a te istened, akinek engedelmeskedni tartozol. És Pohris engedelmeskedni akart ennek az istennek. A 2 év alatt többször is megfordult Bécsben. Amerikai katonai vonatokon utazott, egyenruhát viselt, ami lassacskán kezdett újra megfeszülni pocakosodó termetén. Az volt eredetileg a telve, hogy visszaköltözik Bécsbe, mihelyt volt raptársait sikerül a különböző nemzetközi szervezetek segítségével elindítani az új életbe. Új üzleti lehetőségek iránt akart érdeklődni Bécsben, de hamarosan észrevette, hogy az új Bécs nem az ő Bécse már. Az utcák ugyanazok voltak, és nagyobbára az emberek is. De ha valakivel találkozott, aki örömmel rohant hozzá, szorongatta a kezét és örvendezett, hogy élve láthatja, olyankor arra kellett gondoljon, amikor bajban voltam, nem jött hozzám, hogy segítsen, akkor zsidó voltam, akinek a barátsága szégyen volt és veszedelem. Maradjak hát most is zsidó. Ezért hűvösen és tartózkodóan beszélt a régi ismerősökkel, és hamarosan rájött, hogy Bécs nem hazája többé. Az emberek, akik ott az utcákon jártak, semmit sem tettek annak idején érte, és a többi zsidóért, sőt, talán ott ordítottak valahol a tömeg között, és osztozkodtak az elhurcoltak vagyonán. Nem akarta látni többet Bécset. Üzlet? Az persze volt azért elég. Arany, drága kő, dollár, amerikai csempész áru, csupa olyan dolog, amikkel jól lehetett keresni. És Pohris keresett is. Miért ne? Mindenki keresett. Sokat és jól. Emberek, akik mindenüket elvesztették, haláltorkából megszabadult zsidók, hetek alatt milliómosok lettek a németországi fekete piacokon. A láthatatlan hálózat, mely annyi évszázadon át megállta a helyét, újra pompásan működött. Zsidótól zsidóig nyúltak a szálak óceánokon és világrészeken át, és folyt az áru, tiltott és nem tiltott utakon, vizen, szárazföldön és levegőn át, és jól volt ez így. Kezetekbe adom mind a népeket, mondta Jehova, és a népek előkotorták vánkosaik alól a kincseket, és hordták a zsidó táborokba egy kis sírért, szappanért, cigarettáért, cukorért, értéktelen német papírpénzért. Pohris Gottfried minden vonatkozásban segítette a kis zsidók fekete kereskedelmét. Gazdagodjanak, gondolta, gyűjtsenek, éljenek jól. Megszenvedtek érte. Végig szenvedték az átkot, a 7 szűk esztendőt. Jöhet a 7 bő. De azt nem tűrte, hogy idegent bevegyenek maguk közé. Az idegennek csak fizetni volt szabad, keresni nem. Pedig voltak idegen menekültek is. Szerte a táborokban nem zsidók, lengyelek, ukránok, magyarok lettek, de ellenségnek számítottak ezek is, mert nem voltak zsidók. Szemet szemért, fogat fogért, hirdette a törvény. Egy alkalommal Bécsből jövet, fiatal amerikai századossal utazott a fülkében, mindenféléről beszélgettek, az út hosszú volt. Egyszerre csak azt mondta a kapitány, tudja, amikor Görögországban voltam, Pohris felütötte a fejét. Mikor volt Görögországban? Kérdezte, és valami furcsa szomjas kíváncsiság fogta el. Múlt évben Szamoszon töltöttem 2 hetet. Tudja, az a sziget... Szamosz, gondolta Pohris. És valami megremegett benne, valami távoli, nagyon távoli emlék. Samosz. A tiszt beszél, de nem is figyelt a szavaira. Százados úr, kérdezte hirtelen, látott ott egy fehér házat? Úgy értem, Samoszon. Ciprusok között a hegyen egy feltűnően fehér házat. A kapitány csodálkozva nézett rá. A kísértett házra gondol? Ismeri Samoszt? Pohris elsápadt. Kísértett ház? Mi az? Pedig tudta jól, hogy ugyanarról a házról van szó. Mégis kérdeznie kellett, mert hátha mégsem, hátha. Ó, csak olyan görög babona, felelte a kapitány, és legyintett mosolyogva. Van ott egy ház a tenger fölött. Állítólag egy asszony lakik benne, meg egy bolond festő. Egy bajtársam járt ott fönt a háznál, és azt mondja, hogy nagyon furcsa emberek. Képzelj el, egy kísértettel beszélgetnek minden éjszaka, valami sziklára néző erkélyen. A ház valamikor egy gazdag kereskedői volt, akinek ott lett öngyilkos a felesége. Onnan ered a kísértett babona. Tudja, ezek a görögök nevetségesen babonásak. Azt hittem, ezt a házat kérdi, ezt nevezik ott fehérháznak.
1: Az emberek messze elkerülik, különösen éjszakánként. Járt Samoszon?
0: Nem, felelte Pohris gyorsan. Csak a bora...
1: A bora, nevetett a kapitánya, az igen, az a legjobb benne.
0: Na és a lányok?
2: Pohris elfordult és kinézett az ablakon. A fiatal amerikai tiszt még sokáig beszélt, de nem hallott belőle semmit. 2 évig vezette a zsidó tábort. Akkor kinevezték felülvizsgáló tisztnek a hontalanokat átrostáló bizottsághoz. Csak azért vállalta el, mert tudta, hogy minden pozíció, amely az új életlehetőségek felé vezető úton van, fontos a zsidóságnak. A szervezet, melynek vezető helyére került, a Nemzetek Szövetségének védelme alatt állott, és arra létesült, hogy a hontalanokat gondozza, segítse, és elindítsa egy új otthon felé. Pohris kötelességének érezte, hogy mindenkit távol tartson ettől a szervezettől, aki nem zsidó. Hogy mindaz, amit Amerika és a többi országok segélyként Németországba küldenek, zsidóknak jusson, és ne idegeneknek. Hogy minden hely, amit Amerika a kivándorlók rendelkezésére tud bocsátani, zsidók számára szolgáljon alapul egy új életkezdéshez. Ez eleinte könnyen ment. Később azonban különleges rendelkezésekkel szabták meg, hogy föl kell venni a szervezetben mindenkit, aki kényszerből hagyta el hazáját nemzetiségére való tekintet nélkül. DP-törvénynek nevezték ezt a rendelkezést. Amerika is nemzetiség szerint kezdte osztani a kivándorlási kvótákat. Pohris Gottfried munkája megnehezedett. Az ő feladata volt a müncheni központban eldönteni, hogy ki DP és ki nem. Természetesen a törvényeknek és rendeleteknek sok homályos szakasza volt, és ezeket igyekezett kihasználni a nem zsidókkal szemben, hiszen ez volt a kötelessége. Szemet szemért, fogat fogért, és aki nem volt zsidó, az már eleve háborús bűnösnek számított, mert hiszen ha egyebet nem is tett, de minden esetre tétlenül nézte, hogy miként hurcolják el és ölik meg a zsidókat. Egy reggel az akták között, amiket az asztalára tettek, szemébe tűnt egy név. Megnézte jobban. Lubovszky Kazimír neve volt. Néhány percig elgondolkozva nézett maga elé. Rágyújtott egy cigarettára, és kíváncsian figyelte, hogy milyen hatást vált ki belőle ez a név. De csodálatosképpen semmi haragot vagy gyűlöletet nem érzett. Majdnem inkább valami olyan kíváncsiság félét. Szerette volna látni Lubovszkit, megkínálni egy cigarettával és néhány percig elbeszélgetni vele. Nem a múltról, arról nem, csak úgy általában. Vajon megöregedett ő is? Megtört, megcsöndesült? Mondja, fordult oda titkárnőihez egy kis szőke lengyel lányhoz, aki a szeretője lett azért, hogy ezt az állást megkaphassa. Mondja, ha összetalálkozna véletlenül egy régi ellenségével, gyűlölné még? A leány csodálkozva nézett rá. Természetesen. Én nem, mondta Pohris, és mosolygott. Aztán még mindig mosolyogva ráírta, vörös ceruzával a Lubovszki aktáról megszokott szót, kollaborált. Egy hét múlva történt, hogy zajt hallott a külső irodában, ahol az alantas tisztviselők végezték a kihallgatásokat. Bosszantotta a zaj, és az ajtóhoz ment. – Micsoda zaj ez itt? – nyitott be az irodába. Alig néhány lépésre tőle, ott állt Lubovszki Kazimír. Az első, amit meglátott rajta, az volt, hogy a haja szürke. Megőszült. Ez a felfedezés jól esett. Éppen mondani akart valamit, néhány barátságos szót, amikor látta, hogy Lubovszki megindul feléje. A mozgása, ahogy jött, az arc kifejezése hirtelen emlékeztette valamire, de első pillanatban nem tudott rájönni, hogy mire. Aztán hirtelen eszébe villant, persze, abban a kis délfrancia vendéglőben akkor történt köztük valami, elsápadt és megpróbált hátrálni, de már késő volt. Mikor két hét múlva kiengedték a kórházból, és megtudta, hogy Lubovszkit a katonai bíróság elítélte, nem érzett semmiféle örömet. Érdekes volt, de nem gyűlölte Lubovszkit. Nem tehetett másként, gondolta, mint ahogy én sem tehettem másként. Én nem hagyhattam boldogulni, mert nem zsidó, s nekem ez a fegyverem, a hivatalom. Ő meg le kellett üssön, mert zsidó vagyok, s mert neki meg az ökle a fegyvere. Hiába az élet harc, s mi ellenségek vagyunk. Régen ő volt erősebb, most én, ennyi az egész. Az akták erősebbek, mint az ököl. Jó fél év telt még el, amíg rájött, hogy az akták sem olyan erősek, mint gondolta. Egy amerikai újságíró megpiszkált néhány ügyet, és általános revíziót rendeltek el. Pohrist áthelyezték Mannheimbe, ahol egészen más munkakört kapott, és nem volt többé befolyása a kivándorlást megelőző minősítésekre. Itt már kedv nélkül dolgozott, mert úgy érezte, hogy nem végez olyan munkát, mely a zsidóság érdekeit szolgálná. Elhatározta hamarosan, hogy otthagyja a hivatalt. Körülnézett üzleti lehetőségek után, de volt igazgatói és üzlettársai, akik valamennyien Amerikában voltak, óva intették attól, hogy Európában kezdjen el valamit. Európa veszedelmes talaj, mondották. Amerikába kell jönni. A harmadik világháború után innen indul majd ki a világ újrarendezése. Ha addig még jobban megerősítjük itteni pozícióinkat, mi diktáljuk az újrarendezést. Ezt mondták a többi zsidók is. Amerikába menni és pozícióba jutni kötelesség. Így aztán gondolkodás nélkül válaszolhatott annak a különös öreg papnak a kérdésére, aki egy nap bekopogtatott hozzá, és anélkül, hogy valaha is találkoztak volna azelőtt, föltette a kérdést, nincs kedve kijönni Amerikába? Már is készülök, felelte Pohrist, és udvariasan hellyel kínálta meg a furcsa idegen papot. Az nagyszerű, mondta a pap, majd úgy rendezem, hogy egyedül mehessünk, jó? Szeretnék sok mindent megbeszélni önnel az úton. Vannak kérdések, tudja, amik foglalkoztatják az embert. Például az a bizonyos csónak, amelyik annak idején 6 gyerekkel megakadt egy vízesés fölött. Emlékszik még rá? Nagyon régen történt. Ne beszéljünk arról, ami történt, szólt közbe Pohrist mosolyogva. Igyunk inkább egy pohár cseresznye pálinkát. Tölthetek? A pap bólintott. Azt lehet, köszönöm. Egy öreg halászról is szerettem volna még elbeszélgetni önnel, bár az is régi história, de majd ráérünk, ha a hajón leszünk, Isten éltesse. A furcsa öreg pap el is rendezte aztán a dolgot, s Pohrist reálhagyta, nem ellenkezett. Így történt, hogy 1950. június 13-án kora délután kiment az állomásra, a Stuttgart felől érkező brémai gyorshoz. Zsebében ott lapult az útlevél, és a Pohrist bankház New Yorkból érkezett levele, mely szerint $1,600,000 áll rendelkezésére odaállt. Mikor a vonat befutott, egyenesen beült az első tiszti kocsiba. A fülkében egy szabadságra utazó fiatal amerikai őrnagy ült, csupán más senki. Pohris Gottfried feltette vadonatúj bőröngyét a hálóba, és kényelmesen hátradőlt az ülésen. Nézte a Mannheimi állomást, mely félig romokban hevert még a sietve futkosó németeket, sovány arcukat, kopott ruhájukat, ideges tekintetüket, és arra gondolt, Európa. Alsó ajka lekicsinylően, előre tolódott ettől a gondolattól, mint az olyan emberi, aki félig sajnálja, félig lenézi azt a világot, amelyiktől búcsúzik, de minden esetre örvend annak, hogy hátat fordít neki. Valóban örvendett. A pályaudvar romfalainak árnyékából a múlt nézett be a megszálló erők tiszti fülkéjének ablakán, és a kiszolgáltatott, leigázott koldussá tett jelen. És Pohris Gottfried nem érzett semmi, de semmi közösséget magában ezzel a múlttal, meg ezzel a jelennel. Amikor a vonat lassan megindult vele, úgy érezte, hogy egy süllyedő hajóról végre szilárd földre lépett, ahol jövendőt építhet Júda népének törvénye szerint.
3: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-re kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybank elnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színes film emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb 3 példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kis kereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északias szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Az iráni helyzetben gyakorlatilag óránként meg tud változni minden. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Most a Khamenei írásos nyilatkozatot tett kedden az iráni állami televízióban, és úgy azt mondta, hogy biztos, hogy nincs visszaút, a régió nemzetei és területei többé nem szolgálnak védő pajzsként az amerikai támaszpontok számára, az Egyesült Államoknak a térségben nincs biztos pontja. Jól értékeli az iráni háború helyzetét, és egyáltalán valószínű, hogy most Mostaba Khamenei értékel? Hát őt nem láttuk még.
2: Hát azt nem, őt nem láttuk, igen, és nyilvánvalóan azért Iránban azt látjuk, hogy egyfajta hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. A háború alatt inkább a forradalmi gárda irányába tolódott el a hatalmi egyensúly, de ezzel együtt Mostaba Khamenei is egy pólus volt, ugye ezt lehet róla hallani, hogy megsérült. Hivatalos iráni források azt mondták, hogy a lábán sérült meg, de hallottunk ugye más forrásokat, amelyek komolyabb sérülésről is beszélnek. Minden esetre az ő pozíciója már a háború előtt igazából elindult egy leértékelődési folyamat, azzal együtt, hogy az alkotmányban nyilván a legfőbb vezető, a legfontosabb szereplője ennek a politikai rendszernek. Az, hogy az amerikai támaszpontoknak mi lesz a sorsa, ez a perzsőből arab államaiban is egy nagy kérdés. Ugye az arab, Egyesült Arab Emírségekben az elmúlt hetekben elindult egy példanélküli diskurzus ennek kapcsán, hogy ezek a támaszpontok nemhogy nem védték meg ezeket az államokat, és nem szolgáltak elrettentő erőként egy harmadik államnak a támadásával kapcsolatban, hanem kvázi még bele is sodorták egy háborús konfliktusba.
1: Célpontok voltak.
2: Célpontokká váltak, és ugye azt is látni kell, hogy Irán ezeket nagyon precízen eltalálta, általában a kommunikációs eszközöket, radarokat, és kvázi használhatatlanná tette már a háború első napjaiban ezeket a támaszpontok. Tehát ezek nagy részén van nincs amerikai katona, és ugye nem véletlen, alapvetően az ötcsillagos hotelekben vannak a katonák nagy része, amelyet Irán szintén ugye legitim célpontként tartott nyilván, és a háború első napjaiban ugye hoteleket is ért találat, ahol egyébként civilek laktak többnyire, de amerikai katonák is. Tehát én azt gondolom, hogy felmerül az öböl térségébe kérdésként, hogy hogyan lehet ezt követően a háború után az amerikai, az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyt rendezni, mert azt ne felejtsük el, hogy azért továbbra is a térségnek a legfőbb fegyverszárítója az Egyesült Államok, és én nem nagyon látom rövid távon ennek alternatíváját. Ugye nem csak fegyverszállító, hanem a biztonság garantálója egyfajta security provider pozícióban van, ami sokkal több, mint fegyverszállító. Ezt Kína nem is tudja, nem is szeretné ezt a pozíciót átvenni. Igazából egy-egy regionális hatalom, Izrael, Törökország jelentkezik be hasonló szereppel, de végső soron az a paradox helyzet van, hogy ezeknek az államoknak szüksége van az Egyesült Államokra hosszú távon. Tehát nem nagyon tudják függetleníteni magukat az Egyesült Államoktól, hiszen honnan szereznek be gyakorlatilag a magas technológiájú fegyvereket, védelmi eszközöket, ha nem Washingtontól.
1: De ha nincs B-tervük, akkor Teherán rosszul számol, sosem fognak ezek az államok leválni az Amerikai Egyesült Államokról, tehát továbbra is lesznek támaszpontok, majd újjáépítik őket, és akkor ez a korlátozott védelem továbbra is megmarad?
2: Én abban nem vagyok biztos, hogy ilyen számban maradnak támaszpontok, tehát ez ügyben szkeptikus vagyok, és azt el tudom képzelni, hogy ezek a támaszpontokat elő vagy utóbb valamilyen formában leépítik, hiszen most ebben a háborúban sem nagyon lehet ezeket használni, és az amerikai haditengerészet gyakorlatilag ettől függetlenül jelen van a térségben, meghatározott erőkkel. Itt nyilván az a kérdés, hogy melyek azok az egyéb államok, amelyek a térség biztonságában szerepet tudnak vállalni. Az biztos, hogy a térség államainak többet kell költeni a fegyverkezésre és a saját védelmüknek a biztosítására, és azt is látni kell, hogy ez a hat arab állam, ez nem egységesen mozog ebben a kérdésben. az emírségek talán a legkritikusabb a Gulf Cooperation Council-lal, a GCC-vel, az öbölmenti együttműködés tanácsával, amikor is azt mondja, hogy érdemben nem sikerült megvédeni ezeket az államokat, hogy az emírségek próbálta rávenni a többi államot, hogy közösen lépjenek fel Iránnal szemben. Erre nem került sor, és ugye azt is tudjuk, hogy az emírségeket érte a legtöbb rakéta és drón találat, elsősorban amiatt, mert Izraellel szoros viszonyban van az Ábrahám megállapodásokon keresztül, emellett ugye Kuwait és Bahrain kapott nagy mennyiségben rakétákat, viszont az is látszik például a mostani tárgyalásoknál, hogy azért az öböl térsége visszavette a kezdeményező szerepet a közvetítésben, tehát most nem Pakisztán, hanem ismételten Katar a közvetítő az Egyesült Államok és Irán között.
1: Egy jövőbeli garantőrként nem Törökország a legkézenfekvőbb megoldást? Erős katonai állam, NATO tagállam, kiterjedt kapcsolatrendszere, és még ambíciója is van, és Iránnal pedig fasírban van.
2: Ugye Törökországnak az Iránhoz fűződő viszonyát egy stratégiai homályosság írja le, tehát egyrészt valóban van egy rivalizálás a két ország között, de Törökország leginkább érdekelt abban, hogy ez a rezsim fennmaradjon ebben a formában, ugyanis hogyha a rezsim megdől, akkor esetleg egy Izrael vagy Amerika barát Irán jönne, amely kifejezetten nem lenne jó Törökország számára, és azt se felejtsük el, hogy 2023-at követően ugye Irán meggyengült különféle izraeli csapások következtében, illetve a hálózatát, a proxy hálózatát ért támadásokon keresztül, és azt az űrt Törökország töltötte ki. Na most Törökországnak ugyancsak ambivalens a viszonya egyébként az öbölmenti államokhoz, tehát ne felejtsük el, hogy itt a Szaúd-Arábiával való viszony az elmúlt években indult pozitív irányba, és most valóban úgy tűnik, hogy Törökország, Pakisztán esetleg azok a külső szereplők, amelyek az öböl térségében szerepet tudnak vállalni. Ugye Szaúd-Arábia aláírt 2025. szeptemberében egy védelmi megállapodást Pakisztánnal, és Törökország pedig egyre nagyobb szerepet tölt be a térségnek a fegyver ellátásában. Azonban azért az öböl térségében nyilván nem szeretnék azt, hogy Törökország túlnőjön a maga pozícióján, és mondjuk befolyásolja az öböl térségét.
1: Az szétszálaszható, hogy ma az iráni háború ügyében ki miről és milyen közvetítéssel tárgyal?
2: Hát azért látjuk, hogy mely államok azok, amelyek közvetítőként jelen vannak, és nyilván itt azért alapvetően Pakisztán, Omán és Katar mondjuk az a három legfontosabb állam, amely segíti ezeket az egyeztetéseket, de kívülről tulajdonképpen azért több közel-keleti állam is, például Szaúd-Arábiának is nyilván érdekében áll, vagy Törökországnak is érdekében áll, hogy ezek a tárgyalások előre haladjanak. Most szerintem szimbolikus az, hogy Katar visszavette ezt a kezdeményező szerepet, annak ellenére, hogy maga is kapott ugye rakéta és dróntámadásokat, és Katarnak azért is kitüntetett helyzete van, mert hogy az egyik legkritikusabb pont az az iráni pénzeknek befagyasztott vagyonnak a felszabadítása, és bizonyos pénzösszegek kerülő úton Kataron keresztül jutottak Iránba az elmúlt években, és Katar ezeket megállította rendre amerikai nyomással, és ebben ugye az irániak szeretnének valamilyen áttörést elérni, amely nyilván azért fontos, hiszen akkor a gazdaságot helyre lehetne hozni, és mondjuk a rezsimnek egyfajta legitimitást szerezni, hogyha gazdaságilag helyreállnak a kapcsolatok.
1: Arab országok sorrendjét, jelentőségét mi határozza meg? A méretük, a gazdagságuk, az olajhoz való viszonyuk, az Ábrahám megállapodásokhoz való viszonyuk, az irániakhoz, az izraeliekhez való viszonyuk?
2: Hát ha a hatalmi hierarchiát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ha kimondottan az arab államokat, akkor Szaúd-Arábiát említeném, mint kiemelkedő arab állam, illetve a három nem arab országot, tehát Irán, Törökországot és Izraelt, emellett még esetleg az Egyesült Arab Emírségeket lehetne egy ötödik hatalmi tényezőként említeni, és az is világosan látszik, hogy itt van egy törésvonal jelen pillanatban Szaúd-Arábia és az emírségek között, ugye az emírségek Izraellel nagyon szoros viszonyban van, és ezt ellensúlyozandó Szaúd-Arábia pedig Pakisztánnal, Egyiptommal és Törökországgal próbál jelen pillanatban egyfajta együttműködést formálni, és úgy tűnik, hogy ez a két, nem mondanám tömnek, két együttműködés rivalizál egymással a közel-keleti befolyásért, amely nem csak az iráni kérdésben, hanem Szíriában, szomáli föld elismerése kapcsán, Jemenben, tehát az egész tágabb közel-kelet kérdését meghatározza.
1: A február 28-a háború kiinduló pontjához képest haladt előre az Egyesült Államok, ott az atomfegyver lehetséges előállításának megakadályozása, sőt még rezsimváltás is szóba került, bár az úgy tűnik, hogy inkább izraeli nyomásra. Mentek előre ezen az úton?
2: Hát bizonyos értelemben igen, és bizonyos értelemben nem. Tehát ugye az Egyesült Államoknak az volt a feltételezése, hogyha a hírszerzési információk alapján a 40 vezetőt likvidálják, akkor gyakorlatilag nagyon könnyen el lehet érni a rezsimváltást, és majd az új vezetéssel majd aláírja azt a követeléslistát, amit Washington megfogalmazott. Ez gyakorlatilag egy téves elképzelés volt. Valójában abban az értelemben nem, hogy nem mentek előre, hanem hátra mentek ebben a háborúban, hogy ma a hormuzi szoros megnyitássá vált az egyik legfontosabb tényezővé, amely probléma nem állt fenn február 28-án. Kétségtelen tény, hogy az iráni légvédelem, haditengerészet meggyengült az elmúlt hetekben, most már hónapokban, de azt is látjuk, hogy ez ciklikusan képes újra termelődni, hiszen volt egy tavaly júniusi háború, most van egy februári háború, és hát sajnos én borítékolom azt, hogy ezzel a háborúk sora nem ér véget, még akkor sem, hogyha megállapodik most az Egyesült Államok és Irán, egy átfogó 14 pontos megállapodásról cserélik ugye alapvetően a véleményeket, és hát ez egy nagy követeléslista, amelyben, hogyha megállapodnak, akkor is több hosszú hónapok kellenek ahhoz, hogy a részletekben megegyezzenek, és mondjuk legalább egy 2015-öshöz hasonló nukleáris megállapodást aláírjanak, hiszen azt egy 3 év alatt multilaterális keretek között tárgyalták le, most pedig hát alapvetően közvetítőkön keresztül cserélik ugye a követeléslistákat, és ennek eredménye maximum egy oldalas dokumentum lesz, amely viszont nem szabályozza a részleteket, és azért pontosan tudjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik.
1: De arra van bármi elméleti esély, hogy Irán lemond bizonyíthatóan a lehetőségéről annak, hogy atomfegyvert fejleszten, akkor mi marad neki?
2: Ugye véleményem szerint az atomfegyvernél ma nagyobb alkupozíciót képez a hormuzi szoros.
1: Az mindig ott lesz.
2: Én azt gondolom, hogy ez a háború bebizonyította, hogy Irán számára ez egy sokkal jelentősebb pozíciót birtokol, de ezzel együtt ugye az is látszik, hogy a forradalmi gárda nem szeretne engedni az urándúsítás kérdésében sem, és a már 60%-ra dúsított 440 kg-nyi uránnak az átadásáról sem, már pedig ugye Washington azt követeli, hogy vagy semmisítsék meg Iránon belül, vagy pedig szállítsák az Egyesült Államokba ezt a 60%-ra dúsított uránkészletet. Ezt az álláspontot az elmúlt napokban az iráni vezetés nem fogadta el, és ma is ezzel kapcsolatban hallottam iráni nyilatkozatokat. Jól lehet, többféle nyilatkozat jön ki, nem egy esetben Iránból, tehát
1: stratégiai kétértelműség.
2: Van egyfajta stratégiai kétértelműség, ugye más mond a forradalmi gárda, gyakorlatilag a reformer elnök és külügyminiszter is nem egy esetben más mond, és ugye azt sem tudjuk, hogy ki hozza pontosan a döntéseket, hiszen van ez a mozaikszerű, decentralizált döntési rendszer, amely pontosan azért alakult ki, hogy kivédjék az amerikai-izraeli célzott likvidálásokat, így alsóbb szinteken születnek nem egy esetben döntések, nem tudjuk pontosan, hogy kik hozzák, és ezt elég ügyesen felépítette az iráni vezetés, azzal együtt, hogy a stratégiai kalkulációjában az iráni vezetés szerintem azért számos esetben elszámolta magát, és azért téves következtetésekre jut így a háborúval kapcsolatban. Most ugye tudatosan az időhúzásra, a háborúnak egy eszkalációjára építették fel az iráni stratégiát, amelyben ugye azt próbálják mutatni a világnak, hogy az iráni gazdaság és politika az mindent elbír, ellenben a nyugati világ majd megroppan heteken, hónapokon belül az energiaválság következtében. Hát én azért azt mondanám, hogy az iráni gazdaság sem annyira reziliens, mint amennyire ezt az irániak szeretnék látni.
1: A 440 kg 60%-ra dúsított Iránról, ha megállapodnak, akkor az uránról megállapodnak, akkor az összes többinek már nincs jelentősége, tehát erre kell figyelni, vagy az apró másik 13 pontnak is van érdemi hatása?
2: Hát én szerintem azért van, tehát maga az urándúsítás felfüggesztésének a kérdése az egy olyan alapvető követelés volt az Egyesült Államok részéről, amelyben nem fognak az amerikaiak engedni. Itt ugye az első amerikai elképzelés az volt, hogy örökre függesszék fel, aztán mérsékelték ezt 20 évre, az irániak 3-5 évet mondtak, és valahol a kettő között egy 12 év tűnik a kompromisszumos megállapodásnak, ezt lehetett is hallani egyébként a hírekben, de az a kérdés, hogy jelen esetben valóban hajlandók lesznek-e az irániak ebbe belemenni, hogy 12 évre felfüggesszék az urándúsítást, és egyáltalán abba, hogy a 440 kg-os készletet azt elvigyék. Ugye itt volt egy koncepcionális különbség a tárgyalások során, ugyanis az Egyesült Államok kezdettől fogva a nukleáris program korlátozására fókuszált, addig pedig Irán a tágabb Közel-Keletre, tehát a libanoni, gázai kérdést szerette volna megoldani, és úgy lezárni a háborút, hogy ez hosszú távú garanciákat jelentsen Irán számára, hogy egy következő amerikai elnök majd nem mondja fel, és nem lép ki a mostani alkuból, és hát az irániak azt is oda tették az asztalra, hogy a Hormuzi szoros feletti

0: teljesen magánműködtetős iskola. Igazándiból táncolni szerető gyerekeket összefogom, és ebből építem minden évben a csapatot, amivel aztán megpróbáljuk bejárni az egész országot. Miskolcon pedig egy művészeti iskola, ahol művészeti iskolás gyerekek általános iskolából óra után jönnek hozzám, és abból alakulnak a csoportok. Hát a nagy csapattal már 15 éve, több mint 15 éve csak aranyakat, nívódíjat voltunk, látványtánc, magyar és Európa bajnokok, koreográfusként örökös aranycipődíj. Igazándiból már mindent begyűjtöttünk, amit ezen a szinten meg lehet nyerni, úgyhogy már nem az a cél, hogy még egyel több, hanem hogy mindig felülmúljuk önmagunkat.
1: Ez egy gyönyörű sport és egy gyönyörű hobbi, a tánc. Miért fontos, hogy kicsi gyerekkortól azok a fiatalok, akiknek ehhez affinitása van, ezzel foglalkozzanak? Mit ad hozzá az ember életéhez?
0: Szerintem elsősorban tartást és kiállást. Elhivatottságot számomra a legfontosabb, mivel csapatsport egymás szeretete.
1: Emlékszem egy olyan fesztiválra is, ahol még lánykérés is volt. És emlékszem egy olyanra is, ahol esküvő is.
0: Igen, számomra Sátorújhely nagyon fontos. Én 11 éve itt ismertem meg a páromat, 10 éve itt kértem meg a kezét, és tavaly pedig megvolt az esküvő ugyanitt.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok nektek idén is.
0: Köszönöm szépen.
1: Horvátné Nagy Anikóval és Horváth Gáborral beszélgetek Sátoralja Újhelyen, a Társas Táncfesztiválon. Ugye szeniorok is indulhatnak ezen a fesztiválon, és mindig öröm számunkra, amikor táncoló felnőtteket látunk. De úgy tudom, hogy itt a tánc azért nagyon nagy szerepet játszott a ti életetekben.
2: Igen, én gyerekkoromban kezdtem el táncolni, 4-5 évig táncoltam, és hát a feleségemmel is a tánc kapcsán találkoztunk. Szalagavatóra készült a feleségem, és párt keresett magának, mert magas volt, és kellett egy pár is az osztályban nem talált, és összetalálkoztunk egy lépcsőfordulóban az iskolában, és megkérdezte egy hirtelen felindulásból, hogy szeretnék-e vele táncolni, és én azt mondtam, hogy hát végül is miért is ne. És hát ebből aztán az született, hogy most már 20 éve együtt vagyunk, 2 csodálatos gyermekünk van, és hát szenior csoportban felnőttként táncolunk együtt, és mindenki gyermekünk is táncol.
1: Anikó, te is így emlékszel rá?
3: Igen, így emlékszem rá, én a kedvességében és a társadásában szerettem bele a férjemnek. Én is szerettem a gyerekkoromban táncolni, de nem volt lehetőség rá, és most felnőttként adódott ez. A nagyobbik lányunk kezdett el több éve táncolni, és akkor mi is csatlakoztunk, és most már a picike is, úgyhogy táncol az egész család.
1: Milyen jó, akkor gondolom egy vidám családdal beszélgetek, vagy egy vidám családnak az egyik részével. Hogyan készültetek erre a mostani Társastáncfesztiválra? Hiszen a Dinasztia csoport egy népes csoport, és hát ugye szeniorok alkotják. Mi a csapatnak az erőssége? Mitől tudtok ilyen jól működni a parketten?
2: Szerintem a jó hangulat. Tehát azok a próbák, ahogy azokat a vasárnapokat eltöltjük a próbákkal, szerintem nagyon-nagyon jó hangulatba telnek, és egy nagyon-nagyon összeszokott csapat van. Tehát nagyon egymásra vagyunk hangulódva, hasonló gondolkodásmódunk van, hasonló a mentalitásunk, szerintem ez a csapat kulcsa.
1: És gondolom, hogy kiváló a koreográfusotok, ugye róla is beszéljünk.
3: Igen, Nóra mindig megtalálja nekünk való zenét és koreográfiát, és néha úgy érezzük, hogy öregek vagyunk mi már azokhoz a mozdulatokhoz, de ő mindig bízik bennünk, és tudja, hogy több van bennünk, úgyhogy kihozza belőlünk még azt is, amire nem is tudjuk, hogy képesek vagyunk. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki ezért, és tényleg nagyon élvezzük. Többségét a csapatnak házaspárok alkotják, szóval ez egyfajta mi időnk, amit így vasárnap együtt tölthetünk, szuper hangulatba, tényleg profi tánctanárral és egy nagyon lelkes csapattal.
1: Hogyan vagytok megelégedve az e hétvégi eredményekkel? Erre számítottatok? Milyen minősítést kaptatok?
2: Aranyminősítést kaptunk a rock'n'roll koreográfiánkkal. Én bevallom, nem számítottam elsőre rá. Tudom, hogy a koreográfia nagyon jó, Nóra tényleg mindig egy csodálatos koreográfiát hoz össze, de ez meglepetés volt, hogy aranyminősítést kaptunk. Szuper volt.
3: Nagyon élveztük nagyon ezeket a pörgős dalokat. Hát keringővel kezdtük, ugye ebben melegítésképpen tavaly, és most ez a rock egy kicsit gyorsabb tempó, de megfiatalodtunk közben, úgy érezzük.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, kívánok sok boldog táncparketten eltöltött pillanatot nektek, és a családi életetek is legyen hasonlóan boldog.
3: Nagyon szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Lassan véget ér az Emplén Országos Társastánc Fesztivál, a fesztivál örökös elnökével, a zsűri egyik tagjával, Schweitzer Tamással beszélgetek. Hogyan értékeled ezt a fesztivált? Vonjunk egy mérleget a kedves hallgatók számára.
4: Több mint 2 évtizedes mérleget lehet vonni. Nagyon sok mindenki dolgozott az elmúlt 20 évben. Ez a fesztivál nagyon sokféle csapatot megélt, hogy kik az, akik a szervezést elindították, kik az, akik egyáltalán kitalálták. Mellettem természetesen ugye én voltam a értelmi szerző, amellett, hogy néhány szülő

0: szólására elkezdtük ezt a fesztivált megszervezni. És mindenki arról beszélt, hogy milyen jó itt, mint a zsűri, és a gyerekek, és a pedagógusok, de én azt gondolom, ennek a fesztiválnak igazából nem az az érdem, hogy megszervezzük, és hogy itt van a sátorújhelyen, mert ugyan ki jönne el, miért jönnek ide az emberek, mert azért, mert megszervezünk egy fesztivált, és meghívjuk őket. Nem azért jönnek. Azért jönnek, mert ez egy összegző az egész évi munkájuk iránt, ez egy mérce a pedagógusoknak, egy mérce a gyerekeknek, és az elmúlt 20 év arról szólt, hogy olyan generációk kérdezik már a pedagógusaikat, hogy mi mikor jöhetünk sátoraljúhelyre. És igazából ez az a hagyomány, amit szerettünk volna annak idején elindítani, és úgy tűnik, hogy ez be is vált. Tehát azok a pedagógusok nélkül, akik idehozzák évről évre a gyermekeiket, sőt, van, aki 20 éven keresztül, van 21 éve ide jár, azok a gyerekek, akik alig várják, hogy ide jöhessenek, azok nélkül nem lenne ez a fesztivál. És ugyanígy mondhatom a szakmai csapatot is, sokféle összetételű volt már zsűri, de azért általában megvan a kemény mag, aki mindig évről évre végig vitte a zsűrinek a munkáját, és végigkövetette a 20 évet. Tehát ő nélkülük sem. Hogyha ez nem egy respekt, és ez a respekt, ez oda-vissza is hat, mert a koreográfusok, a táncpedagógusok, az iskolák azért küldik a gyerekeiket, mert respekt az a szakmai grémium, aki ezt a fesztivált utána érték elé, és majd gyerekeket is értékeli, és nyilván amikor visszamegyünk a szürke hétköznapokba, és most már lassan évvége, de szeptemberben újra kezdjük a munkát az iskolákban, és elő kell venni, hogy vajon mit is mondtak az utolsó nagy megmérettetésen, akkor azért csak előkerül a szürke állományból, hogy mit mondtak, és megpróbáljuk akkor megvalósítani. Valamikor persze megfogadjuk, valamikor ezt a koreográfiát már elengedjük, mert már úgyse lesz jobb, de a következő elkészítésénél biztos, hogy ha nem is szó szerint, de érzetében az embernek benne van az, hogy Sátoraljúhelyre is el kell majd vinnünk, és úgy kell készítenünk a koreográfiát, hogy mi ott megfeleljünk.
1: Kedves hallgatóink, 5000 táncos, 100 koreográfia, menet szamba verseny, szakmai értékelés, közösség és öröm, ez a mérlege az elmúlt hétvégén megrendezett 21. Zemplén Társastánc Fesztiválnak. Az eseményről hallották Jászter Beáta összeállítását.
2: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Az eltelt 18 évről Nyéri Péterrel, a múzeum igazgatójával beszélgetek. Az intézmény vezetője a következőkben a kiállításokról és a rendezvényekről beszél.
3: Kiállítások, közgyűjteményi és hát mint rendezvény helyszín szolgál alapvetően az intézmény. A kiállítások, ugye van állandó kiállítás, és mint minden múzeumban vannak időszaki kiállítások. Egyrészt beszéljünk az állandó kiállításról, hogy mit mutat az meg a magyar nyelvből, valamint arról, hogy az időszaki kiállítások közül melyek voltak azok a legemlékezetesebbek, amelyek, hogy mondjam, vagy nagy sikert adtak, vagy valamiért különlegesek voltak. Nyilván mindegyiknek meg volt a maga sajátossága, nevezetessége, különlegessége, de amelyek ugye ebben a 18 éves történetből kiemelkedtek.
4: Három időszakos kiállítással nyílt meg a múzeum 2008. április 23-án, és aztán megszületett az első állandó kiállítás, őszre az a magyar szóvilága volt, a magyar szókincset mutatta be, igényes tárgyakkal, a írói szótáraktól kezdve a népnyelvi kincsekig, meg a szaknyelvekig. Aztán lett egy másik nagy állandó kiállítás, ez a Titkok titka, a magyar nyelv múltja, jelene és jövője, amely egy, hát az anyanyelvünket sok szempontból bemutató kiállítás volt, és aztán ezt váltotta egy harmadik nagy állandó kiállítás, ez most is megvan, ez Kazinczy életét mutatja be, ez a Szokott ösvényen, szokatlanul című Kazinczy emlékkiállítás. Mert nyilvánvalóan, hogy Széphalom története, Kazinczy története is, Kazinczy története meg Széphalomé, tehát ezt a történetet nyilván nekünk kell elmesélnünk Széphalmon, tehát a Kazinczy állandó kiállításnak a Kárpát-medencében Széphalmon van a helye. Ez meg is valósult 2021-ben. És aztán van a földszinti kiállítóteremben egy tulajdonképpen játékos kiállításunk, ez a nyelvlesen kalandozások a nyelv körül, mely múzeumpedagógiai játék is, de nagyon sok ismeretet ad. Itt kell már elmondanunk, hogy ennek a helyére, miután ez már egy régi kiállítást tervezünk majd, hát nem 26-ban, de 27-ben, 28-ban, és sok mindenen múlik, egy nagy állandó nyelvészeti kiállítást, hiszen most beszélünk a nyelvről, ott van ez a nyelvlesen kiállítás, de hiányzik, tartozunk még magunknak, az állampolgároknak azzal, hogy egy nagy, még kreatívabb állandó nyelvi kiállításunk legyen. Tehát az egyik fő témán Kazinci, a másik az anyanyelv. És van egy állandó kiállító terünk is, ez az úgynevezett akadémiai terem, ez az ovális terem. Kazincinak van egy kerekasztal rajza 1828-ból, ő a Tudós Társaság megalakítását előkészítő üléssorozaton 28 márciusában tavaszán részt vett, és akkor rajzolt egy asztalt, leírta, hogy kik vannak ott körülötte, akik ezt az előkészítő ülést tartják, ötös sorszám alatt, vagy én odaírtam, mert ő munka Kazinci volt, és Radványi Györgyöt, az építészt, ez a kerekasztal rajz ihlette meg, hogy legyen egy ilyen ovális bástya-szerű építmény, meg hát a magyar nyelv nyilván bástya, erős várunk a nyelv, és Gyula nyomán, és ez az időszakos kiállítások helye. Most itt egy Petőfi vándorlásai című kiállítás van, de volt már itt Karinti, Gyula Illévius madács kiállítás, volt a sárospataki festőművész Molnár Irén kiállítása, tehát nagyon sok időszakos kiállítás. Ezek vagy új rendezésű kiállítások voltak, vagy többet hoztunk például a Petőfi Irodalmi Múzeumból. Ugyanakkor van egy sajátosság, hogy itt nálunk, de ez olykor jellemző a vidéki intézményekre, egy állandó kiállítás az állandó, hosszan megvan, de egy időszakos kiállítás sem csak egy évig van, vagy fél évig. Nálunk is előfordul, hogy akár 2-3 évig ott van egy kiállítás, mert beválik jó, és hát ezek nagy léptékű kiállítások, itt azért sok pénz kell, és hát amikor az ember egy új kiállítást létesít, főleg egy nagy teremben, akkor ez nem csak pénzkérdés, hanem kapacitás kérdése is. Milyen leterheltek a kiállításrendezők, stb. Mi elsősorban a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítás rendezőivel dolgozunk együtt, hiszen ahhoz az intézményhez tartozunk. És van még nagyon sok, mondhatom, hogy sok időszakos kiállítási rész, galériák, kisebb részek, amelyeket mindig megtöltünk. Ott van a Kazinci emlékcsarnok, amely maga is egy emlékkiállítás, és hát ott van az 5,5 hektáros Kazinci kert. Úgyhogy 3 nagy kiállításunk van, ebből mondjuk 2 mondható állandónak, egy nyelvi és a Kazinci kiállítás, és van mindig egy olyan helyszín, egy rész, ez az akadémiai terem, ahol újabb és újabb kiállítások vannak, és ezt tartani is kell szerintem, tehát Kazinci történetét valamilyen formában el kell mesélnünk, viszonylag friss még ez, 5 éves most már, de hát ez egy állandó kiállításban főleg nálunk azért sok évet jelent. És hát mondom, hogy egy nyelvi kiállításnak mindig lennie kell. És persze az irodalom is mindig témánk, mert hogy a művészeti emelt nyelv az irodalom nagyon szorosan összefügg, ennek helyszíne pedig legtöbbször az akadémiai terem, úgyhogy így épül fel a Kazinci, anyanyelv és irodalom. Egy-egy ilyen kiállítás minden időben, tehát egyidejűleg van a Magyar Nyelv Múzeumában.
3: Amikor a múzeumot átadták, közgyűjteményi tekintetben üres volt, és hát ugye ez is egy fontos küldetése egy múzeumnak, hogy összegyűjtse azokat a tárgyi értékeket, itt elsősorban nyilván valószínűleg dokumentumokat, könyveket, amelyek az arculatához illeszkednek, hogyan sikerült összegyűjteni azt, ami most rendelkezésre áll. Ugye szokták olyan emberek is felajánlani például a könyvtárukat, vagy dokumentumaikat, akik valamiért ezt értékesnek érzik, és felajánlják egy múzeumnak, történtek-e ilyenek például. Tehát hogyan alakult ki ez a gyűjteményi közeg, amely most ott van?
4: Egyébként talán a legnehezebb feladat az maga a gyűjteményi kérdés ebben a múzeumban, mert annak idején voltak gondolatok arra, hogy milyen jó lenne, hogy nyelvemlékeket őriznénk. Hát a Tihanyi Alapbátság alapító levelét hallott a beszédet, nem fogja ideadni nekünk senki, a képen őrzi. Tehát másolatban gyűjteni lehet. Tehát ilyesfajta funkciója, főleg vidéken, amikor nyilván Budapesten nagy raktárak vannak, stb., meg hát az egy adott helyhez tartozik, most Tihanyból nem fogjuk megkapni. Tehát ilyesfajta teljesítés nem lehet. Vannak tudományos műhelyek, mondjuk egyetemek tudományos műhelyei, ahol például nyelvjárás kutatás folyik. Tehát, hogy mondjam, a nyelvjárási kincseket elsősorban őt őrzik. Tehát nagyon sok olyan szakmai kérdés volt, hogy valójában mit tud gyűjteni ez a múzeum. Az biztos, hogy a könyveket gyűjtjük, már csak azért is, mert Busa Margit, aki bibliográfus, könyvtáros volt, és Kazinci Társaság tagja, Kazinci utazásairól írt. Ő a könyvtárat felajánlotta a Magyar Nyelv Múzeumának, és ez a Magyar Nyelv Múzeum a szakkönyvtárának az alapja. Utána jöttek még gyűjteményrészek, tehát az bizonyos, hogy van egy könyvtárunk, ez a Busa Margit könyvtár, amely nem egy nyilvános könyvtár, hanem szakkönyvtár. Tehát a magyar nyelvtudomány, a nyelvvel való foglalkozás történetét könyvekben mi gyűjtjük. Aztán kialakult egy másik vonal, hogy nyelvészek felajánlották nekünk a hagyatékaikat, azok, akik már meghaltak, vagy még haláluk előtt valamilyen módon, vagy pedig a hozzátartozók, Zsirai Miklós, aztán persze Teme László, Vaha Imre, Lőrince Lajos családtagjai, tehát vannak úgynevezett nyelvész hagyatékok. Ezek nem csak könyveket jelentenek, hanem tárgyi anyagot is. Nyilván azben a formában kevésbé érdekes, de hát valamit ki tudunk állítani, egy írógép, egy személyes tárgy érdekes lehet, de a lényeg inkább a kézirat anyag, hogy azt is megkaptuk, vagy azok egy részét. Tehát vannak nyelvész hagyatékok a szakkönyvek mellett, és hát kialakult az, hogy mivel az anyanyelvi mozgalommal nagyon szoros kapcsolata van a Kazinczy Társaságnak, a múzeumnak is, az Anyanyelvápolók Szövetségével, de általában az anyanyelvi mozgalommal, a beszélni nehéz, most szóról-szóval, rádióműsorral, a versenyekkel, táborokkal, tehát úgy tetszik, az anyanyelv ápolási a mozgalomnak a dokumentumait is gyűjtjük. Ennek például az egyik fontos része, hogy a rádióműsornak, ennek a beszélni nehéz rádióműsornak, és általában a beszélni nehéz mozgalomnak nagyon komoly levelezése van, hiszen a rádióműsorba is küldenek be leveleket, meg egyébként a mozgalom keretén belül is, és itt nem csak az a lényeg, hogy itt példamondatokat, nem tudom, megfelelő kiejtést jelölve mutatnak be a levelekben, hanem ezek kordokumentumok. Mert ezeket a leveleket mi őrizzük, ez most már több mint 100 000 levél lesz. Feldolgozásra vár, évszámonként ugye rendezve van, de azt is jelenti, hogy itt azért évszámonként és mondjuk adásonként, vagy hónaponként havonta van rendszerezve, tehát mondjuk meg lehet nézni, hogy 1986-ban tudom, milyen nyelvi kérdésekkel foglalkoztak mondjuk az akkori szakmunkás tanulók. Tehát azért ez nagyon komoly kordokumentum. Ennek a feldolgozása majd olyan partalan, de katalogizálás után vagy nyomán azért itt lehet keresgélni. És hát nagyon sok egyéb dokumentum is van, amely az anyanyelvápolási mozgalomhoz kapcsolódik. Ezek szakmai dokumentumok, de önmagában a nyelvvel való foglalkozásnak a történetéről is azért jó áttekintést adnak, természetesen szocializmustól egészen mostanáig, hogy hogyan, milyen intézményi formában, milyen kezdeményezésekkel, milyen támogatottsággal lehetett foglalkozni az anyanyelvvel. Ez, ha úgy tetszik, kultúrpolitikai kérdés is részben, tehát ilyen mozzanatai vannak, de elsősorban szakmai kérdés. És hát ott van a Kazinczy gyűjtemény, ott nekünk azért Kazinczy relikviáink vannak, festmények, Kazinczy személyes tárgyak, tehát ez egy nagyon erős gyűjteményi anyag. Úgyhogy a nyelvész hagyatékok, tehát a szakkönyvtárunk, irodalomtudomány kicsit, de elsősorban nyelvtudománnyal, és a nyelvi mozgalomnak a dokumentum együttese, és hát a Kazinczy gyűjtemény. Persze vannak hanganyagok is, vannak egyéb gyűjteményrészek, de hát ezek azok, amelyek a gerincét adják az egésznek.
3: Egy nagyon fontos pillére még az intézménynek az, hogy egy kiváló rendezvényhelyszín, tehát ez tapasztalatból is mondható, hogy nagyon kellemes, barátságos helyszín is. Nagyon sok mindenre alkalmas, hiszen a szakmai előadások, konferenciák, kulturális előadások, események, még akár színházi előadásokra is alkalmas. Sőt, hát ugye, hogyha a rendezvényekről beszélünk, a táborok vagy hasonló fiataloknak szánt rendezvények, hogy ezek hogyan épültek föl egymásra, hogy most már egy viszonylag közkedvelt rendezvényhelyszín is lett a Magyar Nyelv Múzeuma?
4: Hát szándékosan úgy épült, és ezt említettem is, hogy ez volt már Pásztor Emil ötletadásában is az egyik mozzanat, hogy egy rendezvényhelyszín is legyen, és ezért van egy előadótermünk, egy színházterem, tehát úgy épült, hogy ott valóban le tudjon ülni sok fiatal, idősebb is, akkor találkozzanak, és aztán szépen kialakult a rendezvény, hogy mondjam, naptár, rendezvénykínálat. Egy szavalóversennyel kezdtünk, a Teremtő Anyanyelv című szavalóversennyel, és elkezdjük meghatározni, ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát ez intellektuális munka volt, hogy a rendezvényeket illetően hogyan töltsük meg tartalommal a Magyar Nyelv Múzeumát, és melyek azok a fő rendezvények, amelyeket mondjuk kötelességszerűen vállalnia kell a Magyar Nyelv Múzeumának. Szavalóversenynek lennie kellett. Aztán volt, hogy mondjuk legyen szépíróverseny, legyen témánk a kézzelírás, vagy általában a hagyományos kommunikációs formák megőrzése. Biztassuk a fiatalokat arra, hogy beszélgessenek, mesét mondjanak, történeteket mondjanak, kézzel írjanak, és akkor e köré alakultak ki nyilván különböző programok. például egy levélíró pályázat, amelynek az a célja, hogy Kazinczy Ferencnek kell levelet írni kizárólag kézzel. Ez most már egy nagyon sok éves népszerű pályázat, egy szép íróverseny. Aztán kellett valamilyen irodalmi természetű verseny is, és így tovább. És hát arra is figyelnünk kellett, hogy a belső terek mellett ott van az 5,5 hektáros Kazinczy kert. Tehát, hogy legyenek szabadtéri programok. Nekünk ez egy jó adottságunk. Ott ilyen kalandpálya-szerű programokat lehet óvodásoknak, kisiskolásoknak szervezni, lehet táborokat szervezni. Tehát ezt kellett valahogy kigondolni. Azt el tudom mondani, hogy sok pályázatunk van, mondom, a levélíró pályázattól a rajzpályázatig. Tehát egy másik múzeumhoz képest, ez bátran merem mondani, több pályázatunk van. Több versenyt hirdetünk, tehát ez a múzeumpedagógiai vonal ilyen szempontból nagyon erős, és hát vannak befogadott rendezvények. Helyszíne a Rákóczi Szövetség táborainak nyaranta, a Magyar Nyelv Múzeuma, a Dériné Fesztivál ifjúsági gyerekprogramjai mindig ott vannak, az Empléni Fesztivál egy-egy rendezvénye is ott van, az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábornak hol 10, hol 7 napon keresztül szép halom a helyszíne, ott vannak előadások, használják a kertet, van egy Varázskert című programunk, amely kisebbeket, óvodásokat tudja megszólítani, tehát nagyon sok olyan programunk van, amellyel igyekszünk minden korosztályt megszólítani. Mert a célközönséghez tartoznak persze mondjuk a középiskolások, általános iskolások, talán ők jönnek a legnagyobb számban, de jönnek nagy számban felnőttek is, és hát az utóbbi időben törekszünk arra, hogy még installációs megoldásokkal és kis infrastruktúra fejlesztéssel és a kert jobb kihasználásával a legkisebbeket, az óvodásokat is megszólítsuk. Az nagyon sokat segített a helyzetünkön, hogy a kert most már sokkal biztonságosabb, egészségesebb, átláthatóbb. Egy határon átnyúló Interreg pályázat nyomán meg tudtuk újítani a kertet 2022-re. Most már minden részlete birtokba vehető. Van szökőkutunk, úgyhogy ott is lehet programokat szervezni, és ez a múzeumpedagógiai foglalkozások számát is tudta gyarapítani, mert most már az egész kertet bejárják a fiatal, ott akkor feladatokat kapnak. Tehát szépen lassan kialakult a rendezvénykínálat, miközben a múzeumpedagógiai tevékenység is erősödött, és arra is figyelemre kell lenni, hogy mit bír el a helyszín, és milyen igénye vagy lehetősége van mondjuk a közönségnek. Erre egy példát mondok, ugye itt kisváros mellett vagyunk, és néha az az 5 kilométer, ami mondjuk Újhely meg Széphalom között van 3-4-5, tehát attól függ, hogy honnan indulunk, nagy távolságnak tűnik. És például a középiskolások nem tudnak egy órán alatt oda menni, tehát akkor az nekik elviszi a fél napjukat, vagy nem tudom, 3 tanítási órát. Ez vonatkozik akár ismeretterjesztő előadásokra is, hogy 5-re hirdetünk a Magyar Nyelv Múzeumában egy ismeretterjesztő előadást, az senki nem fog eljönni. És éppen ezért van az, hogy miközben ott nagyon sok rendezvény van, be kellett látnunk, hogy bizonyos rendezvényeket be kell hoznunk a városba. Ezért például az Anyanyelvi Szabad Egyetem című ismeretterjesztő előadás sorozatunk középiskolásoknak, itt van a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban, mert ide el tudnak jönni egyik szünetben, oda gyalogolnak, meghallgatják az előadást, és aztán visszamennek az iskolába. Ezt nem tudnák megtenni, hogyha szép halmon van ez az előadás. Tehát itt tulajdonképpen be kell játszanunk az egész pályát. Ehhez kell nyitottság és rugalmasság is, mert itt arról van szó, hogy mi állami forrásból, adófizetői pénzből működünk, a mi feladatunk, hogy itt az anyanyelvi kultúrát megmutassuk az érdeklődőknek, és van olyan élethelyzet, amikor ezt nem a Magyar Nyelv Múzeum a területén Széphalmon tudjuk megtenni, hanem mondjuk a városban, Sátoraljaújhelyben, akkor ezt megtesszük. Ez most csak egy példa volt, de hát ez hozzátartozik az egészhez, mert ami az előny, hogy még kisvároson is túl kell mennünk, aztán elmegyünk egy faluba, amely Újhelyhez tartozik, de Széphalom, és még onnan is egy kicsit megyünk, és akkor ott van ez az 5,5 hektáros kert. Ennek az előnye bizonyos helyzetben olyan kis hátrány is, hogy hát van, amikor oda azért nagy nehézség árán jutnak el az érdeklődők. Ma már azt sem szabad titkolni, talán nehezebben mozdulnak ki az emberek, és ugye be kell ülni mondjuk az autóba is, elmenni Széphalomra, lehet, hogy csak 5 kilométer, de tulajdonképpen ugyanannyi, mintha Patakra menne, vagy Szerencsére, mert akkor már be kell ülni az autóba, el kell indulni, tehát erre is figyelemmel kell lennünk. Ugyanakkor a helyszelleme meg hangulata nagyon különleges, tehát azért semmi nem pótolhatja azt a hangulatot, amelyet nem tudom, egy előadást tud adni a Magyar Nyelv Múzeumában. Ha kinézünk a nagy üvegablakokon is, látjuk a Kazinczy emlékcsarnokot, meg a csobogó szökőkutat, a Kazinczy kertre, sírkertre rá lehet látni, tehát azért ez egy valódi anyanyelvi liget. Tudatosan munkálkodtunk is azon, hogy ez egy kikapcsolódási helyszín legyen, szellemi aktivitás kínál, de kikapcsolódási helyszín is ilyen módon, tehát szépen lassan megtelt rendezvényekkel, és a munkatársak mindig kreatívak, ötletgazdagok, tehát folyamatosan találják ki az újabb és újabb programokat és rendezvényeket.
1: Kedves hallgatóink, nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Az eltelt 18 évről Nyíri Péterrel, a múzeum igazgatójával beszélgettem.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy a nyári szezon közelettével ismét élénkül a diák munkapiac. 2026-ban az átlagos diák munka órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. A havonta átlagosan 4000 diákot foglalkoztató mind diák szövetkezet adatai szerint ugyanakkor a nyári szezonban a legtöbb diák munka már a minimál bérnél magasabb bérszinten érhető el, Észak-Magyarországon 2200 forint körüli átlagok a jellemzőek, közölte rádiónkkal Göbl Róbert, a Mindiák Szövetkezet elnöke.
2: Mi is természetesen készen állunk a fogadásra, és minden tekintetben azon munkálkodunk, hogy minél több és színesebb munkalehetőséget tudjunk nekik kínálni itt a régión belül is, ahogy országosan is. A legnépszerűbb munkák között tudom említeni az egyszerűbb csomagolási, betanított, könnyű fizikai tevékenységeket, ahol gyors betanulással és rugalmas kezdéssel, lehetőséggel tudnak a diákok dolgozni. Példának okáért ezek között meg tudom említeni a csomagküldő cégeknél lévő lehetőségeket, szortiment és postacsomagok válogatása, rendezése előírás szerint, illetve ezen kívül a kereskedelmi szektor is sok lehetőséget tartogat a számukra, árufeltöltői, pénztáros munkakörökben. Többek között ezeket tudnám említeni a szezonális munkák között.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Agrárkamara és a Klebelsberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívül vizsgálatot rendelt el a közösségi és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormányszóvivő azt közölte, az aszbeszennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak ki. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Szondi Vanda a szombati Bajnokok Ligája döntőre kitérve azt mondta, Budapest teljesen felkészülve várja a sporteseményt. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormányszóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A fagykár bejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután arról számolunk be, hogy a nyári szezon közelettével ismét élénkül a diákmunkapiac, 2026-ban az átlagos diákmunka órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. A havonta átlagosan 4000 diákot foglalkoztató, mind diák szövetkezet adatai szerint ugyanakkor. A nyári szezonban a legtöbb diákmunka már a minimálbérnél magasabb bérszinten érhető el. Észak-Magyarországon 2200 forint körüli átlagokkal jellemzőek, közölte rádiónkkal Göbl Róbert, a Mindiák Szövetkezet elnöke.
2: Mi is természetesen készen állunk a fogadásra, és minden tekintetben azon munkálkodunk, hogy minél több és színesebb munkalehetőséget tudjunk nekik kínálni itt a régión belül is, ahogy országosan is. A legnépszerűbb munkák között tudom említeni az egyszerűbb csomagolási, betanított könnyű fizikai tevékenységeket, ahol gyors betanulással és rugalmas kezdéssel, lehetőséggel tudnak a diákok dolgozni. Példának okáért ezek között meg tudom említeni a csomagküldő cégeknél lévő lehetőségeket, szortiment és postacsomagok válogatása, rendezése előírás szerint, illetve ezen kívül a kereskedelmi szektor is sok lehetőséget tartogat a számukra, árufeltöltői, pénztáros munkakörökben, többek között ezeket tudnám említeni a szezonális munkák között.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 28-a van, ma az Emilek és a Csanádok ünneplik a névnapjukat. Az Emil latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név D-kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse sokáig az Emileket és a Csanádokat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1521-ben a Wormsi ediktum törvényen kívül helyezi Luthert. A Wormsi birodalmi gyűlés, amelyen Luthernek lehetőséget adtak arra, hogy kifejtse hittételeit, olyan ediktumot fogad el, amely birodalmi kiközösítéssel sújtja mind Luthert, mind híveit, és megtiltja iratainak terjesztését. Az ediktumot 5. Károly írta alá. 1918-ban ezen a napon lett független Örményország. Örményország a földkerekség egyik legősibb állama, lakói már 3000 éve élnek az állandó hódításoknak kitett Kaukázus vidéken. Az önálló államiság 1918-1920-as rövid időszakát leszámítva Örményország 1828-tól 1991-ig az Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió része volt. 1979-ben Athénban aláírtak egy megállapodást Görögországnak az európai közösséghez való csatlakozásáról. Ez 1980. január 1-én lépett hatályba. Ezzel Görögország a 9 tagország mellett a közösség 10. teljes jogú tagjává vált. 1987-ben sportrepülőgép szállt le a moszkvai Vöröstéren. Matthias Rust, a Hamburg környéki Wedelből való 19 éves fiatalember egy légcsavaros géppel szállt le az ismert téren. A radar ellenőrzést kikerülve 800 kilométert repült szovjet légtérben. Rustot 5 hónappal később a legfelsőbb bíróság Moszkvában garázdaság miatt 4 évi munkatáborra ítélte. 1841-ben ezen a napon született Giovanni Sgambatti, olasz zongoraművész, zeneszerző. A római születésű művész zeneszerzőként 1866-ban mutatkozott be, zongora négyest írt, és még ugyanabban az évben Rómában karmesterként is dobogóra lépett. 1906. május 28-án született Svéd Sándor operaénekes, különlegesen zengő baritonjával a világ valamennyi operaházának ünnepelt énekese volt, különösen Verdi szerepekben aratott nagy sikert. Különleges technikája révén hangja sokáig megőrizte szépségét, csak nem 4 évtizeden át készült hanglemezei világhírűvé tették. 1928-ban ezen a napon született Széchy Margit költő, grafikus, illusztrátor. 1849. május 28-án halt meg Anne Bronte, angol írónő, költő, 1910-ben Mikszáth Kálmán író, 2010-ben Békés Pál író, műfordító, drámaíró. 1974-ben ezen a napon halt meg Stehló Gábor, evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. Stehló Gábor a holokauszt idején egy háza megbízásából zsidó gyerekek mentésében vett részt, aztán a harcokat követően a háború kárvalottjai is csatlakoztak hozzá. A sokszínű társaságot egy gyermekotthonba terelte, az intézmény keretében pedig egy saját gyermekköztársaságot is kialakítottak, amelyet Gaudiopolisnak neveztek.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
1: A méz íze. Ha csak nem vagyunk elhivatott mézfogyasztók, nyugodtan bevallhatjuk, hogy a méz szinte feltűnés nélkül vált mellékessé az étrendünkben. Talán észre sem vettük, hogy már csak kivételes alkalmakkor kenünk belőle egy kicsit a kenyerünkre, olykor teszünk a tejánkba vagy a süteményünkbe. Ha betegek vagyunk, még beveszünk egy-egy kanálkával, de a modern gyógyszerek között alig ha elsőként jut az eszünkbe. Pedig olyan sok szép dolgot tudunk róla. Talán nem kétséges bennünk, hogy a tiszta méz rendkívül egészséges, jót tesz az embernek, az egészségest szebbé teszi, a beteget gyógyítja. Felveszi a harcot a baktériumokkal, segíti az emésztést, táplálja az izmokat, és nyugtató a hatása. Nem hizlal, nem okoz fogszúvasodást. Szép a színe, még a tányéron is ragyog belőle a napsugár. Sokunknak tetszik a méz színű vévmunkált fabútor, és élvezzük az illatot, ha azt mondják rá, hogy olyan, mint a mézé. De milyen az íze? Az igazi méz íze, amit a méhektől kapunk. Akik teljes saját kicsi szervezetüket vetik be, hogy a virágot nektárját felszívhassák, azt átalakíthassák, és mézként, mézgyomrúban őrizve a kaptárba szállíthassák. Nekik az egész életük benne van, minden csepp mézben. Ők nem kímélik magukat, nem futnak el a feladat elől. Szervezettek, egymásra utaltak, mindegyiküknek tudnia kell a dolgát, hogy kikeressen nektárt, és ki áramoltasson levegőt a kaptáron át. Lehet-e az ilyen méznek más az íze, mint édes? Ami ennyire emlékeztet a teremtési ajándékokra, az élet különleges méltóságáról, az egymásra utaltságról, a közös felelősségről. Ez az édes íz az életet idézi, az élet édes ízeit. Mert nem csak az ételeknek, hanem a szavaknak, sőt az életnek is lehet íze. És ebben egyáltalán nem az édes élet dobzódása, felelőtlen önzése, jobb esetben is önsorsontó féktelensége jelenti az édes ízt, hanem a pillanatoknak a méltósága. Az élet megbecsülésének egy-egy pillanata, a hazugságok szövevényében egy-egy igaz szónak az ereje, a kíméletlen versenyben a tisztességes helytállásnak a hétköznapisága. Ezt az édes ízt ízleljük édesanyánk szeretetében, édesapánk becsületében, kedvesünk szerelmében, barátunk hűségében, gyermekünk ragaszkodásában. A másiktól kapott elfogadottságban. És akinek ez kicsit is hiányzik, az életét megédesítő íz is hiányzik. Szomorú vagy keserű lesz, kiszolgáltatva mindenféle mesterséges édesítőszereknek. Talán falni szeretné az életet, a szerelmeket, a sikereket, a hatalmat, vagy ha már nincs, hát legalább az ételeket. Pedig az élet édes ízeit, mint ahogyan a mézet sem, nem lehet falni. Nem lehet nagy kanállal lenni, csak kis adagokban, a pillanatok majdnem láthatatlan történéseit felfedezve lehet élvezni. Teret engedve és nem elfelejtve egy kedves pillantást, egy megsimító mozdulatot, egy fölemelő szót, egy elfogadó kezet. Időzzünk el magunkban nyugodtan egy szép versoron, egy buszon látott kíváncsi gyermekarcon, egy hűséges helytállásról szóló emberi történeten. Idézzük fel magunkban egy-egy szép régi karácsony emlékét, hogy újra érezzük annak már elfeledett édes ízét. Néha vegyünk elő egy apró régi kedves tárgyat, gyönyörködjünk a színében, a formájában, s jusson eszünkbe, akire emlékeztet. Hiszen ezekben a pillanatokban fonódik össze bennünk a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, s ezekben fedezhetjük föl legjobban életünk teljességének az ízeit. Az édeset is. Friss hír, hogy teremtett társaink, a méhek, egyre kevesebb mézet termelnek. Mert az utóbbi 100 évben egy teljes Celsius fokkal emelkedett a globális hőmérséklet. A következő 100 évre a kutatók 6 fok emelkedést jeleznek. Mi lesz a méhekkel? Mi lesz vajon életünk édes ízeivel?

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. május 28-án csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölte a szervezet csütörtökön. Azt írták, szerdán tartotta éves rendes közgyűlését a fennállásának 35. évfordulóját idén ünneplő segélyszervezet. Hozzátették, a szervezet 2025-ös évéről szóló beszámoló elfogadása után Lehel László, aki az 1991-es megalakulása óta vezeti a szervezetet, az eddigi bizalmat megköszönve bejelentette, hogy lemond. A közgyűlés a felügyelő bizottság előzetes támogatását megerősítve egyhangulag Gáncs Kristófot választotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet új elnökének. A közleményben idézték Szent Iványi Ilona unitárius lelkészt, a felügyelő bizottság elnökét, aki a segélyszervezet teljes közössége nevében az 1991-ben létrejött és máig ható összefogás üzenetére hívta fel a figyelmet, amelyben az egyházak különbözőségeiken felülemelkedve a keresztény szolidaritás közös alapértékétől vezérelve indították útjára a szervezetet. Az idei évforduló arra is alkalom, hogy hálát adjanak az összefogásért, amelynek köszönhetően a segélyszervezet már a Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált. Szent Iványi Ilona beszélt a szervezetben az elmúlt években tudatosan megvalósított generációváltásról is. Mint mondta, ezt mutatja, hogy Gáncs Kristóf korábbi kommunikációs igazgató,

0: előbb elnök igazgatóhelyettesként, majd ügyvezető igazgatóként fokozatosan kapcsolódott be a szervezet operatív vezetésébe. Ez a felelősségteljes folyamat garantálja, hogy a szervezet eredeti küldetése töretlen hitelességgel, új lapot nyitva, megújuló lendülettel, de változatlan küldetéssel folytatódjon, fogalmazott. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható, emelte ki csütörtökön kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a 4. kerületben az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millióra, a 9. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik, már csak 5 olyan megyeszékhely van, ahol 30 millió forint alatt is lehet lakást vásárolni, 5 éve viszont csak 4 megyeszékhely belépőszintje volt 20 milliónál magasabban. Az ingatlan.com elemzése több mint 95 ezer eladó használt lakás adatai alapján készült. Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Az eltelt 18 év eredményeként létrejött kiállításokról Nyíri Péter, a múzeum igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
1: 3 időszakos kiállítással nyílt meg a múzeum 2008. április 23-án, és aztán megszületett az első állandó kiállítás. Őszre az a magyar szóvilága volt, a magyar szókincset mutatta be, igényes tárgyakkal, a írói szótáraktól kezdve a népnyelvi kincsekig, meg a szaknyelvekig. Aztán lett egy másik nagy állandó kiállítás, ez a Titkok titka, a magyar nyelv múltja, jelene és jövője, amely egy, hát az anyanyelvünket sok szempontból bemutató kiállítás volt, és aztán ezt váltotta egy harmadik nagy állandó kiállítás, ez most is megvan, ez Kazinczy életét mutatja be, ez a Szokott ösvényen szokatlanul című Kazinczy emlékkiállítás. Mert nyilvánvalóan, hogy Széphalom története, Kazinczy története is, Kazinczy története, meg Széphalomé, tehát ezt a történetet nyilván nekünk kell elmesélnünk Széphalmon. Tehát a Kazinczy állandó kiállításnak a Kárpát-medencében Széphalmon van a helye. Ez meg is valósult 2021-ben. És aztán van a földszinti kiállítóteremben egy tulajdonképpen játékos kiállításunk, ez a nyelvlesen kalandozások a nyelv körül, mely egy múzeumpedagógiai játék is, de nagyon sok ismeretet ad. Itt kell már elmondanunk, hogy ennek a helyére, miután ez már egy régi kiállítást tervezünk majd, hát nem 26-ban, de 27-ben, 28-ban, és sok mindenen múlik, egy nagy állandó nyelvészeti kiállítást, hiszen most beszélünk a nyelvről, ott van ez a nyelvlesen kiállítás, de hiányzik, tartozunk még magunknak, az állampolgároknak azzal, hogy egy nagy, még kreatívabb állandó nyelvi kiállításunk legyen. Tehát az egyik fő témánk Kazinczy, a másik az anyanyelv.
0: Közel 300 ezeren hagyták az utolsó 2 napra a személyi jövedelemadó bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal csütörtökön. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített eszi a bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezett május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írták. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 ezer adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papír alapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 ezeren adták postára vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. Félezer táncos, 100 koreográfia, menetszamba verseny, szakmai értékelés, közösség és öröm. Ez a mérlege az elmúlt hétvégén megrendezett 21. Zemplén Társastánc Fesztiválnak. Hernádi Otília budapesti táncpedagógus zsűritag értékelését hallják.
2: A gyerekek évről évre egyre ügyesebbek, és a tanáraik is egyre inkább megfogadják a mi tanácsainkat, amiket a napok végén minden este csinálunk egy értékelést, amikor elmondjuk az észrevételeinket, és ők ezt meghallgatják, és jó esetben meg is fogadják, és ilyenkor, évente egyszer, amikor én speciál évente egyszer látom őket, mindig azt látom, hogy fejlődnek, haladnak előre, és kitartóan dolgoznak, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Nekem az is meglepő egyébként, sokszor visszaköszön egy-egy koreográfia, amit az előző évben vagy koreográfusi, vagy minősítő versenyre hozott az adott táncpedagógus, és a következő évben pedig ugye ezt megfordítja, és mégis van benne egy plusz, van benne egy töltet, van hozzá adott érték, amitől megújul évről évre egy-egy koreográfia. Ide mindenki hazajön. Minden évben várjuk. Már most beírjuk a naptárba, hogy jövőre mikor lesz. Tehát, hogy ehhez igazítjuk a tavaszi programjainkat, és az, hogy sattaratta, az egy nagyon fontos szó ennek a kis, nem annyira szűk társaságnak a szótárában.
0: Országos piac felügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új, uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd az érintett termékek köre, szendvicspanelekre, VPC teraszburkolatokra, redőnyökre, külső reluxákra és szeglemezes tetőszerkezetekre terjed ki. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári szezon közelettével ismét élénkül a diákmunkapiac. 2026-ban az átlagos diákmunka órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. A havonta átlagosan 4000 diákot foglalkoztató mind diák szövetkezet adatai szerint ugyanakkor a nyári szezonban a legtöbb diákmunka már a minimál bérnél magasabb bérszinten érhető el, Észak-Magyarországon 2200 forint körüli átlagok a jellemzőek. A leggyakoribb nyári munkák továbbra is a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. A klasszikusnak számító nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. A cégek közül sokan már eleve úgy terveznek, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárják, akár heti néhány napos, órarendhez igazítható munkavégzésben, és akár későbbi főállású elhelyezkedés alapja is lehet a munkavállalás. A most hallható interjút Bélik Katalin készítette.
2: A miskolci és a Borsod-Zemplén megyei diákok körében is sokan úgy tervezik a nyarat, hogy elmennek dolgozni, hogy kiegészítsék jövedelmüket. Gondolom így lesz ez az idei nyáron is, de hogy milyen lehetőségeik vannak, arról beszélgetünk most Göbl Róberttel, a Mindiák Szövetkezet elnökével. Jó napot kívánok! Hát milyen lehetőségeket kínálnak, gondolom észak-magyarországi diákok számára is.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat is. A nyár most is minden diák esetében, tehát azt el lehet mondani, hogy várakozással néznek elébe ők is, illetve mi is természetesen készen állunk a fogadásra, és minden tekintetben azon munkálkodunk, hogy minél több és színesebb munkalehetőséget tudjunk nekik kínálni itt a régión belül is, ahogy országosan is. A legnépszerűbb munkák között tudom említeni az egyszerűbb csomagolási, betanított, könnyű fizikai tevékenységeket, ahol gyors betanulással és rugalmas kezdéssel, lehetőséggel tudnak a diákok dolgozni. Példának okáért ezek között meg tudom említeni a csomagküldő cégeknél lévő lehetőségeket, szortiment és postacsomagok válogatása, rendezése előírás szerint, illetve ezen kívül a kereskedelmi szektor is sok lehetőséget tartogat a számukra, árufeltöltői, pénztáros munkakörökben, többek között ezeket tudnám említeni a szezonális munkák között, de természetesen évközben is állunk rendelkezésre gyakornoki munkákkal azon diákok részére, akik főiskolások, egyetemisták és a meglévő tanulmányaik mellé, szakirányuk mellé keresnének azzal összefüggésben lévő munkaköröket, lehetőségeket. Itt akár 6 hónapos vagy hosszabb távú lehetőségre is van mondjuk bekapcsolódni.
2: Igen, ezt írják a sajtóközleményükben is, hogy nem csak a nagyobb cégek, hanem most már a KKV-k is nyitottak a diák munkára, és talán egy utánpótlás képzésnek is tekinthető ez, hogy kiképezik azt a munkaerőt, akit ők majd alkalmazni akarnak.
3: Így van. Ez kezdetben egyébként a nagyobb multinacionális cégekre volt jellemző, ahol a toborzás előszobájaként használták, részben erre is használták a diákmunkát, tehát az iskola szövetkezeti foglalkoztatást, és azok a diákok gyakornok, akik beváltak a területen, ők a tanulói jogviszonyuk lejártával, ha kölcsönös volt a megfelelés, tehát ők is szerettek volna, és szívesen maradtak volna a cégnél, és a cég is ezt meg tudta oldani, mert volt adott esetben létszámkerete, akkor ez egy opció volt, és továbbra is az, hogy ott maradhat a diák ebben az esetben a területen, és főállás munkavállalóként folytathatja a munkáját, már magasabb óraszámban, tehát teljes időben akár, és nagyobb jogosultságokkal természetesen. De múlt évben és idén kifejezetten erősödött erősödtek a megkeresések, és már a kisebb cégek is előszeretettel gondolnak diákok foglalkoztatására. Tehát értem ez alatt ott, ahol lehet, hogy csak 5-10 fős méretű cégről van szó, de az egyszerűbb részfeladatokba vonástól egészen a kicsit komplexebb feladatokig be tudják vonni a diákokat, akkor azt lehet mondani, hogy kiterjedt a mozgalom, és a kisebb cégek is épp úgy keresik a diákokat, reflektorfényben van az ő foglalkoztatásuk.
2: Mire kell figyelni a szerződéskötéskor? Gondolom, hogy ezt az önök szövetkezete bonyolítja, vagy ellenőrzi.
3: Így van. Ebben teljes körűen segítjük a diákokat. Tehát elsőként mi a megrendelőkkel állunk kapcsolatban, és velük keretszerződéssel dolgozunk együtt. A szövetkezet által felvállalt munkákba van módja a diákoknak bekapcsolódni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt az ő esetükben mindenképpen az kiemelten fontos, és azt hangsúlyozom, hogy nappali tagozatos jogviszonynak szükséges lenni. Tehát ezzel rendelkezniük kell a diákoknak. Hát a munkakedv azt gondolom az mindenkiben megvan, és hogyha ezek megvannak, és mindenki eltervezte, hogy milyen ráéréssel rendelkezik, milyen kapacitást tudna munkavállalásra fordítani, akkor, ahogy a többi iskola szövetkezet, ugye mind diák szövetkezet irodájában is ugyanúgy mi is várjuk. Őket segítjük az eligazodást, természetesen azon kívül, hogy a honlapunkon tájékozódhatnak a lehetőségek közül, telefonon vagy személyesen is állunk a rendelkezésükre. Célszerű már a munkakezdés, tehát a tervezett munkakezdésük előtt azért 2-3 héttel a nyári munkákra értendő. Ez érdemes már feltérképezniük a lehetőséget, és kicsit közelebb engedni magukhoz ezt a keresést, hiszen nagyon sok diák szabadul most föl, végez a tanulmányaival az adott évfolyamban és a vizsgáival, és ahogy ez megtörténik, akkor hirtelen nagyon sokan lesznek, akik munkát fognak keresni. A diákbéreket illetően azért ez egy fontos szempont, és ezt mindenképpen megemlíteném, hogy két sarokszám van, az egyik a minimálbér, a másik a garantált bérminimum összege. Az előbbi az bruttó 1856 forintos órabért jelent, és az utóbbi, ahol már középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozna a diák, ott ezeket ott bruttó 2145 forintos órabért tudnak keresni.
2: Én örömmel fedeztem fel, hogy Észak-Magyarország nem a végén kullog, tehát nem nálunk fizetik a legkevesebbet az önök tapasztalata szerint.
3: Igen, abszolút így van, tehát ez mindig ugye kereslet-kínálat függvénye is. Ezek a bérek egyébként 25 év alatt, tehát amit jó hír a diákok részére, hogy ez nettó összeget is jelent, hiszen 25 év alatt az SZIA kedvezmény miatt tulajdonképpen nekik jelen törvényi rendelkezések alapján ebből nem kell személyi jövedelem adózni, de jellemzően a piac is struktúrája a béreket, tehát azért a lélektani határt 2000 forintos órabért a legtöbb területen már meg tudják keresni a diákok, hiszen versenyben vannak a cégek is azért, hogy a kellő számban tudják bevonzani magukhoz a diákokat. Másrészt pedig meghatározza, igen, a régiókon belül is ugye eltérő, akár az iparosodottság mértéke, tehát a meglévő cégeknek a száma, ahol diákok foglalkoztathatók, illetve hogy az a régió, tehát a régión belül milyen a lefedettsége, úgymond a diák munkának, tehát ez egyetembárosban azért el lehet mondani, hogy ott azért széles körű lehetőséget tudnak kínálni a partnerek, tehát például a Kokár, mondjuk egy Nógrád megyében ez egy kicsit nehezebb helyzet és dió, de itt átlagosan a 2000-2500 forintos órabérek között minden további nélkül találnak lehetőséget a diákok. Természetesen speciális esetekben, amikor magasabb elvárásról beszélünk, vagy informatikai tudás, kiemelt nyelvtudás szükséges, akár ezen előbb említett órabérságot át is tudják lépni, és már vannak olyan munkakörök, területek, ahol akár már a 3000 forintot közelítik a bruttó bérek, vagy akár meg is haladhatják.
2: Említette, hogy nappali tagozatos diáknak kell lenni, vagy jogviszonynak kell lenni. Hány éves kortól dolgozhatnak diákok?
3: A Mindiák Szövetkezeten belül 15 éves 15 évtől már fogadjuk a diákokat, tehát amennyiben tudunk olyan munkát kínálni részükre, akkor ez a belépési küszöb az életkort illetően. Ebben az esetben nyilván szülői hozzájárulást kérünk a diákoktól, és hát az ő esetükben az a fiatalabb, tehát a 15 éves diákoknál ott kiemelten fontos, hogy ők kizárólag csak a nyári szünetben dolgozhatnak, az életkoruknak megfelelő munkalehetőségek közül tudnak válogatni, illetve ilyen munkákat is kínálunk részükre, ahol könnyű fizikai, esetleg hostess feladatokba tudnak bekapcsolódni. Tehát ami az ő életkoruknak és az ő elvárásiknak megfelelő munkát jelent.
1: Kedves hallgatóink, Göbl Róbertet, a Mind Diák Szövetkezet elnökét, Béli Katalin kérdezte a nyári diákmunkákról.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 6. verséből hallgassuk meg. Amikor ez az úgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Pünkösd áthidalta a nyelv, kultúra és faj közötti különbségeket. A hindu a szanszkrit nyelvet véli öröknek, ezért azt hiszi, hogy a védákat nem lehet veszteség nélkül lefordítani. A mohamedán a koránt tekinti mennyből jövőnek, és azt hiszi, hogy az arab nyelv felülmúlhatatlan. A római egyház a laténhoz ragaszkodik, a keleti a szírhez, a zsidó a héberhez. A nacionalizmus mindig a magáét véli felsőbbrendűnek a másikéhoz képest. Ezzel szemben a pünkösd arra tanít, hogy az evangélium nem magyarkodás és nem is amerikanizmus. Evangéliumot kell vinnünk minden teremtménynek. Ebben nem lehet kivétel, sem pedig kivételezés. Pünkösd óta a kereszténységnek megfelelő kulcsa van a fajok és osztályok közötti problémák megoldására. A lélek mindenki számára haszonra adatik. A mai ige magyarázat Prókai Árpád boldvai lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbbel Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köbbel Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köbbel Anita. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. A fagykárbejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Az eredmények igencsak meglepték a szakembereket, hogy miért, arról hamarosan Kis Ádámot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrét kérdezem.
2: Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén. 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek eladós egyedek, amelyek visszaérkeznek. És igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, a környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából. 5 madárról van információnk, úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni, ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban. Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hosszú ideig ismeretlen volt a hazai, illetve az összes Kelet-Európában fészkelő szíkicsér populáció vonulási útvonala és telelő területe. Csupán feltételezések és eseti megfigyelések alapján sejtették a szakemberek, hogy valahol Közép-Afrikában, a Szaharán túli területeken telelnek. 2025-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak sikerült 9 példányra jeladós nyomkövetőt tenni, abban bízva, hogy most tavasszal a visszatért egyedek adatokat szolgáltatnak vonulási mintázatukról és telelőhelyeikről. A szíkicsér egyébként hazánkban fokozottan védett, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság egyik zászlós hajóparti madárfaja, amelynek védelme mellett a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a kutatásra is. A további részletekről Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével beszélgettem.
2: Tavalyi év során a MBH Bank által egy pályázat finanszírozásával úgynevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szert tennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve, a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalit, illetve a telelőhelyeit a szíkicséreknek.
1: Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla. Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a szíkicsérek.
2: Most a szíkicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a szíkicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről. Csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi szíkicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
1: Hány madárra tettek nyomkövetőt?
2: 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek jeladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
1: De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarak, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a szíkicsérek útját?
2: Most igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
1: A 9 madárból hány tért vissza?
2: 5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
1: Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
2: Így van. Korunk nagy szíkicsérkutatói, szíkicsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a Hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csabánál, egészen hogy fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez a igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni, ezért a Szaharát minden esetben egy ugrásra kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
1: Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó Székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
2: Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen kint a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelő területet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg Afrikában járt, Dél-Csádban telelt a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
1: Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét időszakban, igen. Tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
2: Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészkelőhelyeire.
1: Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a Székicsér? Mert nem egy nagy madárról van szó.
2: Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a hatalmas ugrásokat. Hiszen a Székicsér esetében is egy mindösszesen 90 grammos madárról beszélünk. Talán a hímek egy kicsivel nagyobbak, ők elérik a 100 grammot. Tehát egy rendkívül kicsi, szinte tulajdonképpen énekesrigó méretű madárról beszélünk. Tehát nekik egy hatalmas nagy energiabefektetés az, hogy évről évre, úgymond a száhállóvezetbe eljussanak Szaharán keresztül.
1: És aztán május 11-12-én délután megérkezett a Pista és a Laci bácsi névre hallgató két egyed is. Az ő jeladójukból milyen információkat tudtak letölteni?
2: Részleges vonulási útvonalat, ezek az eszközök, annak ellenére, hogy a felépítésük nagyon masszív és nagyon jó minőségű, azért sérülékenyek is, meg azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas útvonal során számtalan olyan tényező lehet, ami valószínűleg befolyásolja a jeladóknak a működését, illetve a túlélését. Ezeknek a madaraknak részleges útvonalait ismerhettük meg, melyek alapján ugye az őszi vonuláson ők ugyanúgy eljutottak Egyiptomba.
1: Lesznek még idén további egyedek, amelyekre majd jeladókat szerelnek fel, hogy további információkhoz jussanak?
2: Így van, tehát további 5 egység vár arra, hogy a madarak befogása, rövid megvizsgálás és elengedése után szolgálja a madártani kutatásokat, illetve a magyar természetvédelmet. Ezzel kapcsolatban így bízunk benne, hogy ezek a madarak is visszaérkeznek következő tavasszal, és még több információval fognak minket ellátni a vonulási folyosókról, illetve a telelőhelyekről. A nemzetközi természetvédelem úgy működik, hogy próbáljuk Európában megvédeni a madarainkat, de nem ismerjük azokat a negatív hatásokat, amelyek a vonulási folyosókon, illetve a telelő területeken érintik a madarainkat. Megszerzett információk révén jövőben fejlesztjük a fajaink a védelmét.
1: Egyébként arról van információjuk, hogy a telelő területeken, tehát ahol telelnek a székicsérek, ott mennyi madár van jelen?
2: Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Arra nincs lehetőség, hogy kiutazzanak és a saját szemükkel lássák mindezt?
2: Ez lenne a legizgalmasabb része ennek a projektnek, hiszen minden kutató arra álmodozik, hogy a vizsgált faját a fészkelési időszakon kívül máshol is megtalálja, illetve megismerje. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván Afrikában vannak problémás helyek, ahova a beutazás nem lehetséges, vagy csak korlátozottan, de bízunk benne, hogy a jövőben ez változik, és akár kutatómisszió formájában ki lehet a szép kicsérek után menni, és vizsgálni őket a telelő területeken.
1: Ugye mondta a beszélgetésünk elején, hogy a 9 madárból 5 jeladós madár itt van, információkat tudtak letölteni. A másik 4 az valószínűleg nem tért vissza, vagy a jeladó nem volt rajtuk, vagy sérült?
2: Elképzelhető, hogy megsérült a egység, és nem látja a letöltő egység. Az is elképzelhető, hogy még nem jött vissza, és később vissza fog érkezni. Az is elképzelhető, hogy más területen fog fészkelni, és most nem lesz, de lehet, hogy később lesz információnk róla. Tehát ilyen jeladós vizsgálatoknál ennyi egyednek a visszatérési és nagy sikert jelent, illetve sikerként éljük meg. Hát bízunk benne, hogy ezek a madarak is évszázadokon visszaérkeznek, és információkat fognak szolgáltatni számunkra.
1: Gondolom a jeladós nyomkövetés az nem csak a téli telelőhelyek miatt fontos, hanem mondjuk a tavaszi visszatéréskor a költés is. Volt olyan, hogy a jeladó segítségével nyomon tudtak követni egy székicsét, és az mondjuk elvezette önöket egy másik kolóniához, amiről mondjuk eddig nem tudtak?
2: Így van, tehát rögtön a tavalyi jeladós terepmunkánk úgy kezdődött, hogy megjelöltünk május közepén 3 madarat, és nem telt el 24 óra, és az egyik madár már egy olyan helyre mozdult át, ami nem volt a látókörünkben. Megnéztük azt a helyszínt kollégámmal, és egy 10 páros székicsértelepet találtunk így, és tudtunk a védelmüket biztosítani. Tehát rögtön meglepetésként kaptunk információkat az elmozdulásokkal kapcsolatban. A jeladós információgyűjtés a fészkelési időszakban szintén nagyon nagy fontossága a bírkutatás szempontjából, hiszen megismerjük a faj élőhely választását a költés és a fióka nevelés alatt. Így ezáltal később ezzel megszerzett információk révén tudjuk fejleszteni az élőhelyeiket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Nagykunsági Tájegységének természetvédelmi őrével a székicsérről. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velem továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lonner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusok.

0: Sokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. Csaknem 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2.700.000-en nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV több mint 5.600.000 adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetése kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írja a közlemény. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 ezer adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papíralapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 ezeren adták postára vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV e-SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5.200.000 belépéssel, fogalmaz a közlemény. Az SZIA tervezetet több mint 2.600.000-en tekintették meg, és 1.150.000-nél is többen voltak azok, akik változtatás nélkül fogadták el, írja a NAV. A nem végleges adatok szerint több mint 1.700.000-en döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158.000-en tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára, Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható, emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a negyedik kerületben az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. Már csak 5 olyan megyeszékhely van, ahol 30 millió forint alatt is lehet lakást vásárolni. 5 éve viszont csak 4 megyeszékhely belépő szintje volt 20 milliónál magasabb. Az ingatlan.com elemzése több mint 95 ezer eladó használt lakás adatai alapján készült. A közlemény szerint az elmúlt években tapasztalt dinamikus áremelkedési időszak 2025 után szemmel láthatóan véget ért, ami annak is köszönhető, hogy a vevők már elérték a pénzügyi teljesítő képességük felső határát. Ennek következtében pedig a legolcsóbb lakások árában sem lehet újabb ugrásra számítani, írja az ingatlan.com.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Szíkicsérről. Először sikerült ugyanis bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi példányok vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Mi történt a Szíkicsérrel? Ugye az 1980-as évek második feléig jellegzetes fészkelője volt az Alföld legeltetett szikes pusztáinak. Az 1990-es évek közepére 10-20 párra csökkent az állomány, ma pedig védelmi program indult a megmentésükre, hogy újra stabilizálják az állományukat, és pontosan azért, mert ha jól tudom, ma már Magyarországon csak a karcag és kisújszállás környékén elterülő rizstelepek és az azokat övező szántóföldek adják az élőhelyét, a fészkelő helyeit.
2: Így van, lényegében ez igaz. A Kárpát-medencében jelenleg ez a legjelentősebb élőhelyét biztosítja a Kárpát-medencei populációnak. Van egy kisebb részpopuláció a Kiskunságban, a Felső Kiskunságban, Apaj, Ugyi, Pumpeszér térségében. Ott jellemzően egy 10-15 pár fészkel évente, de ugye a magpopulációnak alapját ez a karta kisújszállási térség adja. A Hortobágyon az 1900-as évek elején készített tanulmányok alapján egy gyakori madárfaj volt, jellemzően a Hortobágyon és az Alföld rövidfűvű szikes pusztáin, azonban a második világháborút követően állomány csökkenés indult meg, mely tartott egészen a 1990-es évekig, amikor az utolsó fészkelő szíkicsérek is eltűntek a Hortobágyról, ugye a legjelentősebb fészkelőhelyekről. Ennek a háttere nem pontosan ismert. Vannak teóriáink, elképzeléseink, hogy a legelő jószágállomány háttérbe szorulása és a klimatikus változások, vagy akár a legelő jószágok gyógyszeres kezelése révén fel szokott néha merülni a ivermektinnek a hatása, hiszen az ivermektinnel kezelt lábas jószágok trágyájában nem tudnak kifejlődni azok a ízeltlábú közösségek, amely például Szíkicsérnek is a táplálékbázisát adták a hortobágyi élőhelyeken. Így lehet, hogy elfogyott a táplálék. Most 2022-ben újra elkezdett fészkelni szikes pusztai környezetben, már nem a Hortobágyon, hanem a Kiskunságban, de a Hortobágyon is. A jelenlegi vizes élőhely, illetve gyepkezelési tevékenységük révén várjuk vissza a fajt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Szíkicsér esetleg a közeljövőben visszatelepedjen a Hortobágy szikes pusztájára.
1: Mi a helyzet a Délalfölddel? Mert ugye ott Kardoskút térségében fészkelt Szíkicsér. Ugye lehetett hallani híreket itt a Délalföldön is Szíkicsérről, de hogy ahhoz képest amennyi volt, nem olyan nagy most a számuk.
2: Igen, Kardoskúton, illetve Szeged környéken is fészkelt a faj még az 1950-es, 60-as években, akár még a 70-es évek végéig, de onnan sajnos rendkívül hamar ki is pusztult. Jelenleg vonulóként bukkan fel kisebb-nagyobb csapatokban, idén is volt Szeged, a Kardoskút térségében észlelés már, tehát jellemzően vonulóként használják ezek az egyedek a Délalföldet.
1: Gondolom az nem tett nekik jót, hogy a legelőket feltörték, szántóföld lett a helyükben, az intenzív mezőgazdasági művelés, azt gondolom abszolút nem tesz nekik jót, mert földön fészkelnek, tehát fontos az, hogy mondjuk egy szántást végző gazda észrevegye, hogy ott fészkel egy madár.
2: Igen, ilyenkor jön be a mi, tehát a természetvédelmi kezelőnek a szerepe. Nekünk az a legfőbb tevékenységünk ebben az időszakban, hogy megtaláljuk a szíkicsérek fészkét az aktuális szántóföldön, felvegyük a gazdálkodóval a kapcsolatot, kultúráltan, higgadtan megbeszéljük velük a védelmi intézkedéseket, amely során védőzónát jelölünk ki a fészek körül, így a gazdálkodó is meg tudja csinálni a talajmunkákat, illetve a szíkicsér védelme is biztosított lesz. Ebben esetben a térségi gazdálkodó partnerek a fajnak a védelmében azt lehet mondani, hogy egy évtizedes, vagy akár két évtizedes szakmai kapcsolat, illetve kollaboráció alakult ki a gazdálkodók és a természetvédők között. úgyhogy ők támogatják a fajnak a védelmét a térségben.
1: De egyébként 2012 volt a fordulópont, mert ugye a populáció csökkenés, ha jól tudom, odáig vezetett, hogy 2012 körül mindössze 16 pár volt az országos ismert állomány. Tehát itt jöttek önök kutatók, akik azt mondták, hogy be kell avatkozni, valamit változtatni kell, hogy ez a madár, ez továbbra is fészkeljen Magyarországon.
2: Így van. Akkor volt egy mélypont, érdemben az akkor meglévő védelmi intézkedéseinket a fejlődő digitális technikai, gondolok a térinformatikai eszközök alkalmazásával elkezdtük a fajvédelmét újra gondolva úgy végezni, hogy már minden egyes pára úgy tekintettünk, illetve a védelmünket úgy szerveztük, hogy napi szintű visszaellenőrzéssel, napi szintű kontrollal gyakoroltuk a fajnak a védelmét, hiszen már olyan ritka volt a madár, hogy tulajdonképpen annak a néhány egyednek, vagy néhány párnak a védelmét egyénileg kellett biztosítani. Ez változott akkor, és ahogy említettem, hogy a digitális eszközök tárháza a térinformatikai szoftverek alkalmazásával, már láttuk a térképen, hogy hol vannak a fészkek, ott a védelmi munkákat is, akár mondjuk a sorközművelésnél precízebben tudtuk koordinálni, illetve kezelni, így elkezdett csökkenni a potenciális veszélyeztető tényezőknek a száma. Mellette a hivatásos vadászati szervek is segítették a munkánkat a szörmis és tollas túvad egyedek célzott szelektív kivételével, itt gondolok a dolmányos varjú és a róka, mint jelentős fészekpredátornak a kontrolljára, illetve a gazdálkodói partnerek is elkezdtek minket azzal segíteni, hogy 2017-ben egy ugaroltatási program keretében Székicsér barát ugarakat kezdtünk kialakítani a Kisúszalási Nagykunk 2000 mezőgazdasági ZRT segítségével, illetve közreműködésükkel, amelyet a székicsérek megköszönték, már abban az évben elkezdték kolonizálni, illetve elfoglalni. Azóta minden évben alakítottunk ilyen székicsérbarát ugarokat, amelyekben nincsen gazdálkodás, amíg a székicsérek fészkelnek, és a madarak így biztos, nyugodt helyre leelnek a őstelepi környezetben.
1: Tehát magyarán most már a székicsérek leginkább ezeken a fekete ugarokon fészkelnek?
2: Részben azt nem tudjuk befolyásolni, úgymond nem tudjuk a madaraknak megmondani, hogy gyertek ide, itt lesz a legbiztonságosabb, tehát mai napig így pláne, hogy növekedett a populáció, nagy arányba fészkelnek még kapáskultúrákon, azokon az élőhelyeken a egyedi fészek védelmi, úgymond protokollunkat, védelmi rendszerünket használjuk, az ugar területeken pedig a kvázi szántóföldi élőhelyeket fejlesztjük.
1: A megtalált fészkelések alapján hány pár fészkel Magyarországon? Mert ugye vannak 2024-es adatok, ha jól tudom.
2: Igen. Minden évben össze szoktuk gyűjteni a fészkelési adatokat. A székicsérre azt szokták mondani, hogy fluktuáló állománya van, amely azt jelenti, hogy a természetes populáció változások között évente hullámzás van, tehát lehet kevesebb pár is, lehet több pár is. Tavaly évben körülbelül olyan 75 pár volt az országos állomány, mely mérsékelt számcsökkenést eredményezett, de ettől nem kell alapvetően megijedni, nem kezdett el csökkenni a fajnak az állomány, hiszen a hosszú távú populáció dinamikai elemzéseink alapján, tehát ahogy a párok számát évről évre összeadjuk, nő a fajnak a populációja Magyarországon.
1: Ugye mondta, hogy összefogtak a Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT-vel, és az ő közreműködésükkel két helyszínen mintegy 90 hektáron sikerült székicsérbarát fekete ugarokat kialakítani. Ez más fokozottan védett vagy megritkult madaraknak is kedvez?
2: Így van, úgy szoktuk mondani, hogy a természetvédelmi szempontból a székicsér egy fontos ernyőfaj, hiszen a faj védelmére fókuszálva indirekt módon segítünk más társfészkelő, földön fészkelő madárfajokat, így a kritikusan veszélyeztetett, fokozottan védett nagygodának is, piroslábú cankónak is, aki szintén fokozottan védett, de mellett olyan még most gyakorlónak számító, de ritkuló félben lévő madarak is élőhelyet teremtünk, mint akár a bíbic, vagy éppen a jellegzetes mezei pacsirta, vagy sárga billegető.
1: A mezőgazdasággal foglalkozó emberek, azok mennyire partnerek önökkel? Tehát most már kialakult egy olyan rendszer, hogy automatikusan szólnak önöknek, hívják önöket a segítségkel?
2: Érdemben azt lehet mondani, hogy a térségben dolgozó, akár magángazdálkodók, akár szervezeteknek a képviselői személyében partnerre találtunk. A térségben élő Nagykun embereknek a ökológiai szemlélete jó és folyamatosan fejlődik. Ők nem akarják, hogy ez a faj eltűnjön a térségben. Kvázi egy közös célként éljük már meg most a fajnak a védelmét. Olyan esetben, hogyha székicsért látnak mondjuk az aktuális területükön, elég gyakran előszak a fordulni, hogy már előre kerestek minket, a Ortobágyi Nemzeti Park igazgatóságot, hogy nézzük már meg a területüket. De minden olyan esetben is, amikor védőzónára kijelölésére van szükség, partnerek szoktak lenni és segítik a munkánkat.
1: Olyan volt már, hogy önök keltettek ki tojást? Tehát tojásmentés van?
2: Volt már rá példa, volt már rá precedens, hogy menteni kellett tojásokat, és a szkelési időszakban olyan stádiumban lévő fészkekhez raktuk vissza, amelyek hasonló kelési stádiumban voltak. Itt azt tapasztaltuk, de ez egy alkalmi esemény volt, hogy elfogadták a szülőmadarak a úgymond most a fiókákat, és felnevelték őket.
1: Ugye a védelem mellett a faj kutatására is komoly figyelmet fordítanak, mondta a jeladós nyomkövetők felhelyezését a madarakra, de emellett ugye nagyon fontos a gyűrűzés, méghozzá a színes gyűrűzés. Milyen adatokkal tud szolgálni egy színes gyűrű önöknek?
2: Így van, tehát minden kutatási eszköztár megvan a sorrendisége, amivel tudunk éppen aktuálisan dolgozni, illetve nyilván ezekkel információkat gyűjteni. A színes gyűrűzési projektünk 2019-ben kezdődött, és alkalmas volt számunkra olyan szempontból, hogy elég hamar megismertük azt, hogy azok a jelölt fiatal egyedek vagy fiókák, amelyeket az adott évben megjelöltünk, azok vissza-vissza térnek a nagypontságba, úgymond lokálpatrióták a térséggel kapcsolatban. Ez a visszatérési ráta azóta is jelentős, és folyamatosan növekszik. Emellett kisebb eséllyel ugyan, de bíztunk benne, hogy az országban más helyeken is bukkannak fel, általunk jelölt székcsírek, vagy akár külföldön is. Így került elő már Hortobágyi Nemzeti Parkban is jelölt egyedünk, vagy akár Szeged térségében. De külföldi megkerülésünk is volt, így Ukrajnában, illetve Lengyelországban bukkantak fel általunk színes gyűrűzött székicsére.
1: Lehet más madarakhoz hasonlítani a székicsért, mondjuk a gólyákhoz olyan szempontból, hogy ugyanarra a helyre térnek vissza tavasszal, amikor visszajönnek fészkelni?
2: Igen, ahogy említettem, már most az kezd körvonalazódni, hogy a mi populációnak a madarai azok lokálpatrióták, egy ilyen hatalmas út után is ide érkeznek vissza. Jelenlegi elméletünk alapján az a fő mozgatórugó, hogyha sikeresek a fészkelő párok és a fiókák sikeresen ki tudnak repülni a térségbe, akkor jellemzően arra a helyre jönnek vissza, ahol korábbi évben pozitív információkat tapasztaltak meg. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen fontos az, hogy a madarak biztonságos helyen tudjanak létezni és visszaporodni.
1: A klímaváltozás, az asszály mennyire játszik szerepet a fészkelési sikerben vagy a fészkelésben? És ezt azért kérdezem, mert azt mondták, hogy az idei tavasz volt az eddigi legszárazabb. Rettentő mínuszban van a talajvízszint, a földfelszín, a székicséreket ez befolyásolja? Tehát kellett mondjuk területeket elárasztani, vagy segíteni abban, hogy tudjanak fészkelni?
2: Biztos, hogy befolyásolja, bár ezt kutatás szempontjából nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. A táplálékbázisát biztos, hogy befolyásolja, tehát azt a rovar közösséget, amelyik ez a madárfajja a szaporodás alatt táplálkozik, elképzelhető, hogy denzitását befolyásolja. De a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság is tett lépéseket természetvédelmi célú árasztások révén, hogy a vizes élőhelyeket biztosítsa, illetve a térségi rizstelepek, mint elsőleges segélyvizes élőhelyek töltenek be fontos funkciót a faj megtelepedési szempontjából.
1: Az, ami annak idején volt, és amekkora állományban fészkelt Magyarországon a székicsér, az visszatérhet? Tehát lehet még annyi székicsér Magyarországon, amennyi mondjuk az 1980-as években volt?
2: Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni. Az ember azt mindig azt mondja, és próbál pozitívan tekinteni a jövőre, hogy igen, élőhely fejlesztésünk, illetve a faj direkt védelme révén törekszünk a faj megerősítésére, de azt a populáció méretet visszaállítani, ami mondjuk a 1950-es, 70-es, 90-es évek elején volt. Nem mondom, hogy nem, de nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbből Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köbből Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köbből Anita. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormányszóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten is felhívta az adóhivatal, tájékoztatott a NAV. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes HELFIR száma, idén június 1-ig kell benyújtani a bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. A bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, a 1819-en, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettségeket, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását, figyelmeztetett a NAV. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Konfliktus okok, módok, konfliktuskezelés, ebben a témában beszélgetünk mai műsorunkban Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy fűzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
2: Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg. Az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni, ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, hogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegy ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
2: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni azt szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz. És így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekben, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
2: Igen, változik is. Ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
2: Igen, az elmúlt években azért megjelent a kisiskolás korban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kis diákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy ha hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akármi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskolapszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodás módjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy konfliktusnak.
1: És vegyük észre a gyermeken.
2: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor
1: nem mindig mondja el szavakkal, gondolom.
2: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat, és sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye, ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség, értékrendben, azt ő meg is mondja, le is írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként, vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédulásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani neki, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az élte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
2: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor
3: ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszt ki hogy a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vondd be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba? Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály, jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcsszó, ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány például, és akkor leülünk és megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogyha családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék, ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban a bika viadalon a bika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel, hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél én már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt lehet mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor

0: tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
1: Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
2: Igen, ugye a konfliktus oka

0: Az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus. És ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik. És van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ezt mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket, ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlás, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy a 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet, el, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van 5 oka és 5 módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás, vagy egy bátási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek, én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a 2 féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök. A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye, hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
1: Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
0: Igen, igen.
1: És
0: igen.
1: Inkább alkalmazkodik.
0: Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az élvrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni. Azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni, de ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez rámegy ugye megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen harakként bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítés, azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt, és az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle, mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában mi csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, ugye apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apát, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket és a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldás kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában a megoldásra való törekvést kell még hozzátenni, hogy közösen oldjuk meg azt a okot, problémát, konfliktust, és mikor megoldottuk, akkor csináljunk egy intézkedési tervet, ugye egy folyamatot, hogy hogyan fogom ezt megoldani, és számoljak be ugyanúgy. Tehát beszélgessünk erről megint, hogy a sikerült megoldani, rendben voltál, megnyugodtál, megoldódott a probléma, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen. És ugyanezt fogja bevinni az iskola rendszerbe, vagy az óvodába a gyerek, az iskolába, és felnőtt korba meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni, ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az élvrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek, és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás. Tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az érvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe veszünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek. És lehet, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt, ugye az napot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az élvrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az öt módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikbe vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel. Ugye, már csak ebből háromba vagyunk benne, a másik kettő, abban pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktuskezelésnek az elkerülési formája, az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani, és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani, és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot, tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed, neked mi a véleményed, mi a legjobb megoldás, ugye szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor születik egy megoldás. A problémában pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökér ok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetben, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel. És mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézzem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
1: És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például, ha egy otthoni konfliktus helyzet legyen, az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba zárnak sok mindent.
0: Igen, ugye beszélgettünk már erről a személyiségjegyekről, igen. Tehát, hogy az, aki egy kicsit bátortalan, ugye visszafogott, halkabb szavú, az nehezebben fogja nekünk elmondani, vagy konfliktusba keveredni, de valójában nyugodtan csinálhatunk otthon egy szituációs helyzetet. Mi annak idején csináltunk is a gyerekkel, hogy na, ezt hogy oldja meg? Hogy egy kicsit erősíteni benne az önérvényesítést, és a probléma megoldás felé menjünk. Tehát, hogy nyugodtan csináljunk egy helyzetet, valós helyzetet, vagy modellezzük le azt, amit ugye az iskolában mondjuk ő tapasztalt, és játsszam el szülőként, hogy én vagyok az a gyerek, aki mondjuk hangosan kiabált, vagy elvette a játékát, és hogy reagál rá a gyerek. És ezt tudom otthon szépen fejleszteni, tehát akár egy szituációs gyakorlattal. De van természetesen olyan gyerek, aki ugye határozott, magabiztos, erőteljesebb, ő sokkal jobban fogja választani mondjuk a versengést, és az önérvényesítés formákat, nála pedig vissza kell egy kicsit venni. Ugye meg kell tanítani azt, hogy kérdezze meg a másiktól, hogy ő hogy szeretné, ő hogy látja. Tehát, hogy ezt tudjuk szépen összecsiszolni. És ezért valójában mi vagyunk a felelősök, szülők, hogy ezt megtanítsuk neki. Mert ugye a gyermek az a családi szocializáció, az intézményi szocializáció, és majd a munkahelyi szocializáció fog ráhatni. Tehát ezt kell végig kísérnünk a fejlődésében, úgyhogy az alapokat azt nálunk szülőként tanulja meg, akár jó mintákkal is.
1: És azoknak a bántásoknak a megélése és feldolgozása nagyon fontos, hogy azért minél hamarabb megtörténjen, hogy ne rakódjon rá még több. Itt az időfaktort is, ha esetleg behozzuk.
0: Igen, nagyon fontos az, nagyon jól mondtad, hogy ugye a verbális bántalmazás az már nem csak a gyerekeknél van jelen, ugye nagyon erősen, hanem felnőtt korban is a munkahelyen is jelen van. Mert hogy sajnos ezt látjuk sok fórumon, a környezetünkben is, és ez ugyanúgy másolódik, mint máshol, és ezeket a címkéket ragasztjuk a másikra, és sértegetjük ugye egymást. Ez nem hasznos, és pont egy gyermeknél, aki ugye ezt benne van, és ezért nehezenben beszélek róla, mert azért nagyon sokat találkozok vele, hogy mit él át egy ilyen bántalmazott gyerek, milyen traumát tud neki okozni, hát nagyon, nagyon fontos, hogy megbeszélje, ugye akár a szülővel, akár pedagógusnak jelezze, akár az iskolába, akár egy pszichológusnak jelezze, mert segítséget kell neki adni. És ezek a címkék, amikor bántalmazunk, vagy minősítünk, mert a címkék és a minősítések vannak jelen, ezt meg kell tanítani otthon, hogy mit okoz akkor, vagy hogyan érezni a gyerek magát, hogyha őt is címkézzük, ugye, vagy őt is minősítik, és érezze át azt, hogy ez milyen. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha nincs kezelve, akkor iskolát váltanak a gyerekek. Tehát az első reakció, hogy anya, nem akarok iskolába menni, nem akarok ide járni, nem akarok ebbe az osztályba járni, nem akarok ebbe a közösséghez tartozni. Tehát ezek már jelek arra vonatkozólag, hogy ott elkezdődött egy kirekesztettség, vagy egy bántás, és mikor azt mondja a gyerek már, hogy váltsunk iskolát, váltsunk csoportot, váltsunk óvodát, akkor ott már nagyobb lesz a baj, ott már kell segítséget kérnem. Úgyhogy látunk erre sok példát, én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni gyerek szinten és felnőtt szinten is, mert lehet, hogy otthon anyukát vagy apukát a munkahelyén bántják, és nem tudja ezt feldolgozni, és ugyanezt átadja valamilyen agresszivitással, vagy valamilyen viselkedés formában, akár passzivitásban, hogy nem szólal meg, nem mondja el, belülről örlődik, és ugyanezt látja a gyerek, és ugyanezt fogja másolni. Tehát, hogy sok tényező van ebben, tehát ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a gyerekekkel, meg a felnőtt is nyugodtan beszélje ki magát otthon, tehát beszéljünk erről, mert ez egy nagyon valós probléma, és lehet, hogy azt tudom mondani, hogy nagyon sok családban ez meg is van. Ugye, hogy valakit bántanak verbálisan, erre már különböző szabályok vannak. Ugye az iskola szabályozza, a munkahely szabályozza, az etikai normákkal szabályozzuk, de még nem merünk visszajelzést adni. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy visszajelezzünk a környezetünknek, vagy visszajelezzünk annak, aki bántott. És hogy tudunk visszajelezni neki? Hát csak úgy tudunk visszajelezni, hogyha elmondjuk. És itt jön az időfaktor, amit ugye az előbb is mondtál, hogyha nem jelzek neki vissza, nem mondom, hogy megbántottál engem, és ez nagyon rosszul esett, mert kirekesztettnek érzem magam, akkor ha ez elmegy 1-2-3 hónapig, akkor mi történik? Hát tényleg egyedül leszek benne. De ha adtam neki egy visszajelzést, hogy rosszul érzem magam, megbántottál, akkor egyrészt lefagynak ilyenkor, tehát akár gyerek, akár felnőtt, mert nem ez a megszokott, ugye, hogy visszajeleznek neki, hogy most megbántottál, és akkor azt is folytathatom tovább így módszertanilag, hogy igen, akkor beszéljük meg, hogy ezt hogy ne csinál többet. És akkor elkezdünk róla beszélgetni, mert hogy én nem szeretnék bántalmazott lenni. Vagy pedig akkor elmondom, hogy hova fogok ezzel menni. Ugye megyek a osztályfőnökhöz, vagy megyek az igazgató úrhoz, vagy hölgyhöz, vagy megyek és segítséget fogok kérni a szüleimtől. Ugye, tehát, hogy elmondom a folyamatát, hogy mi lesz ennek a folyamata. Tehát ezeket a visszajelzéseket nem tesszük meg, de valójában azért nem tesszük, mert nem tudjuk, hogy hogy kell megtenni. Tehát, hogy a visszajelzés adása, fogadása, az nem egyenlő a kritikával. Ugye, mert a kritika az a haragunk kimutatása, és az a minősítésünk, a visszajelzés az pedig az érzésfeltárás, vagy egy gondolati feltárás, hogy valójában arra a helyzetre mi hogy reagálunk. És minden egyes tréningen azért mi a visszajelzést tanítjuk, mert ez sem mindegy, hogy hogy adunk visszajelzést, és mikor adok visszajelzést egy konfliktus helyzetben, tehát 3 napon belül adjak visszajelzést, ez lehet egy belső szabály, mert akkor még nem mérgesedik el olyan szinten, hogy ez nagyobb problémát okozzon hosszú távon.
1: Hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, így most arra szeretnélek kérni, hogy az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan egy megerősítő gondolattal zárd ennek a témának a megbeszélését, ami most ugye ennyi időkeretbe fért bele.
0: Igen, a régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy fűzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának, és ha ezt tudom alkalmazni a családon belül, és meg tudom tanítani a gyermekemnek, akkor ő tudja ezt a közösségbe vinni, és tudja alkalmazni a közösségbe, és ezt nagyon szépen tud másolódni. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha jót csinálunk, akkor ugyanúgy jó tud másolódni, mert ha rosszat csinálunk, akkor a rossz is tud másolódni, de maradjunk a jónál, tehát hogyha jó példát mutatok a gyermekemnek szülőként, vagy a társamnak, akkor ez jó példaként szolgálhat egy intézményrendszerben, vagy a munkahelyen is.
1: Zsigmond Andrea, miskolci kompetencia fejlesztő trénernek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az órában.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a Párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. Csaknem 300.000-en hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2.700.000-en nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40.000-rel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV több mint 5.600.000 adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetése kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írja a közlemény. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170.000 adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papíralapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14.000-en adták postára vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV e-SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5.200.000 belépéssel, fogalmaz a közlemény. Az SZIA tervezetet több mint 2.600.000-en tekintették meg, és 1.150.000-nél is többen voltak azok, akik változtatás nélkül fogadták el, írja a NAV. A nem végleges adatok szerint több mint 1.700.000 döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158.000 tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos programot indít adminisztráció könnyebben címmel, hogy segítséget nyújtson a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak az adminisztrációs terhek csökkentésében, a vállalkozásokat online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják országszerte, közölte a Kamara. A tájékoztatás szerint a programban a vállalkozások két fő területen kapnak segítséget. Egyrészt a vállalkozáson belüli adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében, a hatékonyság növelésében, különös tekintettel a mesterséges intelligencia alapú megoldások gyakorlati alkalmazására. Másrészt a vállalkozók lépésről lépésre megtanulhatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Ügyfélkapu, a Cégkapu, a Magyarország.hu, az ePapír, az Ügyfélportál, az online nyomtatványkitöltő alkalmazás és az e-önkormányzat rendszereinek használatát. Az első rendezvény első eseménye a Digitális Közigazgatás Egyszerűbben című online előadás lesz május 28-án, ahol a résztvevők gyakorlati útmutatást kapnak a legfontosabb digitális ügyintézési felületek használatához. Jelentkezni egy online űrlap kitöltésével lehet, közölte a Kamara. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumában mintegy 85 végzős diák érettségizik most. A tapasztalatok szerint a tanulók általában jól teljesítenek a vizsgákon, sokan emelt szinten adnak számot az elmúlt 4 évben megszerzett tudásukról. A jó érettségi eredmények hozzásegítik őket, hogy az általuk választott egyetemi képzésben tanulhassanak tovább. Erről Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az idei évben mintegy 85 fiatal kerül ki a gimnázium padsoraiból, nem csak számukra, de számunkra is nagyon fontos, hogy jó eredménnyel zárják az érettségit, és bekerülhessenek a vágyott felsőoktatási intézménybe. Az idei érettségivel kapcsolatban azt látjuk, hogy az írásbeli vizsgákat eddig nagyon ügyesen és sikeresen vették, és bízunk abban, hogy a szóbelivel csak még jobb eredményeket tudnak majd elérni. A tavalyi évben a végzős diákjaink 1,6 emelt szintű érettségi vizsgát tettek. Ez azt jelenti, hogy minden diákunk legalább 1 emelt szintű érettségi vizsgát tett, és ugye többen voltak olyanok, akik 2 vagy esetleg 3 is sikeresen teljesítettek. Azt általánosan el tudjuk mondani, hogy az emelt szintű érettségi eredményeink 70% körül mozognak.
1: A nyárias melegben új kihívások várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportjára. Ebben az időszakban néha a viharkárokhoz, de legtöbbször a különböző tűzesetekhez kell kivonulniuk a csapat tagjainak. A képzett önkéntesek a katasztrófavédelem tevékenységét segítik a felderítésben, a helyszín biztosításában, az oltásban is részt vesznek. A száraz meleg hónapokban néhány alapvető szabályt be kell tartani, hogy megelőzhessük a tüzeket. Erre hívta fel a figyelmet a csoport vezetője Hegedűs Gábor.
3: Még nem volt olyan nyár, hogy ne kelljen dolgoznunk. Nagyon figyeljünk arra, hogy akár a gépjárműből ne dobáljuk ki a csikket. Erre nagyon figyeljünk. Egy-egy olyan nap van, nagyon szűk periódus, amikor a vihar lecsap Debrecenbe. Speciálisabb tűzesetek vannak. Például nagyon sok olyan gépjármű tűz van, hogy fölmelegszik az egész technika, és akkor emiatt esetleg kigyullad. Például a mezőgazdaságban vidéken. Szerencsére, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, azokon a munkagépeken van porraloltó. Az is nagyon sok kárt szokott okozni, hogyha valaki nem megfelelő műszaki felkészült traktorral kezdi el esetleg a mezőgazdasági munkákat, és mondjuk a traktora az aratás közepén valahol kigyullad, nagyon nehéz megállítani ezeket. A nyári időszakra több olyan eset van, például, hogy grillezés után a faszenet nem teljesen ül ki, és belerakják a kukába. Föl fog gyulladni, nagyobb kár is lehet belőle. A városi oldalakról lehet arról tájékozódni, hogy melyek azok a megyék vagy települések, ahol tűzgyújtási tilalom van az éppen adott időszakra. Például azt is sokan nem tudják, hogy Debrecenben is, és ugye más városokban is elterületen tilos a zöld hulladék égetése. Ebből nagyon sok probléma szokott lenni, de nem csak probléma, hanem ugye ez egy szabásértés is, ingyenesen le lehet adni az AKSD telephelyén, ki kell odavinni a zöld hulladékot.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét fogom olvasni Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részéből, a 8-tól a 10. versig terjedő szakaszát. Így szól hozzánk Isten igéje. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Amen. Szeretett testvérek, rövid, de súlyos igeszakasz. Arról olvastunk nem is annyira régen, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, az betöltötte a törvényt. Kedves esek, a tartozás valakinek tartozni kifejezésnek ma általában inkább negatív hangzata és kicsengése van. Gondoljunk csak bele, hogy kik azok a személyek, akiknek valaha tartoztunk, mondjuk anyagilag az életben, hány embertől kértünk kölcsönt, vagy hány banktól vettünk fel hitelt az életünk során. Milyen kellemetlen dolog is tartozni, úgymond. Különösképpen akkor, amikor egy ismerősünk már kérdezi, hogy mikor rendezzük, vagy mikor tudjuk rendezni a tartozásunkat. Ezért annyira meglepő, hogy azt mondja a Szentírás, hogy csak a szeretettel tartozzunk a másik irányába. Mégis mire gondolhat itt Pál apostol? Meg vagyok róla győződve, hogy nem arra gondol, hogy innentől kezdve a tartozásunk a bank irányába, vagy más irányába el van engedve. Valószínűleg nem erre gondol ő. Minden jel szerint arra, hogy a legfontosabb tartozásunkat nem a szüleink, nem a szomszédunk, nem a barátaink fizették ki, a legfontosabb tartozásainkat pedig nem a szüleinknek kell visszaadni, vagy a barátainknak. A legfontosabb tartozásunkat maga Jézus befizette már. Meghitelezte nekünk, hogy így fogalmazzak. Jézus elrendezte. Jézus kifizette a tartozásunkat ott a keresztfán, mert ez egy olyan tartozás volt, amit életünk végéig törleszthettünk volna. Nem lett volna az a pénz, ami elegendő lett volna arra, hogy elrendezzük. Belegondoltál már ebbe? Milyen nagy csoda, hogy el van rendezve bűneid számlája? Belegondoltál már abba, hogy volt valaha egy golgotai hegy, ott a szívedben képzeld most magad elé, volt valaha egy golgotai hegy, ott volt rajta három kereszt, és ott volt minden bizonnyal a középső. Amikor a szívedben most oda képzeld magad a golgotai hegyre, és megállsz a szívedben a középső kereszt előtt. Jó esetben ott le is borulsz előtte, akkor mi az első gondolatod? Segítek. Azt üzeni a kereszt, hogy minden tartozásod el van engedve. Minden tartozásod el van engedve, és innentől kezdve szeretettel fizess mindenkinek. Adja Jézus, hogy ez sikerüljön nekünk. Amen. Mennyei atyánk, nem szeretünk tartozni, és nagyon sok esetben nagyon hosszú évekig rendezzük a tartozásainkat emberek, vagy éppen a bank irányába. Van, amikor feszültsége is tölt el bennünket, hogy vajon tudjuk-e rendezni, vagy időben rendezni a mi tartozásunkat. De köszönjük, hogy emlékeztettél rá, hogy a legnagyobb tartozásunkat nem emberek és nem is bankok irányába rendezted el, hanem az Atya irányába. Az Atya irányába volt nekünk egy olyan tartozásunk, amelyet soha nem tudtunk volna elrendezni. És köszönjük, hogy ott a Golgotai hegyen, azon a bizonyos középső kereszten te befizetted minden adósságunkat. Drága édesatyánk, mi ezt nem érdemeltük meg, mi ezt megkaptuk, és éppen ezért arra szeretnénk kérni téged, jó atyánk, hogy engedd meg, hogy cserébe csak annyi tartozásunk legyen innentől kezdve, hogy szeretni tudjuk a másikat, hogy szeretettel tartozunk a másoknak. Te szeretetre ítéltél bennünket, hogy így fogalmazzunk, innentől kezdve már mi is szeretettel tartozunk valamennyi ember irányába. Engedd, hogy elsősorban ezt törlesszük mindenki irányába, a te szeretetedet, és utána törlesszünk minden más tartozást. Kérünk, hallgass meg!

Reményik Sándor, lefelé menet. Elváltozék. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis a hegyen lakni vele jó. Maradni. Örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus, a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csoda percig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban, nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk, igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen.

0: Öröm álom, édes álom. Esti mesénk következik. Palkó útnak indul. Meddig ment, meddig nem, azt nem lehet tudni, mert abban a nagy feketeségben nem válott el egymástól nappal meg éjszaka. De ahogy a legfeketébb éjszakának, és a leghosszabb útnak is egyszer csak vége szakad, úgy végül elérkezett a fekete erdő kellős közepébe, és ráakadt a megfacsarodott vén somfára. Pudvás is volt, odvas is, és olyan vastag, hogy 12 legény se érte volna át a törzsét. Felnéz, Palkó, néz, néz, hogy meglássa a fa tetejét. De bizony hiába kúszott, akár a lajtorján, mind feljebb és feljebb a tekintete, nem látott egyebet, csak ágat ághegyén. Tán az égig ér, vagy meddig, gondolta, de azért egyet se bánta, hanem megcsimpaszkodott a legalsó ágon, onnan feldobta magát a másodikra, és hágott egyre magasabbra. Alig jutott a fa derekáig, amikor egyszerre nagy szél támadt, de olyan, amilyet ember még nem ért, és a fa elkezdett hajladozni. A szél meg húzta, lökte, taszigálta, cibálta Palkót, mintha szánszándékkal le akarná ráncigálni arról a fáról. De Palkó azért nem ijedt meg. Hirtelenében le a nadrág szíját, és oda kötötte magát egy vastag ághoz. Éppen ideje volt, mert a fa ekkor már bolondul himbálózott, dőlingért, hogy Palkó azt hitte, gyökerestül kifordul a helyéből. Az ágak úgy verdestek feléje, hogyha el nem takarja a szemét, biza kiverik. De hát egyszer elunta a szél is, elült. Tán látta, hogy nem bír ezzel az ügyes legénykével. Gyöngyharmat Palkó meg eloldozta magát a fától, és kapaszkodott tovább. Egyszer csak ráakadt egy madárfészekre. De ez a fészek akkora volt, hogy egy ház is elfért volna benne, vagy tán még kettő is. Volt benne három tojás. Nem túl nagyok, vagy úgy két akkorák, mint Palkó. Éppen megéhezett, gondolta, így de jó lenne megenni az egyik tojást. És alig gondolta ki, már csinálta is, elő a bicskáját, és belevágta a tojás héjába. A tojás héj egyszeriben ketté repett, Palkó pedig nekiesett, és úgy jól lakott belőle, hogy több se kellett. Éppen befejezte a lakomát, és megtörülte a szája szélét, és indulóban volt, amikor észrevette, hogy fekete árnyék borul föléje. Felnéz, hát egy nagy madár kering a fa körül, de olyan formán, hogy mindjárt rászáll a fészekre. Jó, éppen ennek a tojását ettem meg, ilyet meg. Ha ez itt kap, nekem még fellegzett. Nézett jobbra, nézett balra, hová fusson, merre takarodjék. De hát nem volt szabadulás sem erre sem. Baj azért mégsem lett. Arra való volt az esze, hogy használja. Hirtelenében bebújt a tojás héja alá, és ügyesen magára fordította. Ideje is volt, mert a fekete madár akkorára már ott csattogott a feje fölött. Kinéz a likon, amit a tojás héjába fúrt. A madár csőre hegyes láncsa, karma éles kard. Ha ez elcsípi, élve nem szabadul. Lehuppant a fészek szélére, onnan a tojásokra a nagy madár, és ráült. Olyan sötétség támadt egyszeriben, hogy ahhoz még a fekete erdő legsötétebb sötétsége is merővilágosság volt. Ült a tojásé alatt, meg sem moccant Palkó. De a madár se. Azon bizony neki fogott kitölteni a tojásokat. Lett is olyan meleg azonnyomban, hogy Palkóról csurgott a verejték. Levetette a lájbiát, le a csizmáját. A végén csak egy szál ingben gatyában ült a tojás belsejében. Meddig ült ott, meddig nem, ki tudná azt megmondani, de sokáig ült, az biztos. Újból megéhezett, evett a tojásból, jól lakott, aztán megint megéhezett, újból teleette magát, a végén már a bicskája hegyével kapargálta le a maradékot a tojás héjáról. egyszer aztán nagy mozgást, suhogást hall, s kinéz a likon. Hát a madár feláll a tojásokról, kiterjesztette a szárnyát, és elrepült. Olyan széles volt a szárnya, hogy egy fél falu elfért volna rajta, de mindenestől, szekerestől, marhástól, kutyákat, macskákat, tyúkokat, de még az egereket is beleszámítva. Alig röppent el a nagy fekete madár, Palkó izibe ki a tojásé alól, és neki a fának. Kúszott, mászott, szökött, kapaszkodott egészen addig, amíg a fa hegyébe nem ért. Nézi a legfelső ágat, hát éppen olyan görcsös, göröngyös, gírbegburka, bütykös, bogos, mint ahogy a mogyoróbokor megmondta volt. Palkó előkapta a bicskáját, és elkezdte vágni, nyíszíteni. Egyszer csak a fa nagyot recsent, és a gírbegurba a legfelső ág ott maradt a markában. Na, megvan a bot. Ha megvan, akkor indulhatunk aláfelé, gondolta. A botot jól odakötötte a derekához, és ereszkedni kezdett. Nem jutott messzire, csak a fészekig, amikor visszatért a nagy fekete madár. Látja a felborogatott üres tojáshéjat, látja a legényt, és elkárintja magát, de olyan csúnyául, hogy Palkó azt hitte, menten megreped a füle hártyája. A nagy fekete madár feltátotta csőrét, meresztette Rea a karmát, és jött feléje. Na, Palkó, itt a halálod órája. Innen meg nem szabadulsz, ha 100 életed van, akkor sem. Kínjában, ilyettében nem is tudta, mit csináljon hamarjában. Hát egyszer csak érzi, hogy fickándozik a derekára kötött bot. Egyéb se kellett neki, hirtelen eloldotta, és elkiáltotta magát. Szabjad, messed, kanyarítsd! Még ki sem mondta, a bot kiugrott a kezéből, és nagy surrogással, burrogással neki a bestelen fekete madárnak. Őt veri, csépeli, püföli, hogy szerteszét repül a tolla. A madár se bánta már Palkót, hanem csak a bot felé kapdosott éles, görbe csőrével. Éppen jó felé, mert az akkorát csapott a csőrehegyére, hogy egyből visszakapta. Most már csak azt nézte, merre szabaduljon. Uzsgyi belevetette magát a levegőbe, de abot se volt rest, ott is utána, és addig kergette, hajszolta, míg el nem szállt. Akkor aztán szép csendesen visszaereszkedett, és olyan szelíden simult bele Palkó tenyerébe, mint a soha el nem mozdult volna onnan. Palkó pedig ereszkedett tovább, és le is ért szerencsésen. Ahogy a földre ugrik, egyszerre érzi, hogy 7-szer erősebb lett, mint annak előtte volt. Mert az a nagy fekete madár boszorkány madár volt, és aki annak a tojását megette, és a madarat elűzte, 7 embernek az erejét öltötte magára.
1: Már a szép napra nyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, ezt közölte a szervezet a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban, fogalmaz a szövetség közleménye. A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a helyi önkormányzati reform, stratégiai irányok és első lépések című 20 pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését és egy a magyar kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását, közölte a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. A fagykár bejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. Az épített örökség helyi felújítási programjának első elemeként Debrecen belvárosában a Szent Anna utcán megújult egy 100 éves lakóépület, ebből az alkalomból díszokleveleket adott át a lakóközösség, a tervezők és a kivitelező képviselőinek a város polgármestere a helyszínen sajtótájékoztatón. Pap László felidézte, a város közgyűlése 2024 áprilisában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a helyi egyedi védelem alatt álló építmények építményrészletek felújításának támogatására az épített örökség felújítási programban. A pályázat részeként egyszeri visszanemtérítendő támogatást nyújtanak a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok felújításához. A programban a társasházakként működő lakóközösségek és debreceni székhelyű lakószövetkezetek mellett civisházak, eklektikus polgárházak tulajdonosai is részt vehetnek, ismertette a polgármester. Pap László hozzátette, a pályázat keretösszege idén 220 millió forint, 10%-kal több, mint egy évvel korábban, de ez a forrás a város gazdasági erejével összhangban növekedhet a következő években. A 42 lakásos bérház 400 millió forintos külső homlokzati felújítását az önkormányzat 200 millió forinttal támogatta, a többit a lakók önrészként fedezték, a belső korszerűsítéshez pedig 190 millió forint hitelt vett fel a lakóközösség, hangzott el a sajtótájékoztatón.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázatáról, de előtte a Debreceni Református Kollégium Dóci Gimnáziuma és a Perspektíva Nova Egyesület különleges kapcsolatáról. A Playback Színház olyan rögtönző színházi forma, amely során a közönség tagjai történeteket osztanak meg egymással, hogy megnézzék, ahogy azt ott helyben a színészek visszajátsszák. Gyökere közös a pszichodrámával, de nem nevezhető terápiának, azonban segíthet elindulni a feldolgozás útján. Ezzel a műfajjal is dolgozik a Perspektíva Nova Egyesület, amely a Debreceni Református Kollégium Dóci Gimnáziumával közösen valósított meg egy Playback színházi előadást Csokonai Vitéz Mihály versein keresztül. A felvétel mai napig elérhető, és az egyik leghitelesebb módon mutatja be ezt a különleges műfajt. Az egyesületről, a közös munkáról és tapasztalatokról a Perspektíva Nova Egyesület vezetőjét Kovács Edinát kérdeztem. Már közösen dolgozott együtt a Perspektíva Nova Egyesület és a Dóci Református Gimnázium, de mielőtt ezekről a megvalósult vagy megvalósulandó projektekről beszélnénk, előtte az egyesületet mutassuk be. Elég sokrétű az a munka, az a tevékenységkör, amelyet magában foglal.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor mesélek egy kicsit a Perspektíva Nova Egyesületről első lépésként. De ez egy nagyon régóta létező egyesület, most már majd 22 évesek leszünk az év végén, és tulajdonképpen ezt annak idején egy végzős pszichodráma csoport hozta létre nagyon lelkesen, mert hogy hittünk abban, hogy ezek ilyen nagyon jó módszerek, és nagyon jól lehet majd alkalmazni sokféle területen. Aztán azt az eredeti csapatot szerteszéllyel sodorta az élet, meg a körülmények, és akkor tulajdonképpen maradt ez a rész, hogy pszichodráma csoportokat indítunk rendszeresen. Immár itt Debrecenben most már 16 éve itt vagyunk elsősorban, illetve van egy Playback Színházi társulatunk, erről mindjárt mondok egy pár szót, mert ezt a műfajt ezt kevésbé ismerik, mint a pszichodrámát, és hát egyéb mentálhigiénés tevékenységeket végzünk, irodalomterápiát, művészetterápiát, tréningeket, fejlesztő tréningeket. Volt egy szakmai szerepfejlesztő projektünk az elmúlt másfél évben, és az is nagyban alapozott a playbackre. És akkor mondom, hogy mi is ez a Playback Színház, ugye semmi köze nincsen a tátogó énekléshez, amit egyébként máshol nem is hívnak playbacknek a világon. Ez egy ilyen speciális magyar megnevezés, és ezért Magyarországon van egy ilyen zavar ebből a névből, mert hogy itt viszont a playback az azt jelenti, hogy visszajátszás. Tehát ez egy ilyen rögtönző visszajátszó színházi műfaj, és tulajdonképpen a pszichodrámával párhuzamosan, vagy igazából még az előtt keletkezett 100 évvel ezelőtt, a Moreno, aki a pszichodrámát meg a szociometriát is kitalálta, ő ezzel indult. Tehát ők játszottak, gyerekekkel is játszottak, meg aztán létrehoztak egy lakásszínházat, ez a bécsi avantgárd egy nagyon intenzív kísérletező korszak. Egyrészt úgy gondolta, hogy ez egy nagyon jó módszer egy társadalmi párbeszédre, mert hogy nagyon sokféle nézőpontot el lehet mondani, meg lehet jeleníteni, lehet ezzel kísérletezni. Másrészt meglátta azt, hogy a társulati tagoknál, akik ebben rendszeresen részt vettek, hogy ennek van egy gyógyító hatása. És akkor ennek alapján indult el aztán a pszichodráma felé, és a pszichodráma lett a hangsúlyosabb, meg az ismertebb, és az 75-ben az Egyesült Államokban kezdték újra. Akkor lett Playback néven már ez a visszajátszó színház, ugye előtte Moreno rögtönző színháznak hívta, és akkor innen indult el, most már világszerte használják. Magyarországon 1993 óta létezik, egy budapesti társulattal indult, és akkor Budapesten több társulat van most is, nem is akarok kihagyni senkit, de legalább 6 társulat működik Budapesten. Országszerte pedig azt hiszem, hogy talán még további 3 vagy 4 bennünket is beleértve, tehát vidéken egy kicsit kevésbé elterjedt a műfaj. Az előadások azok a nézők történeteiből állnak, tehát egy klasszikus előadás az ilyen, leülünk, mesélnek, visszajátszunk, beszélgetünk, játszunk, és magát a módszert használják egyébként tréningben is. Magyarországon szintén ez a Budapesten használják céges tréningképzésekben, máshol egy kicsit talán kevésbé, bár volt egy Békés Csabai csapat, de ők már ebben a formában nem működnek. Ők használták még fiatalokkal való munkára, Viszont van szakirodalma, tehát hogy világszerte egyébként hogy használták, úgyhogy ebből tudtunk meríteni. És akkor itt érkezünk el tulajdonképpen a Dócihoz, meg a könyvbarátai hálózathoz, mert ugye mi kapcsolatunk az innen datálódik. Amikor az egyesületünk csatlakozott a könyvbarát hálózathoz, akkor indult 22 végén talán az a programszakasz, amikor közösen lehetett pályázni más tagokkal egy-egy projektre, és akkor mi így kerültünk össze a Dócival tulajdonképpen teljesen ismeretlenül, tehát itt csak a lelkesedés ütött bennünket, mi így leírtuk, hogy körülbelül mit szeretnénk, és akkor Bella Erzsébet tanárnő, aki azóta is a mi fontos kapcsolatunk a Dócin belül, és ővel szoktunk közösen kitalálni programokat, meg ő szokott nekünk rengeteget segíteni a szervezésben, szóval ő jelentkezett, hogy neki lenne ehhez kedve. És akkor a Csokonai év volt akkor, úgyhogy akkor dolgoztunk Dóc is fiatalokkal közösen. Ez egy szép, hosszú és nagyon szívünknek kedves projekt volt, mert úgy dolgoztunk együtt, hogy a playback módszerével dolgoztunk Csokonai életén, művein, bekerült a Macskák szerdája Szabó Magdától, mert ugye az egy nagyon jó alap arra, hogy a Csokonai életére, életeseményeire rátekintsünk, és akkor hoztunk mi is verseket, meg aztán egy ponton túl hoztak már a fiatalok is verseket, hogy neki mi a kedvence, őt mi szólítja meg, és akkor ugye a playbackkel úgy dolgoztuk föl ezeket, ami jött témaként, ahhoz saját történetekkel lehetett kapcsolódni, és azokat játszottuk vissza egymásnak. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szerették, mert nagyon sok olyan téma be tudott jönni ennek kapcsán, amiről vagy keveset beszélgetnek, volt egy testvérpár is a csapatban, és akkor ők a záró videón el is mondták, hogy csomó olyan téma is így bekerült, amiről otthon se beszélgetnek, és nem azért, mert hogy most nem szabad, vagy nem tudom, hanem hát, hogy úgy nem szoktak így leülni, hogy na, akkor beszélgessünk, nem tudom én, barátságról, meg társadalmi kérdésekről, meg bármiről. És akkor így jól tudtak kapcsolódni a Csokonaihoz is. Be lehetett emelni az itt és mostba azt, hogy most mi közünk van nekünk valamilyen 2-300 évvel ezelőtti történethez. Nagyon izgalmas volt például ugye az a verse, ami a törökök kiűzötése kapcsán íródott, és akkor hát ez itt semmit nem mond nyilván nekünk ma, mert hát most már nem érezzük át a jelentőségét, de aztán azok az élmények, amik viszont ennek kapcsán be tudtak kerülni, mondjuk egy Trianon, egy európai helyzet, egy szomszédos országokkal való viszony, saját identitásunknak a megélése, és akkor ettől úgy mindjárt érthetővé vált, hogy miért volt ez fontos akkor, meg hogyan fontos ez nekünk ma. És akkor a projekt zárásaként több eseményünk is volt. Egyrészt volt egy előadásunk a Múzeumok éjszakáján, amiben részt vettek fiatalok is, akik velünk voltak ebben a tréning folyamatban. Másrészt megcsináltunk egy záró videót, úgyhogy ezt meg is lehet találni a YouTube-on, hogyha valakit érdekel egy kicsit részletesebben. Én azért is szoktam ajánlgatni, mert szerintem így a Playback Színházról is az egyik legérthetőbb videó, mert klasszikus Playback Színházi előadás nem nagyon van értelme rögzíteni, mert aki nincs ott abban a közegben, annak, tehát hogy úgysem érzékelhető az a hangulat, meg nem teljesen érthető, hogy akkor most mit mutogatnak, meg ugrálnak ott, meg mi történik. Viszont itt így a Csokonai kapcsán így lehet látni azt is, hogy hogyan működik egy ilyen lejátszás, meg nagyjából lehet érteni azt is, hogy éppen miről szól ez a történet, úgyhogy hogyha valaki beírja ezt egy Csokonai meg playback bármelyik keresőbe, akkor meg fogja találni a YouTube-on, úgyhogy ezt nagy szeretettel ajánlom.
1: Ez tervben volt egyébként, hogy egy ilyen, mondjuk úgy, hogy segédanyagot készítsenek belőle, mert akkor ez esetleg aként is funkcionálhat azok számára, akik ezzel ismerkedni akarnak, nem?
2: Segédanyagnak nem feltétlen nevezném. Azt akartuk, igen, mindenképpen, hogy legyen ennek egy kimenete, de hogy ez főleg azt tudja visszaadni, hogy tudtunk beszélgetni Csokonairól. Úgy, hogy az ne egy ilyen irodalomóra legyen, ne arról szóljon, hogy mire gondolhatott a költő, hanem hogy hogyan tudunk kapcsolódni Csokonaihoz, meg egymáshoz, meg Csokonai által egymáshoz, meg önmagunkhoz, szóval a videónak a végén van egy ilyen idézet a társulatból, az egyik tag mondja, hogy egy zeneszámot idéz, hogy József Attilának barátja lenni, és akkor mondja, hogy neki így ez jutott eszébe, hogy így Csokonainak is a barátai lettünk így együtt, így a módszer segítségével, szóval hogy inkább ezt akartuk megmutatni, hogy mit tud ez adni, hogyha így foglalkozunk egymással, meg a művekkel. És akkor A folytatás az pedig úgy jött, hogy az egyesületünk pályázott egy ilyen, tulajdonképpen mi ezt egy teljesen kulturális pályázatnak láttuk, aztán így kiderült, hogy ilyen vegyes profilú kultúra, és azért ilyen társadalom meg esélyegyenlőség téma is van benne, de hogy ez csak annyiból érdekes, ez a vegyes mi volt a pályázatnak, hogy ezt a Holland Királyság írt, aki a Holland Követség bonyolította, és akkor ezért kerestünk holland szerzőt, hogy gondoltuk, hogy ha már, akkor kapcsolódjunk a holland kultúrához, és én nem ismertem korábban Anna Waltznak a műveit, de nagyon-nagyon örülök, hogy megismertem, és nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, mert nagyon izgalmasak, több korosztálynak szólnak, amiket kimondottan a kiskamaszoknak írt, tehát így az nem tudom, 9-12-14 közti korosztálynak, azok olyan számukra fogadható, érthető nyelven dolgoznak föl egyébként nehéz témákat, mint válás mondjuk, amiket tényleg nagyon érdemes bevinni, akár iskolai munkába, vagy gyerkőcökkel való munkába, és amik meg a nagyobbaknak szóló művei, azok meg annyira élesen és precízen fognak meg egy-egy témát, hogy első olvasásnál volt egy olyan érzésem, hogy új, hát ez nem is gyerekeknek való, aztán nyilván utána úgy végig gondoltam, hogy jó, hát azért ne legyek álszent, azért 16 évesen persze simán érdekeltek már engem ezek a kérdések, meg a mostani 16 évesek ennél akár keményebb kérdésekkel, meg témákkal is találkoznak, csak úgy olvasva azért tényleg kicsit ilyen elcsépelt kifejezés, de hogy tényleg olyan ütős volt ezt így olvasni. És akkor végül két művel dolgoztunk, a teszésén volt az egyik, ez nagyon sokféle témát felölel, a halállal való szembesüléstől, a családi témákig, a barátkozásukig, picit súrolja a bullying témáját, és a Black Box volt a másik, az pedig egy ilyen, hát kicsit ilyen utópiaszerű regény, egy elképzelt valóságsóról szól, hogy ott mi történik a szereplőkkel, milyen értékek mentén. Van egy ilyen úgynevezett ticketrendszer, ami 5 szempont szerint minősíti azokat, akik ebbe bejelentkeznek, és akkor ez is egy ilyen munkafelület volt, hogy na mi lenne a 10 szempont rendszeretek ebben.
1: Ez is a playback műfajjal valósult meg, és ha jól tudom, ebben több intézmény is részt vett.
2: Igen, tehát, hogy itt ugye, mivel ez egy lebonyolítandó pályázat volt, azért ezt több iskolának ajánlottuk, meg több intézményt kerestünk meg, és hát a Dóci az önmagához híven nagyon, nagyon kedvesen és készségesen kapcsolódott ebben, úgyhogy itt dolgoztunk több korosztállyal is, és mind a két művel, és igen, még emellett részt vett benne a Szent László gimnázium, a Tóth Árpád gimnázium, és a Dóci volt több korosztály. Úgyhogy ezt is a playback módszerével dolgoztuk föl, ezeket a regényeket. Nyilván itt volt egy olyan kerete a jobb valami, ami megteremtette az összel való munkát, tehát egy-két ilyen ráhangoló feladat, és akkor, mivel ez nem egy hosszabb folyamat volt, hanem csak ilyen néhány órányi, egy vagy két alkalommal megvalósuló workshop, ezért így akkor ez egy ilyen hirtelen élmény volt. Találkoztak a témával, és akkor behozták a saját történeteket, és akkor azokat játszottuk vissza. Nagyon izgalmas eredményei voltak ennek is, és váratlan eredményei. Az egyik az ilyen, amik ilyen nagy meglepetések voltak megint csak, hogy mondjuk volt olyan, hogy nem tudták egymásról a diákok, hogy ki milyen megszólítást szeret, vagy nem szeret. És akkor úgy, hogy már egy éve egy osztályba járnak legalább, tehát ilyen nagyon köznapi témák sem feltétlen kerülnek elő. Ami nekünk nagyon jó élmény volt, az amikor a Bemox-szal dolgoztunk, hogy nagyon érzékenyek voltak ezekre a társadalmi kérdésekre, és hogy egy nagyon kedves, nagyon jól fogadható értékrendet hoztak. Tehát, hogy abszolút semmi ilyen előítélet, meg ilyen bezzeg a mai fiatalok, meg nem tudom, tehát amiket így lehet mondani, nem keletkezett semmiféle ilyen érzésünk, hanem nagyon is nagy érzékenység volt, komoly elgondolkodások voltak azon, hogy akkor most a külső mennyire fontos, hogy függ az össze mondjuk a saját egészségünkkel, vagy a saját önértékelésünkkel, vagy hol van az a terület, ahová már nem kellene elmenni, és ebben nagyon, nagyon nyitottak voltak, meg nagyon jó dolgokat mondtak. Úgyhogy ebből is aztán készültek ilyen kis videók, és akkor ez is megtalálható az interneten, témák szerint csoportosítottunk, és akkor a megszólalók között is ugye vannak nem csak dócis diákok, de a dócis diákok is ott vannak köztük, mert egy velük is nagyon nagyon jó élményünk volt a közös munka. Volt még egy gyors találkozásunk dócis diákokkal, az pedig ez az emlegetett szakmai szerepfejlesztésre irányuló projektünkről szóló, hát egy ilyen lezárásos része volt ennek a projektnek, mert hogy készült hozzá egy módszertani segédlent, és akkor ebben segítkeztek nekünk a dócis diákok is, mert velük dolgoztunk azon, hogy ők hogy vesznek bizonyos témákat, mit szeretnek, mit nem szeretnek, mi érdekli őket, mi nem érdekli őket. Úgyhogy ez a mi megélésünk szerint inkább nekünk volt segítség, de hogy szerencsére ők is nagyon élvezték ezt. Ez nem elsősorban a playback módszerével volt, hanem inkább hagyományosabb tréning gyakorlatokkal, bár volt egy-két playbackes feladat is közte, és nagyon helyesek voltak, véletlenül pont az az osztály volt velünk, akikkel egy évvel korábban is dolgoztunk, és nagyjából még így dátum szerint is ilyen december eleje volt. Úgyhogy aztán így mondták, hogy ha lesz jövőre is, akkor én akarok jönni, mert hogy ők valahogy ezt úgy fordították le maguknak, hogy akkor ezek szerint minden decemberben van valami. Hát sajnos most nem úgy néz ki, hogy idén decemberben is lesz, de hát még bármi megtörténhet, és hogy nyilván ez nekünk egy jó visszajelzés volt, hogy ők ennek meg így örültek, hogy lehetett megint egy kicsit más, hogy magukra nézni, magukról beszélgetni.
1: Egy kis kitérőt, ha megenged. Ugye beszélünk erről a módszerről, említi, hogy ez egy terápiás módszer is valamilyen szinten, vagy egy kicsit segít felfedni dolgokat, amiről esetleg eddig nem volt szó, vagy elindítani egy folyamatot, és ez látszik is abból, amit elmondott itt a diákok körében. Hogy azért talán ez egy kicsit többre kiállt, mint hogy egy-egy pályázat kapcsán vigyük be az intézmények falai közé. Nem tudom, hogy jól érzékelem-e.
2: Igen, nagyon jó lenne. Hogyha lehetne ezt alkalmazni, ez valóban egy messzire mutató kérdéskör, mert nagyon nagy hiányok vannak a társas érzelmi kompetenciák fejlesztésében. Ugye az olyan iskolák, mondjuk, mint a dócis, akik azért a jó képességű diákokkal foglalkoznak, ők nagyon sokszor arra kényszerülnek egyébként, hogy a lexikális irányba vigyék a fejlesztéseket. Nem akarok igazságtalan lenni, mert hogy pont a dóci nagyon próbálkozik azzal, hogy azért legyen önképző kör, azért legyenek más típusú programok. Az, hogy bennünket is milyen kedvesen és szeretettel fogadtak, az azt mutatja, hogy ott a legalább a nyitottság meg a szándék megvan. Az egy másik kérdés, hogy akár időben, akár anyagiakban hogyan lehet ezt megvalósítani. És hát az iskoláknak egy másik fele az, meg nagyon sokszor a hátránykompenzációval küzd. És valahogy elsikkad ez a fajta mentális egészségről való gondoskodás. Sok helyen azért szerencsére van már iskolapszichológus, ha más nem, akkor részidőben. De az iskolapszichológus ugye arra alkalmas, hogy azért mégiscsak valamiféle problémánál lépjen közbe. Szóval, hogy őhoz azért el kell menni, oda kell egy probléma észlelés. És hogy ennek az iskolás korosztálynak nem elsősorban így lenne szüksége a fejlesztésre, mert hogy ők egyébként is egy olyan korszakban vannak, ami a Erikson normatív krízisnek nevezi ezt, tehát hogy egy olyan átértékelésében vannak a saját értékrendjüknek, a saját életviláguknak, átlépésben éppen a gyerekkorból a felnőtt korba, egy csomó identitáskeresés, szóval rengeteg-rengeteg

0: az pontosan jól alkalmas erre, hogy lehet ezt a mélységet szabályozni. Hogy csak annyit mondok el, amennyit úgy érzem, hogy nem fognak ezért, nem tudom, kicsúfolni másnak, vagy tehát ennyit beletenni. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy különösen jó módszer erre a célra, igen.
1: Ha már a Dóci ilyen nyitott ezekre a sokak számára lehet, hogy ismeretlen módszerekre, akkor milyen közös munkában lehet még gondolkodni?
0: Hát igen, ugye a pályázat az egy fontos kulcsszó, mert ez ennek a másik része, hogy ugye mi egyesületként csak úgy tudunk működni, hogyha vagy egy önköltséges program van, vagy van egy pályázati finanszírozásunk, és akkor nyilván egy iskolai közegben ez főleg úgy tud megvalósulni, hogyha valamilyen pályázati finanszírozás áll mellette. Úgyhogy éppen ezért sajnos most nagyon konkrét tervünk nincsen. Van kialakuló, van egy ugye olyan átfogó projekt, ami az irodalommal foglalkozik majd a könyvbarát hálózat keretében, és ugye megvan a nyitottság mind a Dóci, mind a mi egyesületünk részéről, hogy ehhez kapcsolódjunk, szóval ha ebből lesz valami, akkor ez biztos, hogy meg fog történni. Meg hát keresünk, figyelünk, mert hogy jó lenne tényleg, hogyha lehetne ezt egy nagyobb rendszerességgel akár hasznosítani, de hogy most ez sajnos egyelőre nem látszik.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázatáról hallhatnak, amely nagy sikerrel zárult. A felhívásra összesen 60 pályamű érkezett ebben az évben. Az első három helyezett és a három külön díjas alkotást az ünnepélyes díjátadón hallgathatják meg az érdeklődők először ezen a hétvégén, május 30-án a 21. Református Zenei Fesztivál keretében. A részletekről a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét, Zila Gábort kérdeztem. Sikerrel zárult a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Mielőtt rátérnénk a részletekre, hogy mennyi pályamű érkezett be, mennyire volt nehéz a zsűrinek a munkája, az előzményekről beszéljünk, ugye az imádság éve 2026 a Református Egyházban, ez adta az apropót, de nem ez az első pályázat, hanem egy évfordulóhoz köthető volt még 2025-ben.
1: Igen, a tavalyi esztendőben Szabó Lőrinc születésének 125. évfordulója volt, és akkor vetődött fel az a gondolat, hogy nagyon jó lenne, hogyha kihasználnánk ezt a talán kicsit néha méltatlanul is elfeledett költőnknek ezt az évfordulóját arra, hogy felfrissítsük a vele kapcsolatos emlékeinket. Ezért arra a döntésre jutottunk, hogy a Szabó Lőrinc Alapítvánnyal együtt, mely az ő szellemi örökségét igyekszik vinni, tovább éltetni, közösen kiírunk egy olyan vers megzenésítő pályázatot, ahol ma élő kortárs zeneszerzőket bíztatunk arra, hogy valamilyen úton, módon nyúljanak hozzá Szabó Lőrinc költeményeihez, és egy általunk sem remélt sikeres pályázatot sikerült kiírni, vagy hát lebonyolítani, és nagyon-nagyon szép pályaművek születtek a költő verseny nyomán, és újulhatott így meg a Szabó Lőrinccel kapcsolatos ismeretünk, talán egy kicsit a benne való, vagy az ő műveiben való elmélyülés is megerősödhetett egy kicsit.
0: Akkor hány pályamű érkezett, és most körülbelül hányan jelentkeztek?
1: Mind a két alkalommal elmondható, hogy több mint 50 pályamű érkezett be, és nagyon-nagyon nagy volt az érdeklődés, és az idei esztendőben is nagyon-nagyon sok embert megmozgatott, vagy nagyon sok zenész barátunkat megmozgatta ez a pályázat is.
0: Az imádság a magyar költészetben, ez egy sokkal nagyobb merítés. Milyen tapasztalataiktok lettek így a pályázat lezárultával? Kortárs költők,

0: régebben élt magyar költők verseit vették elő. Mit tapasztaltatok?
1: Igazából ismét csak megtippelhetetlen volt, hogy körülbelül milyen létszámban érkeznek majd be pályaművek, és megint még a tavalyit is meghaladó népszerűségnek örvendett ez a pályamű kiírásunk is. Az is elmondható, hogy ismét határon kívül és belül is megmozgatta a magyar kortárs zenészeket. Amit látunk a beérkezett művekből, hogy korszakot tekintve is gyakorlatilag behatárolhatatlan, hiszen egészen régi művek és szinte kortárs művek is megjelennek a szerzemények között. Nagyon-nagyon izgalmas volt a zsűri visszajelzését olvasni, amikor is mondták, hogy hát nagyon jó volt ezt nekik megélni, és nagyon izgalmas volt nekik megélni, ahogy egy-egy zeneszerző vagy egy zenész hozzányúl a versekhez, annak a tartalmát próbálja értelmezni, és nagyon sokszor még az is kiderülhet, hogy a zene mennyire másképp tudja, vagy milyen más árnyalatokat tud hozzáadni egy-egy mű értelmezéséhez. Egy nagyon izgalmas bírálaton van már túl a zsűri.
0: Hogyha ugye a műfajt nézzük, vagy a stílust, amiben megzenésítették a verseket az alkotók, akkor itt is az lenne a kérdésem, hogy mit tapasztaltatok. Ugye a kiírásban benne volt az is, hogyha valaki úgy gondolkodik, akkor úgy is megzenésíthet egy verset, hogy ez későbbiekben akár istentiszteleteken is megszólalhasson, de lehet modern köntösbe is átültetni. Melyiket alkalmazták inkább előszeretettel a pályázók?
1: Igazából ez egy vegyes eredmény volt, vagy ebben teljesen vegyes és teljesen széles, hiszen ezzel csak inkább jelezni szerettünk volna feléjük, nem szerettük volna megkötni a kezüket. Az a nagy igazság, hogy ezeknek a műveknek az ős bemutatójára majd a Református Zenei Fesztiválon kerül sor, és akkor lehet majd megtapasztalni ezeket a műveket. Jelenleg a zsűri az, aki a művek birtokában van, és ők voltak azok, akik ezeket meghallgatták, elemezték, szakmai, teológiai és egyéb szempontok mentén letették a voksukat, és így született meg az eredmény.
0: És akkor, ha már eredmény, akkor milyen díjakat osztott ki a zsűri?
1: A zsűri 3 helyezettet és 3 külön díjast jelölt meg. Ez az eredmény egyébként a Református Közélet és Kulturális Alapítvány weboldalán olvasható is, az rkk.református.hu felületen, ahol az is egészen pontosan meg van jelölve, hogy mikor lesz a díjátadás. Első helyezett a Mése Együttes lett, mely Dzsida Jenő Gyöngék Imája című versét vette elő, második helyezett lett Nemes Levente, Puszta Sándor Bújnék Beléd című versének megzenésítésével, a harmadik helyezett pedig Sárdi Barbara lett, aki József Attila Nem emel föl című versét vette elő ilyen szempontból. Külön díjasainkat is említeném, Karádi István, aki Törőcsik Julianna Adjon Isten című versét vette elő, Kinyik Gábor, aki Babics Mihály Szaladva fájó talpakon című versével foglalkozott, és Mile Zsigmond Zsolt, aki egy Arany János művet, a Szondi című költeményt vette elő, és szerzett hozzá zenét. A díjak átadására pedig majd 2026. május 30-án este 19:30 kerül sor a Vakács téren a 21. Református Zenei Fesztivál keretében.
0: Akkor lehet majd ezt a 6 művet meghallgatni, vagy az összeset is? Tehát hogyan képzelitek majd el itt a fesztiválon való megjelenést?
1: Alapvetően a tapasztalat az, hogy a 6 művet szeretnénk színpadra vonultatni. Itt ugye némi nehézséget az okozott, hogy azért van olyan művész, akinek lehet, vagy az okoz majd, vagy az okozhat majd, hogy van olyan művész, akinek a naptára tőlünk függetlenül is telik, hál' Istennek, de az a cél, hogy ezt a 6 művet mindenképpen fel tudjuk vonultatni.
0: Későbbiekben mi lehet a sorsa ezeknek a műveknek, megjelenhetnek-e valamilyen platformon, hogy minél szélesebb érdeklődői körhöz eljussanak?
1: Nyilván maguk a szerzők természetesen a saját műveiket úgy és olyan formában használják, ahogy szeretnék. Ezek mellett mi magunk is olyan megállapodást kötünk velük, vagy akik neveztek a versenyre, azok vállalták azt, hogy a művüket szabad felhasználásra nekünk is rendelkezésre bocsátják. Ezeket az együtteseket, vagy ezeket a fellépőket egyébként mi igyekszünk a saját rendezvényénken is megjelentetni, felléptetni, és így lehet is velük találkozni, vagy így lehet velük találkozni is, és ilyenkor is lehet hallani a műveiket, valamint hát egyébként például az RKK YouTube csatornáján ez a tavalyi győztes műveket is közzétettük, úgyhogy alapvetően azok is teljes mértékben elérhetőek, nincs okunk másképp cselekedni az idén sem.
0: Milyen díjazásban részesülnek, akik helyezést értek el?
1: Kiírásnak megfelelően pénzjutalommal részesülnek a győztesek, és a helyezettek és a külön díjasok is pénzjutalmat kapnak ezen felül, amit az előbb elmondtam, hogy fellépési lehetőségük van, ezen felül pénzjutalommal részesülnek.
0: Tervezi az alapítvány azt, hogy jövőre is folytassa ezt a pályázatot?
1: Igen, ez a nagyon rövid válasz. A kicsit hosszabb válasz az az, hogy azt látjuk, hogy ez egy nagyon sikeres kezdeményezésünk lett. Nagyon-nagyon sok mindenkit megmozgat és bemozgat, úgyhogy fogjuk keresni az új tematikát, ami mentén el lehet indulni jövőre is, és időben igyekszünk megjelenni, vagy kijönni a részletekkel.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban két témával foglalkoztunk. Hallhattak a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázatáról és a Debreceni Református Kollégium Dóczi Gimnáziuma és a Perspektíva Nova Egyesület különleges közös munkájáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619 ezret tett ki, a munkanélküliek száma 216 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618 ezer volt, 55 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18 ezerrel, 2.464 ezerre, míg a nőké 37 ezerrel, 2.154 ezerre mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430 ezer fő dolgozott, 72 ezerrel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 120 ezret tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219 ezer volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a Párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybank elnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színesfilm emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb három példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: lépést óva tesz. Reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: 6 hosszú év. Néha sorakozó, fényes egyenruhák, ellenőrző bizottságok, kérdések. Van-e panasza? Rossz a bánásmód? Rosszak az őrök? Nem. Nem rossz senki se rossz. Csak az élet, a sors, az átok. Igen, az átok. Szemet szemért, fogat fogért. Ki mondta ezt? Régen, valamikor? Ő mondta volna, ő? A 2618-as szám? Akit valamikor egy másik világban és egy másik életben Pohris Gottfriednek neveztek? Borzalmas mondás volt, akárki is mondta. Szemet szemért, fogat fogért. Hogyan lesz ennek vége, hogyan s mikor? Csak ha kifogynak egyszer mind a szemek és mind a fogak a földön, csak akkor? De hiszen folyton támadnak új szemek és új fogak a semmiből, Isten akaratából, asszonyok öléből, asszonyok öléből. Hát vannak még asszonyok a földön valahol. Süppedő, puha párnák, kitárt, ölelő karok. 6 év. 6 hosszú év. 1, 2, 3. Benyomni az ásót a földbe. Fölemelni a földet. Odébb lökni. 3 ütem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Néha kék az ég, néha felhős, néha süt a nap, néha esik az eső. Néha zöldek távol van a mezők, néha fehérek, de többnyire szürkék. Szürkék, mint az emberek, mint a napok, mint az élet. 6 év. Néha izzad az arc, néha vacognak a fogak, és a kéz érzéketlenné dermed a goromba ásó nyílen. 1, 2, 3. A föld nyirkos és sárga. 1, 2, 3. És nehéz. 6 év, 6 hosszú év. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, rág a szú a fában, a barak gerendájában valahol, rágja az időt, a nyúlós, fáradt éjszakát, a deszka kemény, sajognak a csontok, bűzös a szalma, nyírkos és rohadt, valaki nyög, valaki köhög, valaki sóhajt, valaki sír, tik, tik, rág a szú a fában. 200 ember szuszog, zihál, 200 tüdő, 200 szív, 200 élet. Álmodik a barak. Csak a barak? Az emberek nem. Az emberek ájultak, nyögnek, viaskodnak a fáradtság alatt. De a barak álmodik. A fa álmodik, a deszka álmodik. Az erdőről, békéről, csöndről, vasárnapi kirándulókról, szerelmes párokról, eldobott sörös üvegekről, iskolás gyerekekről. A barak álmodik, az emberek nem. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, rág a szú a fában, rágja az időt. 6 év, 6 hosszú év, 6 hosszú év. Nyúlik az idő. A napoknak nincs nevük, mint ahogy az embereknek sincsen. Egyforma nyúlós, ragacsos pép az idő, akár a sár a barakkok között. Egyforma és szürke, mint a rabok arca. Tél, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár, ősz. A napoknak nincs nevük. Talán nincs is idő, csak egy nyúlós pép van, amelyben emberek mozognak lassan. Lassan, súlyos facipőben, sárban. Emberek, számok. Meghalnak, újak jönnek, meghalnak, újak jönnek. Soha nem fogynak el a számok. Olyanok, mint az idő. 6 év. Először azt hitte, hogy belehal, hogy vége mindennek, hogy nem bírja ki ezt a poklot. de aztán valami különös átalakulás ment végbe benne. És tulajdonképpen ez az átalakulás nem is ott kezdődött el a börtönül szolgáló pincében, vagy a marhavagonban, vagy a munkatábor szennyes barakjában, hanem már jóval azelőtt, évekkel azelőtt. Csak csendben és észrevétlenül, úgyhogy jóformán még ő maga sem tudott róla, azon a napon kezdődött el, amikor utoljára látta Samoszt, a szigetet. Amikor megértette, hogy az átok ellen nem lehet föllázadni, nem lehet tenni ellene semmit. Az átok van, és mindaz, ami történik vele, nem egyéb, mint az átok beteljesülése. És amikor ezt megértette, akkor már tudta is, hogy nem pusztulhat el, nem menekülhet el a halálba. Az átkot végig kell élni. Megértette, hogy ő, Pohrisch Gottfried, az átok törvénye szerint nem Pohrisch Gottfried bécsi bankár többé, ilyen és ilyen vállalatok feje, csupán egy zsidó. Egy a sok zsidó közül, az örök gettóból egy zsidó, más semmi. Aki valamikor cédrust öntözött a Libanonon, valamikor követ hordott a hátán a római patriciusok templomaihoz, Lemberg sötét sikátoraiban kölcsönpénzt adott mulatos lengyel uraknak, bankár volt Bécsben, mindegy. Mégiscsak egy zsidó, semmi több, de nem is kevesebb ennél. Jehova választott népének fia, babonás szent törvények tudója, ki megtépi ruháját, fejét behinti hamuval és hordozza vállain az átkot, amit könyörtelenül rámért a bosszú álló Jehova Isten, aki megmondta előre, jaj azoknak, akik megfeledkeznek az én törvényeimről, mert megbüntetem az apák vétkét is mind a fiaikban, hetediziglen. Megértette, és meghajtotta a fejét az átok alatt. Nem zúgolódott, ha kevés volt az étel, és rongyokban szakadt le róla a ruha. Nem átkozódott, ha gorombán bántak vele a rabtartó őrök, ha sanyargatta a szokatlan munka, a nélkülözés és a hideg, mert akivel mindez történt, az nem Pohrisch Gottfried volt már, a jó módban felnőtt sikertől elkényeztetett gazdag bécsi bankár, hanem csak egy zsidó, egy egyszerű zsidó, egy a sok közül, akin betelt az átok. Szelíd volt, békés és jó. Igyekezett segíteni másokon, akik kevésbé bírták elviselni az átkot, akik még nem értették meg, hogy az átok ellen nem lehet tenni semmit, el kell viselni, meg kell tépni a ruhát, és hamut kell hinteni a fejre, és be kell tartani Jehova törvényeit. Ő megértette. És mert megértette, tudta azt is, hogy nem pusztulhat el. Mert Jehova bosszúálló bár, de igazságos. És aki alázatosan fogadja az ostorcsapásokat, azok számára megnyitja az utat a szabadulás felé is, és urrá teszi őket a rabtartók fölött, kezükbe adván minden hatalmat, hogy Kánaánnál legyen ez a föld a választott nép számára, midőn az átok napjai letelnek. A hatodik évben úgy is látszott, mintha leteltek volna. Valaki egy este odasukta társának a bűzös szalmavackon, jönnek az amerikaiak. A szó végigfutott a fülelő sötétségen, s a gyötrött lázas szemek csillogni kezdtek. Naponta látni lehetett az égen a repülőgépeket. Hallani lehetett a bombák tompa dübörgését. Az őrök azt mondták, városok omlanak össze valahol. És sóhajtottak hozzá, mert az ő városaik voltak. És sok ezer rongyos, félholt zsidónak eszébe jutott az írás szava, lerombolom mind a városaikat, s kezetekbe adom őket, hogy szolgáljanak nektek, mert ti vagytok az én népem, amelyet átokkal megigazítottam. És szívverésük sebesebben dobbant, lélegzetük hevesebben zihált, ha meglátták a csillogó gépsasokat az égen tova húzni, s hallották a távoli morajt, mely városok romba dőlését jelentette, ahogyan azt az írás jövendőlte volt. Aztán egyszer csak hallani lehetett messziről az ágyúkat is. Először csak messziről és ritkán, aztán közelebbről. Mind közelebbről. Az őrök idegesek lettek, bomlani kezdett a rend. Már nem kellett munkára se járni, csak heverni és figyelni az ágyúkat. És várni. Várni. Várni annyit jelentett, élni. Egy reggel az őrök gépkocsikra ültek és elrobogtak. A kapukat nyitva hagyták, de senki sem ment ki rajtuk. Az emberek kívánszorogtak a koratavaszi napra, kívánszorogtak a drótsövényig, nézték az országutat és vártak. És délben ott dübörögtek el a szemük előtt az első páncélosok, melyeknek oldalán a babonás hajnalcsillag meghirdette, hogy az átok ideje lejárt. Az első amerikai, aki a tábor kapuján belépett, egy fiatal tiszt volt. Körülnézett az aszott szánalmas embereken, és egy tolmácsot kért. Az első, aki jelentkezett, pohris volt. Beszél angolul? Igen, sir. Oxfordban voltam diák. Az amerikai hitetlenül nézett végig a toprongyos csont és bőremberen, és megcsóválta a fejét. Vezessen a parancsnokhoz. Elment a parancsnok. Akkor a helyettesihez. Nincs helyettese. Nincs? Csodálkozott a tiszt. Hát micsoda tábor ez? Kicsodák maguk? Zsidók, felelte pohris, és nem érzett semmi szégyenkezést, mint régen, amikor ezt a szót ki kellett mondja. Szinte büszkén mondta. A tiszt körüljáratta a szemét a kiaszott torz arcokon, aztán közelebb lépett pohrishoz. Mióta vannak itt, úgy értem, mióta vannak bezárva? Én 6 éve, legalábbis azt hiszem. Szörnyű, suttogta az amerikai, és megismételte még egyszer a szót. Szörnyű. Mi a foglalkozása? Valamikor bankár voltam Bécsben, és a Dél-Kelet-Európai Bor és Gyümölcs Koncern vezérigazgatója. Valamikor, tette hozzá, és megpróbált mosolyogni. Akkor már tömeg volt körülöttük, csupa fakó beesett arc, csupa rongyokba öltöztetett csontváz, s a tömeg néma volt és figyelt. Pohris szavai után egy öregember leült a földre és zokogni kezdett. Egyetemi tanár volt Berlinben, súgta oda Pohris az amerikainak, aki ilyetten nézett az összeroskadó öregre. Kultúrtörténész. 16 nyelven beszél. A tiszt megrázkódott és kihúzta magát. Önt ideiglenesen kinevezem a tábor parancsnokának, mondta kurtán és katonásan. Gondoskodni fogok, hogy élelmet szállítsanak maguknak ide, és mindent, amire szükség van. Ettől a perctől kezdve az Egyesült Államok védelme alatt állnának. Valaki hangosan egy héber imába kezdett. Az emberek lehajtották a fejüket, sokan sírtak. A tiszt sarkon fordult és elment. Így történt. Pohris Gottfried 2 évig volt a zsidó tábor adminisztrátora. Szándékosan használta ezt a szót a parancsnok helyett. A tábor ellátásáról példaszerűen gondoskodott. Többször is megdicsérték miatta. A Pohris bankház tengeren túlra menekült igazgatói néhány hónap alatt megtalálták vele az összeköttetést, és hívták, hogy jöjjön át. Repülőgépet akartak küldeni érte, de Pohris ott maradt. A zsidói között, ahogy mondani szokta, 6 év nagy idő, írta egy levélben volt igazgatójának New Yorkba, és ez a 6 év 6x6-nak számít. És ennyi idő alatt az ember összeforra néppel, melyhez tartozik. Pohris valóban érezte, hogy egyé vált a néppel. Az átok egyé kovácsolta velük a megalázottakkal, megnyomorítottakkal, meszes gödörbe és emésztő kemencékbe dobottakkal, a drótsövények párjáival, Júda népével. Megtanulta érteni is a törvényt, amelyet azelőtt csak követnie kellett. Nincsen más testvéred a földön, csak a te atyádnak fia, ki Júdának véréből való, és csak Izrael istene a te istened, akinek engedelmeskedni tartozol. És Pohris engedelmeskedni akart ennek az istennek. A 2 év alatt többször is megfordult Bécsben. Amerikai katonai vonatokon utazott, egyenruhát viselt, ami lassacskán kezdett újra megfeszülni pocakosodó termetén. Az volt eredetileg a telve, hogy visszaköltözik Bécsbe, mihelyt volt raptársait sikerül a különböző nemzetközi szervezetek segítségével elindítani az új életbe. Új üzleti lehetőségek iránt akart érdeklődni.

Ismertséget főleg külföldön szerzett az album. Az első lemez sikerén felbuzdulva neki láttak a második album dalainak, de Dacsi Zsolt betegsége meglehetősen lelassította a folyamatot.

A végső munkálatok közben 2007. augusztusában elhunyt Dacsi Zsolt, a kettes album keverését Ángyán egyedül fejezte be 2008-ban, de a lemez hivatalos formában azóta sem látott napvilágot, csak szerzői kiadásban.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Kárpátia Project magyar progresszív rockzenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, ezt közölte a szervezet a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban, fogalmaz a szövetség közleménye. A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a helyi önkormányzati reform, stratégiai irányok és első lépések című 20 pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a magyar kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását, közölte a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. A fagykárbejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. Az épített örökség helyi felújítási programjának első elemeként Debrecen belvárosában a Szent Anna utcán megújult egy 100 éves lakóépület, ebből az alkalomból díszokleveleket adott át a lakóközösség, a tervezők és a kivitelező képviselőinek a város polgármestere a helyszínen sajtótájékoztatón. Pap László felidézte, a város közgyűlése 2024 áprilisában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a helyi egyedi védelem alatt álló építmények, építményrészletek felújításának támogatására az épített örökség felújítási programban. A pályázat részeként egyszeri visszanemtérítendő támogatást nyújtanak a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok felújításához. A programban a társasházakként működő lakóközösségek és debreceni székhelyű lakószövetkezetek mellett civisházak, eklektikus polgárházak tulajdonosai is részt vehetnek, ismertette a polgármester. Pap László hozzátette, a pályázat keretösszege idén 220 millió forint, 10%-kal több, mint egy évvel korábban, de ez a forrás a város gazdasági erejével összhangban növekedhet a következő években. A 42 lakásos bérház 400 millió forintos külső homlokzati felújítását az önkormányzat 200 millió forinttal támogatta, a többit a lakók önrészként fedezték, a belső korszerűsítéshez pedig 190 millió forint hitelt vett fel a lakóközösség, hangzott el a sajtótájékoztatón.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
2: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
1: Nyári kántorképző tanfolyam.
3: Nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni.
1: Grimm mesék is a templom puritán szépsége.
4: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.

0: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
1: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
2: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, a gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
1: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
2: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
1: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
2: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel, vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá a lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
1: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdés, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
2: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás lesz, egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy hagyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, hogy ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
1: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
2: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
1: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
2: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másként döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamaira már lehet jelentkezni. Ezúttal július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak a kurzusok kezdőknek és haladóknak 12 éves kortól. Augusztus 3-ától 8-áig gyakorló kántoroknak és zenetanároknak rendeznek továbbképzőt. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló évközi szinten tartó tréning tartozik. A jelentkezéseket június 20-áig várják a trekkantor.webnode.hu oldalon. A részletek kiderülnek Tóth Emese interjújából.
2: Kisné Mogyorósi Pálma a tiszántúli református egyházkerület kántorképzésért felelős és énekügyi igazgatója. Ismét nyári kántorképző, de már be tudunk számolni az évközi alkalmakkal kapcsolatos tapasztalatokról, mert ugye itt a tavasz folyamán ezek véget értek.
3: Igen, nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyjából 3 havonta, negyed évente tartunk egy hétvégés edzést azoknak, akik a nyári kántorképzőn részt vettek, és így próbáljuk szinten tartani, vagy picit megemelni arról a szintről a tudásokat, ahova előző nyáron eljutottak. Ennek régi hagyománya van, régen azért a kántorképzésben voltak ilyen évközi alkalmak, picit más modell volt, más struktúrában, így most ezt próbáltuk bevezetni, és így visszatekintve az októberi, januári és áprilisi egy-egy alkalmunkra azt mondhatom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt olyan szempontból, hogy a létszám nagyon stabil volt. Tehát akik nyáron voltak kántorképzőseink, jöttek évközben is, szinte hiánytalanul megvolt az a körülbelül 30 főnk, és vágytak odajönni egyrészt a közösségért, mert azért ez nagy vonzerő a kántorképzőben, másrészt pedig azért, mert megérezték ennek a fontosságát, hogy azt a tudást, amit megszerzünk nyáron szűk 3 hét alatt, azt ne engedjük elkopni évközben, hanem gyarapítsuk még, hogyha lehet. Úgyhogy mind a 3 alkalmunkon szép számmal voltak kántorképzősök is, bár elméleti jellegű volt az évközi képzés, tehát a zenetörténet és himnológia tárgyat kapták meg tömbösítve, de természetesen a gyülekezeti ének, a hangszerjáték és a karvezetés és az ének

0: zenekar is része volt ezeknek az évközi képzéseknek. És akkor erre most már tudunk építeni, így akkor a nyári kántorképzőt szinte így kontinuitásában tudjuk majd akkor megszervezni. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy volt, aki a nyári kántorképzőről lemaradt, valami oknál fogva, és az évközibe kapcsolódott be hozzánk. És természetesen nyitva volt az ajtónk előtte is, akkor neki egy másfajta struktúrában, képzési modellben, de ugyanazokat a tárgyakat és ugyanazokat a lehetőségeket tudtok biztosítani, úgyhogy nekik októberben kezdődött a tanfolyam, és most már nyáron fog véget érni. Tehát próbálunk mindig, és azt hiszem, hogy ez a kántorképzőnknek most a célja, hogy próbálunk mindenkit, minél többeket bekapcsolni ebbe a képzésbe, a tanfolyamainkra, és mindenkinek nagyon személyre szabottan, amire éppen szüksége van, ahol tart, onnan tovább képezni a tudásában.
1: Nos, mikor lesz az idei nyári kántorképző, és milyen felbontásban?
0: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba, egy picit július 22-től augusztus 8-áig lesz a úgynevezett hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez azt jelenti, hogy ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt, most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom, amiről az előbb beszámoltam. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, tehát 12 év fölöttieket várunk, felső korhatár nem nagyon van, csak alsó. Vannak nyugdíjasaink is, nagyon örülünk nekik, és nagyon szeretjük őket, ők is bennünket, Istennek hála. Tehát itt egy nagyobb, szélesebb korosztályt várunk. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem szoktuk akadályként gördíteni a jelentkező elé, hanem egy előzetes meghallgatáson természetesen az újonnan jelentkezőket megismerjük, picit fölmérjük a tudásszintjüket, és akkor annak megfelelően soroljuk be ugye a már kialakított ABCD csoportunkba, amit aztán tulajdonképpen ők tovább vihetnek, akár egy nyár alatt is, vagy több nyár alatt, vagy több év folyamán. Ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk, és itt ez a nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni. Ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe. A záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk, ez szimbolikus és jelentőséggel bír számunkra is.
1: A továbbképző tanfolyam azoknak szól, akik egyébként nem tudnak rászánni 2,5 hetet?
0: Így van, pontosan. A régi tapasztalatunk, hogy már dolgozók, felnőttek, aktív kántorok nem tudnak kiszakítani a nyarukból, nagyjából 3 hetet, de mi 2,5-et sem. És egyrészt ez motivált bennünket, hogy egy hétben kurzusokat adjunk nekik, ilyen rövid 2-3 napos kurzusokat egy-egy témakörben, amit ők a saját szolgálatukba be tudnak építeni. És éppen ez még a másik megkülönböztetése a nagy tanfolyamtól, hogy itt zenei előképzettséggel rendelkezőket várunk elsősorban, akik már billentyűjátékon otthon vannak, kántorként szolgálnak, vagy van kántori diplomájuk, és nekik szó szerint egy továbbképzés lenne ez, a megszerzett tudásukat mélyíteni, gyarapítani, illetve hát mindig jelentkeznek azért az ember szolgálatában, tevékenységében olyan területek, amit egy picit úgy jobban szeretne elmélyíteni, például a hangszeres improvizáció. Az, ami pedagógiai múltunkban, főleg mondjuk az én korosztályomban kimaradt, és érezzük a hiányát, érezzük a szükségességét, hogy egy istentisztelet alkalmával is adódhatnak olyan pillanatok, amikor hirtelen improvizálni kell néhány percnyi zenét, mert éppen a liturgiában olyan hiány van, tehát akár ezen a területen, de kórusvezetés területén, énekösszeállítás, hogyha van olyan helyzet, ahol a kántor lehetőséget kap az énekrend összeállítására. Tehát már olyan picit, hogy így mondjam, magasabb szintű tudást szeretnénk nekik adni, ami az alapképzésből lehet, hogy kimaradt, vagy csak érintőlegesen volt ott, és most lehetőségük van egy picit ebben jobban elmélyülni.
1: Ugye jól emlékszem, hogy ez a nyári kántorképző, ez inkább a gyakorlati tudásra helyezi a hangsúlyt, igaz? A gyakorlati képzés. Hogyan valósul ez meg?
0: Így van pontosan, így különböztetjük meg egy picit, de csak éppen differenciáljuk az évközi és a nyári kántorképzőt. Itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy minden nap azonos óra rendel megyünk, minden nap van hangszeres órájuk a diákjainknak, gyülekezetének, zeneismeret, karvezetés, énektanítás. Ha valaki szeretne, gitároktatásban is részesülhet. Ez egy plusz kiegészítő lehetősége a debreceni tanfolyamnak, és az effektív órák mellett mindig hagyunk időt a gyakorlásra is. Tehát a napi rendet úgy állítjuk össze, hogy a kötelező jellegű csoportos és egyéni órák mellett mindig van a nap folyamán egyéni gyakorlásra is lehetőség.
1: Bentlakásos, vagy választani lehet ezt a lehetőséget?
0: Természetesen választani lehet. Elég nagy az egyházkerületünk, és elég nagyok a távolságok ahhoz, hogy valaki napi szinten járjon be 2,5 héten keresztül. Mind a kettőre van lehetőség. A református kollégium internátusa szokott nekünk mindig helyt adni. Ott vagyunk elszállásolva, és az étkezésénk is ott valósulnak meg. De ha valaki család mellől csak úgy tud elszakadni, van erre példa. Egy 3 gyermekes anyuka naponta jár, és akkor reggel 8-tól délután 6-7-8 óráig ott van a képzésen, és aztán hazamegy a gyermekeihez, és aztán reggel újra visszajön. Tehát mobilisak vagyunk, és rugalmasak ebben, természetesen mindkettőt meg tudjuk oldani, amire igény van.
1: Meddig várjátok a jelentkezéseket?
0: A jelentkezéseket június 20-áig, tehát 6. 20-áig várjuk. Erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség. Ezt most már a honlapunkon is, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján is van egy egyházzenefülünk, és oda is elérhetővé tettük ezt a jelentkezési linket. Hogyha ezt az űrlapot kitöltik, a megfelelő tanfolyamra szóló űrlapot, akkor június 20-áig ezt megtehetik, onnantól pedig, akkor, ha még további információra van szükség, akkor a saját elérhetőségemet és a telefonos és e-mailes elérhetőségemet is megtalálják, és szívesen adok bőve felvilágosítást mindenkinek.
1: Mi a helyzet az oktatógárdával? Általában ugyanaz, vagy mindig cserélődik?
0: Most már több évre visszatekintve egy nagyon stabil és nagyon együttműködő szolgatársi közösség jött létre. Mondhatom ezt így, hiszen azt hiszem, hogy egy kántorképzésnél, egy egyházi jellegű képzésnél ez nagyon fontos, és alapvetően debreceni kollégákkal tudunk együtt dolgozni, de van természetesen távolabbról jövő is az egyházkerületből. Ez mind a kettő fontos, és az egyházkerületből azért próbálunk bekapcsolni olyan tanárkollégákat, akik majd évközben a saját régiójukban azért esetleg további kapcsolatokat tudnak építeni, vagy a saját tanítványaikat ilyen módon bekapcsolni a központi kántorképzőbe.
1: Lehet-e mondani, hogy most már, hogy ebben az új rendszerben folyik a kántorképzés, ebben az új felosztásban lehetőséget adva ugye mindenkinek, hogy jelen lehessen ezeken a képzéseken, tapasztalható egy kis felfutás, ami a létszámot illeti?
0: Igen, az elmúlt években ezt tapasztaltuk, hogy a továbbképzőnkre is, illetve a nagy tanfolyamra is azért többen jelentkeznek, talán híre ment, vagy akik részt vettek, olyan jó tapasztalataik voltak, hogy mondták tovább, és a környezetükben osztálytársaknak, munkatársaknak ezt mondták. Bízunk benne, hogy minél többeket tudunk megszólítani, és éppen most nyitunk egy új célcsoport felé, ha szabad így mondanom. Minden évben próbálunk egy kis újítást belevinni. A mostani tanfolyamunk újítása az, hogy zenetanárokat szeretnénk behívni az egyhetes továbbképzőnkre. Ennek a hátterében az áll, hogy a gyülekezetekben nagyon sokszor vannak aktív gyülekezeti tagok, akik amúgy zenetanárként tevékenykednek a hétköznapokban, zeneiskolai zongoratanárok, énektanárok, akiknek tehát megvan az a bázis, megvan az a zenei előképzettség, amivel már ők kántori szolgálatot végezhetnének, de van egy gát, van egy félelem bennük, hogy az orgona hangszert nem ismerik, nem tudják kezelni. Tudjuk azt, hogy az, hogy valaki billentyűn nagyon jól elboldogul, az egy másfajta tevékenység, ha gyülekezeti éneket kell kísérni. Ugye ez egy 4 szólamú akkordikus kíséret, és hallottam, tudom saját tapasztalatom, többek mondták el, hogy bennük ez egy félelem, és ezt tartja vissza őket, hogy az orgonapadra üljenek. Na most ezt szeretnénk, ezt a gátat feloldani bennük, ezt a fajta félelmet, és segíteni őket abban, hogy ne csak oda üljenek az orgonapadra, hanem alkalomattán ők is a kántori szolgálatot végezhessék. Éppen ezért az egyházkerületnek az alapfokú művészeti oktatási intézményeiben, zeneiskoláiban, általános iskoláiban működő zenetanárokat, énektanárokat szeretnénk most célzottan megszólítani, hogy az egyhetes képzésünkre ismerkedés jelleggel vagy aktív bekapcsolódóként is nyugodtan jöjjenek. Szeretnénk őket így akkor a kántori szolgálathoz vezető úton egy picit segíteni.
2: Az elmúlt percekben Tóth Emese interjúját hallották a Tiszántúli Református Egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamairól.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hit Morzsák e heti vendége Müller Csaba műépítész, tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy cintteren veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott. De ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész a valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
2: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat vagy hang, ami eszébe jut?
3: Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
2: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
3: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
2: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
3: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Hát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
1: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybank elnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színesfilm emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb 3 példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiunk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe. A Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltett, ez, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmöt, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle életmozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröschstrasz, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő, a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mint múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludt ötös, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínű egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki, ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
3: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós részre egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghítelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
3: Már most több lett, igen. Határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rockabilly Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely... Ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy-két-három évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhelyeket újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
3: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide, én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képei, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát jó, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a főutcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsájtott rendelkezésünkre, vannak ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-nál, Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
3: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni. Tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Reimann Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei volt.

Ismertséget főleg külföldön szerzett az album, az első lemez sikerén felbuzdulva neki láttak a második album dalainak, de Dacsi Zsolt betegsége meglehetősen lelassította a folyamatot.

A végső munkálatok közben 2007. augusztusában elhunyt Dacsi Zsolt, a kettes album keverését Ángyán egyedül fejezte be 2008-ban, de a lemez hivatalos formában azóta sem látott napvilágot, csak szerzői kiadásban.

0: Zeneszálcímű műsorunkat hallották, melyben a Kárpátia Project magyar progresszív rockzenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, ezt közölte a szervezet a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban, fogalmaz a szövetség közleménye. A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a helyi önkormányzati reform, stratégiai irányok és első lépések című 20 pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a magyar kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását, közölte a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés